0: Rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi cél kitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök még mindig a Roma Szalon című műsorunkat hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A szerkesztő Kökény Anna és a mai műsorvezető dr. Suki András. Most folytatjuk az előző órában megkezdett beszélgetésünket Nyerges Erika írónővel.
4: Menjünk tovább egy picit a 19. században, lassan közeledünk itt a századfordulóhoz. Én azt gondolom, hogy az is egy nagyon jelentős időszak volt a cigányzene történetében. Akkor alakult át például ugyebár a verbunkos, tehát a katonatoborzás, ami akkor már megszűnt.
5: Igen, igen.
4: Akkor alakult át, és akkor jelent meg például a palotás.
5: Igen, a 48-as bukás után van, aki bujdosni kényszerült, van, aki elkísérte Kossuthot, de visszajöttek. Tehát sok cigányzenész külföldre ment, de visszavágyott, hazajött. Sokat felmentettek. Van, aki egy-két év börtönt kapott, de sokakat felmentettek, hiszen a muzsikájuk kellett valahogy úgy sikerült megúszniuk ezt a szabadságharc utáni megtorlást. Titokban muzsikáltak dalidókon. Tehát a magyar emberek titokban összejöttek házaknál, és akkor cigányzenészt kértek, hogy ezeket a Kossuth nótákat a szabadságharcos dalokat elhúzzák nekik. Ekkor születtek a magyar nóták. A magyar nóták a sírva vigadásnak tükörképei, hiszen az elvesztett szabadságharc hívta őket életre. Nagyon sok ember, magyar ember szerezte a magyar nótát, tehát a cigányzenének az a szexepéje, hogy magyar emberek írták többségében, persze írtak cigányzenészek is, és cigányzenekarok dolgozták föl, és formálták át a maguk képmására. Szendrei Júlia is írt, Gróf Andrássy Gyulárné is írt nótát, tehát elindult a nóta csinálás tudománya, slágergyártás volt akkoriban ez szinte, ügyvédek, orvosok, papok, érsekek, csárdásokat írtak, dalokat írtak, és hát ezeket játszották a cigányzenekarok. Más műfajok is bejöttek, már a keringő is, illetve táncestélyeken olyan táncok, amelyeket meg kellett tanulni a cigányzenészeknek. Ők hallás után meg is tanulták. Voltak, akik már művelték magukat kottaírásból. Voltak patrónusok, akik önkéntesként, fizetség nélkül tanították a cigányzenészeket, vagy cigány karmesterek lettek, betanítás történt, de ők önként vállalták, ezek magyar polgárok voltak, hogy még jobban a cigányzene még jobb eredményeket érjen el. Itt említeném meg Erkel Ferenc fiait, Egressy Bénit, akik zenekarokat alakítottak, és nem hagyhatjuk ki azokat az embereket, akik európai körútra vitték a cigányzenészeket, ezáltal megismertették Magyarországot Párizsban, Németországban, Ausztriában, Svájcban. Ilyen volt Dobozi Károly földesúr, nemesi származású hatalmas rajongója vagyok, aki mindenét eladta, a birtokait apja halála után. Minden vagyonát felemésztette, díszruhát csináltatotta győrieknek, akkor voltak a leghíresebbek és a legtehetségesebbek a győriek, és végigvitte az 1840-es években Európán őket. És akkor Magyarországot teljesen pozitívan látta Nyugat-Európa. És ezt a cigányzenének is köszönhetjük.
4: Tulajdonképpen ezzel már lassan Dankó Pista felé közeledünk, hiszen a magyar nóta egyik kiemelkedő alakja. Hadd idézzek egy verset, méghozzá Somogyi Gyula a Cigányokhoz című verséből. Befoglallak híven dalba, s imádságba. Húztok érte gyakran egy-két magyar nótát, hiszen csak ti vagytok, kik hűn megértitek, és meg is osztjátok lelkem kedvét búját. Ide jó cigányim, szívem közepére! Minden igaz magyar oda fog fogadni, mert a magyar nóta, a bú és a cigány hűtestvérként együtt fognak élni, halni. És itt kanyarodunk át lassan az 1900-as évek utáni időszakhoz a kávéházi cigányzene történetében, amely tulajdonképpen a kezemben tartott könyvnek a második nagy fejezete. Itt hadd idézem Ady Endrét. Magyar Dankó Pista, áldjon meg az Isten, akinek a lelke elvágyódik innen. Akit kerget, hajszol, sóvárbeteg vágya, akinek a lelke magyar földön árva. Megmenti, megtartja a te magyar lelked, a te nagy bánatod, a te nagy szerelmed, a te duhajságod, a te kacagásod. Visszaadtál nekem egy vesztett világot.
5: Igen, hát itt Ady már egy modernebb gondolkodásra foglalja össze azt a cigány zene iránti életérzést a magyar polgár lelkület számára, amit az előző, még a romantika időszakában, a századfordulón egy rajongó beállítottsággal írt meg a költő. Mind a kettőnek egy a lényege, hogy a magyar ember cigányzene nélkül nem tud meglenni, nincs vigasztalója, más, mint a cigányzenész. Bújában, bajában, a vesztett háborúiban, az élete sorsfordulójában, mindenütt ott kell, hogy legyen a cigányzenész. Dankó Pista volt az a cigány származású, zseniális zeneszerző, aki Cigány Petőfinek nevezette Gárdonyi Géza, aki olyan mély hatást tett irodalmárokra, írókra, művészekre, a műveivel, az egész magyar társadalomra, sőt a külföldiekre is, hiszen az egyik slágere Amerikában is a slágerlisták élére került. Egy olyan új dolgot csinált, nem csak népies műdalokat írt, hanem valódi slágereket, slágergyárosnak nevezhetnénk. Az Egy cica, két cica, Fekete szárú cseresznye, Most van a nap lemenőben, Eltörött a hegedűm. Ezeket felhasználták színdarabokhoz, filmekhez. Feldolgozták. Az ő emberi magatartása nyűgözött le írókat, Tömörkény István, Pósa Lajost, Gárdonyi Gézát, és még sorolhatnánk, látjuk, hogy Ady Endrét is. Ő egy felülmúlhatatlan, hatalmas láng elme volt, aki cigány származása mellett zeneszerző, szövegíró és egy hatalmas világhírű művész lett. És ebből nem csak a magyar társadalom merített az ő munkásságából, hanem a cigányzenész társadalom is.
4: Mondhatjuk, hogy ez az időszak volt a cigányzene egyik aranykora?
5: Igen, mondhatjuk, az első aranykor 1900-ig tartott. Igen, mondhatjuk, ő zárta le Dankó Pista. Ő volt a csúcsa annak a fokozatos zenei fejlődésnek, amit a romongró muzsikus cigányok produkáltak az évszázadok alatt. Tehát eljutottunk a lantos cigányzenésztől egy zeneszerzőig, egy szövegíróig, egy előadó művészig, egy producerig, és az mind Dankó Pistában együtt megvolt.
4: Ezután jöttek olyan híres cigányprímások, mint idősebb Rácz Laci, 36. Rácz Laci, Magyar Imre, tehát igen. Ez már a 20.
5: Igen.
4: Század első
5: fele. 1910-ben még mindig a csúcson volt minden, hiszen akkor megszületett a Vén cigány című nóta, népies műdal, amit Gondor Ernő írt, egy magyar ember. És ez az amerikai műdalok versenyén 50 dalból az első helyezett lett, és 5000 dolláros földdíjat kapott, és 5000 példányszámú lemezeladása volt. Na most, ha belegondolunk, hogy az egész világon, az első helyen a Vén cigány, vagy hallgató nótával, egy szomorú, fájdalmas nótával Magyarország első lett. Hát erre nem is tudom, mit mondjak. Ez a csúcs. Tehát egy cigány embernek a megbecsüléséről, az iránta való részvétről, az alázatról szól ez a dal, és hogyha ennyire megérintette a magyar szerzőt, és másokat is, a külföldi zenészeket, muzsikusokat, zeneszerzőket, hogy első helyre tették, akkor ez azt jelenti, hogy ebben van valami. Nem csak zeneileg volt jó ez a dal, hanem a lelkisége volt példaértékű, és igenis ez a lelkiség hiányzik. Igen, jöttek a nagy nevek, az 1903-as primás versenyen vonultak föl, 36. Rácz Laci cigány király lett, és vele kapcsolatban is nagyon sok anekdota van, különleges tehetségű ember volt. Magyar Imre már a rádióban kezdett el működni, tehát 1925-ben ő volt az első, akit behívtak. Magyar Imre egy másfajta stílus, nem az erőt képviselte, hanem az olyan fantasztikusan összetett tudású ember volt, több nyelven beszélt. Az ő muzsikálása, mint a tenger hullámzása olyan volt, annyira fülbe mászó, annyira megkapó. Az ő, és Rácz Lacinak is egyébként a tárcájában nagy nevek szerepeltek, akik látogatták, leveleztek vele, Magyar Imre is levelezett külföldi zeneszerzőkkel, előadó művészekkel, bejött ugye képbe híres rajongók, Debussy, Pablo Casals, Sarasate, már korábban voltak a Brahms magyar táncai és Liszt, ugye ezt nem említettük, hogy mekkora inspiráló erő volt a cigányzenében, hogy komoly zenei dallamok születtek belőle. Igenis, a 30-as években volt még egy aranykor, a 20-as, 30-as években, a jazz ellenére is, hiszen az nagyon nagy ellenfél volt a cigányzene számára. Voltak egy-két év, amikor sokan vagy eldobták az életüket, vagy világgá mentek, mert nem tudták felvenni a harcot, nem tudták hova tenni ezt a dolgot, hogy mi ez a jazz, ami bedarálja a népdalokat, a magyar nótát, tehát a, illetve a cigányzenét, de aztán a cigányzenészek elkezdték megtanulni a jazzt, és kiderült, hogy tudják. Tehát

0: ő ebben nem vesz részt. Hát ez bohém dolog, ez már őt is meghaladja, az ő bohémságát. De végül is eljutott odáig, hogy beállt egy jazzzenekarba kontrásnak. Ezt a képet most fedeztem fel a Vendéglátóipari Múzeumban, van kitéve. Rögtön közzé is tettem a blogomban. Óriási sikere volt, ritka kép. Igenis, 36. Rácz Laci a második sorban állt kontrásként, elő pedig fúvósok és a prímás fiatalok, de meg tudta csinálni, és 36. Rácz Laci tényleg király volt, mert megfordította az egész dolgot hátrányából, egyszerűen visszament a csúcsra. Idős korában, tehát 43-ban halt meg, nagyon szép kort megért, vissza tudott jutni a magyar nótával, a cigányzenével a csúcsra. Úgy tudott játszani, ezt még elmondom, ezt bocsánat, hogy Magyar Imre sírva borult le az egyik kávéházi asztalra, amikor éjfélkor ott összegyűltek a cigányzenészek, volt külön kávéházuk, hogy egy kicsit megpihenjenek, átbeszéljék a napot, akkor ott bárki játszhatott egy fehér lepedőre kitett hegedűn. És akkor 36. Rácz Laci megfogta azt a hegedűt, és úgy, ami kijött belőle, eljátszotta. És akkor Magyar Imre azt mondta, hogy nem igaz, hogy valaki így tud hegedülni, és zokogva borult rá az asztalra. De nagy lelkek, nagy tehetségek, és aztán az Öreg Rajkok zenekara, amit összetartott 36. Rácz Laci. De hát Pertis Palinak a finomságát, azt francia sanzonban örökítették meg. Pertis Pali volt az, Simon Géza Gábor jazz kutatóval beszéltem erről, mert ő ugye jazz kutatja, és a korai ragtime elemei a Magyar Cigányzenében című tanulmányaiból idézett nekem, hogy Pertis Pali volt az a prímás, akit megtűrtek a Margit szigeti nagy szállóban, az egyik szalomban ő muzsikálhatott cigányzenét, a másik szalomban pedig jazz és szalonzenekar volt. És mind a kettő megállt a helyét egymás mellett.
1: Ez egy nagyon érdekes időszak volt. Egyrészt azért, mert ugyebár, ahogy mondta, hogy a jazz tulajdonképpen egy picit megpróbálta kiszorítani a cigányzenét. Tehát mondhatni, a cigányzenének az egy olyan időszaka volt, amikor jobban háttérbe szorult, annak ellenére, hogy minden filmben tulajdonképpen Magyar Imre szerepelt, és hogy nem lehetett magyar filmet készíteni cigányzenész nélkül. Ez az egyik része. A másik része, hogy éppen pont a 30-as évek közepén jelent meg a Kis Rajkók zenekara. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a fajta kettősség abban az időben, ez nagyon, nagyon érdekes volt.
0: Igen, hát a világot megállítani nem lehet, tehát a zenei stílusok, a modernség az fejlődik, uh-huh. Bejön a néger zene. Ugye így nevezték, hogy bejött a néger zene. Na most ugye nyilvánvaló, hogy ez tetszést aratott az embereknek egy csoportjánál. De maradtak olyan emberek, akiknek ez nem aratott tetszést, és maradtak a hagyományos zenehallgatásnál, és a hagyományos zene, ebben az esetben a cigány zene mindig meg tudott újulni. Tehát szerintem ez volt a pikantériája, igazán is ez volt a fő oka annak, hogy a mai napig van és lesz is szerintem, mindig meg tudott újulni, a kihívásoknak eleget tudott tenni. Igen, ahogy ön is mondja, jött a jazz, jöttek a Kis Rajkók. Igen. És aztán egyszer csak Afrikába, Johannesburgba léptek föl, meg Párizsba, és Amerikába is mindenhol, és rengetegen is nagyon tehetségesen, több zenekar is alakult, és még a 40-es években is csak a háború akadályozta meg azt, hogy turnéra ne tudjanak menni. Tehát megújultak, mint ahogy mondtam, a 36. Rácz Laci is, és hát a technikájuk, a külföldön szerzett tapasztalataik, a külföldön szerzett zenészségek még hozzátettek a tudásukhoz.
1: Tehát tulajdonképpen innen kezdődött a Rajkó zenekarnak a története a 30-as évektől, amelyben valójában már Farkas Gyula is szerepelt kisgyermekként, és aztán 52-ben ugye ő alapította a Rajkó zenekart, ami rendkívüli népszerűségre tett szert a 20. század második felében. És ugyebár a 80-as években alakult a 100-tagú cigányzenekar, és ha tulajdonképpen ezt a két zenekart nézzük, akkor a mai nap a Rajkó zenekar és a 100-tagú cigányzenekar még a két utolsó védőbástyája, ha lehet ezt mondani, a cigányzenének. Vajon mi a jövője a cigányzenének? Tehát vajon megint a megújulás útjára fog lépni a műfaj, vagy mi lesz a sorsa?
0: Biztos, hogy valamilyen megújulás lesz, csak most elég, tehát az energia

0: a válság, a gazdasági helyzet semmilyen művészeti tevékenységnek nem kedvez, és a kultúrának. Ez tény. Tehát bármely kulturális szintet nézzük, a Covid-járvány megszakasztotta ezt az előmenetet, illetve most ez az energiaválság, de a piacok átrendeződésével számolnunk kell. Az éttermek sok bezárt, a Covid alatt tönkrementek. Kevés cigánzenét hallunk, de még létezik, szerintem.
1: De hát ez a 90-es évektől indult valójában.
0: Igen, igaza van. Onnan indult, hogy a rendszerváltásig volt még egy aranykor. Meg most őszintén bevallhatjuk, hogy kommunizmus volt-e, vagy szocializmus volt, szerintem. Tehát főleg 63 igen. után konszolidáció, igenis országimásnak használták a cigányzenét, csak népi igen. zenekaroknak neveztük őket.
1: Így van.
0: És nevezték őket, de bejárták a világot, jól kerestek. Végigmentünk a körúton, tele volt minden, bolt, étterem, vendéglő, kocsma. Mindenhol ők muzsikálhattak, volt lehetőségük, engedélyük, jogi hátterük, és sajnos ez 90-ben megakadt, az akkori vezetés valahogy nem érzett rá arra, hogy ezt tovább kellene támogatni. Megváltozott a piac, tehát bejött a tőke, megváltoztak a tulajdonviszonyok, és a tulajdonos már nem ugyanazt akarta, mint az előző, és ezek emberi döntések voltak, olyan egyéni döntések, amiben nem lehetett beleszólni. Azt, hogy föntről egy államvezetés hogyan szól be egy magyar kultúrába, bizonyos fokig nyilvánvalóan kellene, hogy beleszóljon. De ez így elsikadt, amit őszintén sajnálok, és talán nem voltak felvilágosultak ezek az emberek, vagy nem vették annyira komolyan, hiszen most, ha belegondolunk, egy szabadságérzet úgy viszi az embert. Nagyon nehéz logikusan gondolkodni. És nagyon sajnálom, hogy ez így elsikadt, lehetett volna máshogy kezelni. Ez egy hiba volt szerintem, amit a muzsikusok is máig is vallanak, hogy ott történt egy hiba. Igen. Ennek a helyreállítása feladat.
1: Uh-huh. Igen. És tulajdonképpen a Covid ezt még csak tetőzte, hiszen ott bezártak az éttermek, ott nem tudtak. Igen. Nem tudtak a maradék cigányzenészek sem kiteljesedni, hiszen ott nem volt lehetőségük arra, hogy ott megmutassák a tehetségüket, szórakoztassák a hallgatóikat. Én azt gondolom, hogy ennek a mai problémának a feltárás az egy külön tanulmány. Ez egy külön műsor lenne, tehát erről még órákat beszélgetnék legszívesebben. Igen. Még egy utolsó rövid kérdés hadd tegyek föl. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek után a kutatások után, amiket eddig is folytatott, és amelyet megjelentetett, hadd mondjam el még egyszer a könyvének a címet, Húzd rá cigány, te örök, te áldott, a kávéházi cigányzene története, amely rengeteg izgalmas történetet és tulajdonképpen történeti tényt tartalmaz. Ennek lesz valamiféle folytatása a jövőben? Mit tervez?
0: Lehet, már megvannak a terveim, kellene folytatás, szponzoráció kérdése. Nagyon szép kivitelben szeretnék egy folytatást, olyanban, hogy amit tényleg a kirakatban szeretném látni, mert oda való. Hát ezt a műfajt ne tegyük a fiókba, igenis ennek a műfajnak emléket kell állítani, sőt nem emléket, mert nem szabad temetni, hinni kell benne, és méltó könyvet kellene róla írni, amit a kirakatban büszkén mutathatunk, magyar emberek, a magyar társadalom tagjaiként, hogy ez hozzánk tartozik, ez a mi gyermekünk, ez a kultúrkincsüknek a szerves része.
1: A könyv valójában 1941-ig dolgozza fel a cigányzene történetét. Ennek a folytatásnak a kibontását tervezi?
0: Igen, ennek a folytatását tervezem. Nagyon sok mindent megtudhatnánk a szocializmus időszakából, a 45 utáni időszakból. Vannak visszaemlékezések, publikációk, nagy nevek, akiket nem szabad elfelejteni. Ön említette Lakatos Sándort, egy géniusz volt, Járóka Sándor, Déki Lakatos Sándor, még körünkben van, ifjabb Lakatos Sándor, bocsánat. Nagyon sok nevet nem akarok senkit kihagyni, tehát nem is sorolom föl, elnézést. Ők azokban az időkben, még a Rajkukba kezdték a 30-as években.
1: Így van.
0: És méltó lenne róluk is megemlékezni.
1: Én mindenféleképpen, hát hogy is mondjam, tehát hogy én nagyon várom, hogy ebből a kutatásból néhány gondolatot elolvashassak, hiszen számomra is egy nagyon kedves téma a cigányzene története, és remélem hamarosan kézben tarthatom majd ezt a kutatási anyagot könyvformájában, úgyhogy én mindenféleképpen sok sikert, erőt és kitartást kívánok ehhez a kutatáshoz. Nagyon megtisztelő volt, hogy itt volt a műsoromban, és sajnos lassan muszáj elbúcsúznunk, vendégem pedig Nyerges Erika volt, akinek a könyvéről beszélgettünk. Köszönöm, hogy itt volt, Erika.
0: Én is köszönöm.
1: Tartsanak velünk legközelebb is, a viszonthallásra.
2: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Nem csak romáknak, rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Digben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Egy héttel elhalasztják a 44. Balaton átúszást egy érkező hideg front miatt. Mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője. Akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja le nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International. 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőkeprogram háttér dokumentumait vizsgálta. Az eredmény: rendszerszintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dig hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dig. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Digben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dig. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dig. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dig FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. augusztus 8-a, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Castagno Claudio Raquel, fiatal jazzénekes, akivel a Szakcsi Junior Reneszánsz lemez bemutatójáról, tanulmányairól és a zene szeretetéről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Mai vendégem Castagno Claudio Raquel, fiatal jazzénekes, aki jelenleg a Zeneakadémia jazz tanszakán tanul. Köszönöm, Claudia, hogy elvállaltad a mai beszélgetést.
4: Én köszönöm a meghívást, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
3: Az apropó pedig, amiért meghívtalak, a Szakcsi Junior Reneszánsz formációnak most lesz az egyik lemezbemutató koncertje. Mesélj nekünk erről egy picit.
4: Ez a zenekar körülbelül 1-2 éve jött létre, igazából Szakcsi Béla Lakatos Junior által lett összeborogálva a társaság. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy gondolt rám, és hogy felkért engem arra, hogy ebben a zenekarban, mint énekes részt vegyek. Rajtam kívül még, aki fiatal, leendő jazz zenész, Fazekas Tamás a doboknál, illetve Varga Balázs a gitárnál, és hát basszusgitárnál Torma Rudolf, zongoránál pedig értelemszerűen Szakcsi Junior ül, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy ilyen tapasztalt zenészekkel játszhatunk együtt, mint ők, mert ez egy nagyon nagy iskola nekünk, és hát úgy jött létre igazából ez az egész, hogy mondta a Béci, hogy ő szeretne csinálni egy olyan lemezt, amiben a saját számai, kompozíciói hangzanak el, és igazából ez volt az apropó, ami miatt így összehozta ezt a társaságot, hiszen vegyes, mert ugye vannak tapasztalt zenészek is, és fiatalok is, akik előtt még sok minden áll, és tanulásra éhesek, és hát igazából ennek a lemeznek, amit októberben sikerült felvennünk a Supersize Recording stúdiójában, a lemezbemutatónk a Budapest Jazz Clubban lesz majd augusztus 9-én, és hát nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. Főképpen Bécinek a saját kompozícióit szoktuk játszani, viszont akad köztük olyan is, ami Béla bácsinak a szerzeménye, és hát volt egy kritika a lemezünkről, amiben úgy tüntették föl, hogy ez kicsit ilyen jazz-rock fúzióra hajaz, és igazából jobban átgondolva valóban, úgyhogy így tudnám ezt körülírni.
3: Ez az a műfaj, ami hozzád is közel áll, vagy ezt neked még egy picit ízlelgetni kell? Hogy érzed?
4: Először azt gondoltam, hogy abszolút nem áll hozzám közel, viszont minél jobban beleástam magam, annál jobban elkezdtem komfortosan érezni magam benne, meg hát nyilvánvalóan ilyen kitűnő zenészek mellett az ember hogy ne érezné magát komfortosan, úgyhogy nagyon belopta magát a szívembe ez a jazz-rock fúzió.
3: Régi az ismeretség egyébként a tanár úrral, hiszen ő azért tanított már sok fele.
4: Körülbelül 5-6 évvel ezelőtt volt egy bizonyos jazz verseny, aminek az volt a neve, egy Lakatos Ablakos Dezső országos jazzzenei verseny, és hát én is indultam, és igazából ott hallott engem először a Béci énekelni, de ami nagyon érdekes, hogy ugye most végül én játszom vele, és végül engem kért föl, hogy énekeljek ezen a lemezen. De hogy ami nagyon érdekes ebben az egészben, hogy egyébként meg nem a mi ismeretségünk, hanem édesanyám meg a nagyapám, ők viszont régóta ismerték, vagy ismerik őt, mert hogy ő tanult a nagypapámtól is, úgyhogy igazából ez így nagyon érdekes, és tényleg nagyon különleges.
3: Akkor most térjünk rá egy picit a zenei gyökereidre, hiszen ez nagyon érdekes és nagyon különleges nálad. Mesélj egy picit, szerinted honnan eredhet a tehetséged?
4: Azt gondolom, hogy nyilván befolyással volt rám az, hogy valamennyire zeneszerető, sőt, kimondhatom, hogy zeneszerető családban nőttem föl, hiszen a nagypapám ő jazz zongorista és énekes volt, dr. Garai Attila, édesapám pedig ugye latin zenét játszik, és mindig ott volt a zene, szóval számomra ez egy ilyen nagyon természetes dolog volt. A tehetség az meg igazából egy olyan dolog, hogy hogyha van, az nagyon jó, de szerintem, hogyha az ember ér el sikereket, akkor az főképpen amiatt éri el, mert bele is rak ebbe az egészbe, és szereti csinálni, és nálam is ez van, hogy én nagyon-nagyon szeretem ezt az egészet, és ezért dolgozok nap, mint nap, hogy minél jobban tudjam csinálni, amit csinálok, úgyhogy röviden, tömören ez a válaszom erre.
3: Nagypapád azért elég híres volt, dr. Garai Attila, és nem érezted azt fiatal korodban, hogy meg kell felelned valamiféle kihívásnak, hogyha esetleg zenei pályára lépsz?
4: Nyilván éreztem eleinte egy kicsikét, hiszen először zongorázni tanultam, és ugye nagypapám, ő zongorista volt, és énekelt is mellette, de ugye a fő neki ez a zongora volt, és ezért éreztem egy minimálisan, hogy hú, hát akkor lehet, hogy ezt a mércét nekem valahogy meg kell majd ugranom, meg ilyenek, viszont ahogy telt az idő, egyre jobban csak azt éreztem, hogy ez egy pozitív dolog, és igazából inkább inspirált és ösztönzött.
5: És otthon volt valamilyen hangszered, amikor kicsi voltál?
4: Hangszerek mindig voltak körülöttem, de zongora az nem volt, tehát volt gitár, volt hegedű, volt basszusgitár, ütőhangszerek.
5: És akkor miért pont a zongora volt az, amit elkezdtél?
4: Nem tudom. Igazából vonzott valamiért. Vonzott nagyon, és hát ugye beiratkoztam, vagy hát beirattak a szüleim körülbelül 7-8 éves koromba zeneiskolába, klasszikus zongorát tanulni, és körülbelül, amikor már negyedik vagy ötödik éve csináltam, akkor volt az, hogy nagypapám meghalt, és megörököltem a zongoráját, és igazából onnantól kezdve lett zongorám, és még jobban azt éreztem, hogy amikor gyakorlok azon a zongorán, akkor még jobban inspirál arra, hogy csináljam.
5: Természetesen a klasszikus zene az alapja a zenetanulásnak. Mégis azonban úgy döntöttél, hogy inkább a jazz irányába fordulsz. Ezt mikor döntötted el, vagy ez csak úgy magától jött?
4: Hosszú út volt, mire amúgy eljutottam idáig, hiszen én azt gondolom, hogy 14-13 évesen az ember, vagy hát legalábbis én még nem nagyon tudtam, hogy pontosan merre fele orientálódjak, hiszen ugye zongoráztam, énekeltem, táncoltam, tehát ez a művészi vonal, ez mindig ott volt, és tudtam, hogy ilyesmivel szeretnék foglalkozni, de hogy pontosan mivel, azt nem nagyon, és nyilván ez azért egy dilemma volt bennem, mert hogy nem tudtam konkrétan, hogy melyik legyen, viszont amikor 8-os voltam, és ugye döntenem kellett, hogy merre fele menjek, ott valamiért úgy döntöttem, hogy az éneklést választom, és azon belül meg a jazz, azért a jazz mellett döntöttem, mert abban otthonosan éreztem magam, épp azért, mert nagyon sokat hallottam, és nem állt tőlem távol.
3: Kastanyó Claudia Rákel fiatal jazz énekesnővel hallhattunk egy interjú részletet. A folytatásért maradjanak velünk!
0: Művészet, kultúra, hagyomány.
6: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Digben.
3: Most pedig folytatjuk Kastanyó Claudia Rákel fiatal jazz énekesnővel készült interjúmat.
5: De azért hadd jegyezzem meg, hogy nagyon ügyesen zongoráztál klasszikust is, hiszen nekem közvetlen tapasztalatom volt veled, hiszen én voltam az egyik tanárod a zeneiskolában.
4: Így van.
5: Ugye, ha jól emlékszem, a Rajkóban.
4: Így van, igen, igen.
5: Négy évet.
4: Szerintem négy-öt évet, igen.
5: Zongora mellett, igen, így van pontosan. És aztán végül is a Bartók Konziba felvételiztél. Milyen volt a konzis élet?
4: Nagyon színes volt, én egyébként hihetetlenül vártam, mert mindig nagyon sok olyat hallottam, hogy hát amikor a konziba bekerülsz, akkor az egy teljesen más élet, sokkal hosszabbak a napjaid, sokkal több minden történik, sokkal több impulzus ér, hiszen ugye úgy van, hogy délelőtt 8 órától körülbelül 1-2-ig vannak a közismereti tárgyak, és délután egészen este 8-ig vagy akár 9-ig is pedig a zenei tárgyak. És hát eleinte nagyon nehéz volt megszokni, hiszen azért ez igényel elég sok energiát, meg hát nyilván ezek mellett még gyakorolni, meg foglalkozni azért ezekkel a közismereti tárgyakkal is, azért az nem olyan egyszerű, viszont tényleg ott volt az, hogy azt éreztem először életemben, hogy egy olyan közösségben vagyok, ahol igazából mindenki ugyanazt szereti, mindenkinek nagyon hasonló az érdeklődési köre, teljesen mindegy, hogy klasszikus zongorista, vagy jazzénekes, vagy népi hegedűs, de mindannyian a zene felé orientálódunk, és ezt nagyon-nagyon jó volt megtapasztalni.
5: És nem zavart, hogy akár este 8-9-ig is bent kell maradni az iskolában, és ott tulajdonképpen óráid vannak ilyenkor elsősorban, vagy esetleg összejöttök még este jammelni egy picit. Szóval nem volt ez túl fárasztó?
4: Nem volt fárasztó, mert szerettem csinálni. Tehát nekem igazából az, hogy ugye ott voltam tényleg reggel 8-tól volt, hogy este 8-ig is, az úgy telt általában, hogy egyik-kettőig lementek az óráim, utána volt, mit tudom én, 1-2 óra szünetem, elmentem enni, visszajöttem, ha volt üres terem, bementünk gyakorolni, együtt muzsikálni, mentem órára, többiek is mentek órára, szóval, hogy egy ilyen igazából a szórakozás része is megvolt a dolognak. Tehát nem volt feltétlenül ilyen iskola szaga az egésznek. Meg hát a közösség, ugye, tehát az, hogy tényleg van arra igény, hogy egymással játszunk, ez nagyon-nagyon jó.
5: És gondolod, hogy aki nem jár esetleg konziba, hanem csak egy zeneiskolába jár, az kimarad valamiből?
4: Azt gondolom, hogy olyan szempontból kimarad, hogy a közösség, meg az emberek, akiket meg tud ismerni, viszont szakmailag nyilván lehet tanulni nagyon-nagyon sok mindent, de ismerek, van is a közvetlen környezetemben olyan ember, aki nem járt ilyesmi intézménybe, és ugyanúgy aktív jazzzenész. Szóval nem gondolom feltétlenül, hogy nagyon-nagyon szükséges, viszont jó, hogyha az

0: nagyon sokat játszanak, és ezért nyilván nagyon zsúfolt lett az életük, de nagyon sok ember van, akikkel viszont én játszok együtt, és lehet, hogy nem egyszerre jártunk a konziba, hanem ők kicsit előbb voltak, mint én, viszont ugyanúgy megmaradtunk. Tehát ugye, mivel hogy a Zeneakadémia és a konzi az, tehát végül is a konzi az a Zeneakadémiának mondhatni egy ilyen előkészítő iskolája, ezért valamennyire kéz a kézben jár a kettő. És nyilván, amikor én jártam jazzének órákra, akkor volt, hogy nekem a Köztelek utcába kellett mennem, ahol ugye a zeneakadémisták voltak a jazz tanszakosok, és nyilván emiatt nagyon könnyen meg tudtam ismerni az éppen aktuális odajáró diákokat, szóval vannak nagyon sokan, akikkel mai napig együtt játszok és beszélünk.
1: Te már akkor tudtad, hogy a Zeneakadémiára fogsz menni.
0: Igen.
1: Neked ez volt a célod, ha jól sejtem, hogy akkor a Zeneakadémia jazz tanszakára bekerülj. És hogy érzed, egyszerű volt ez, vagy hogy ment ez számodra?
0: Nagyon-nagyon kettős volt, hiszen annak ellenére, hogy mint említettem, a konzi valamilyen szinten a felkészítő iskolája a Zeneakadémiának, de éppen ezért is azért megvan úgymond a veszélye, tehát attól függetlenül, hogy én ugyanahhoz felvételiztem, mint akinél tanultam előtte 4 éven keresztül, volt bennem azért egy ilyen is, hogy jó, és mi van, hogyha jönnek másik iskolából, és sokkal képzettebbek, sokkal jobbak lesznek, sokkal magasabbra teszik a mércét, tehát nyilván volt bennem egy ilyen, de ugyanakkor volt bennem egy olyan érzés is, hogy jó, hogyha túl vagyok ezen, és felvesznek, akkor minden nyugis lesz, mert hogy végül is ugyanaz a közösség, és ugyanazok a tanárok, és nem egy idegen dolog. Uh-huh. Szóval ilyen kettős érzéseim voltak ezzel kapcsolatban.
1: Azért említsük meg a tanáraidat is, hiszen ez nagyon fontos.
0: Hát a konziban főtárgyra Karosi Juli, Lakatos Ágnes, doktor Lakatos Ágnes, most már bocsánat, és Urbán Orsolya tanítottak, és most a Zeneakadémián pedig Urbán Orsolya és Lakatos Ágnes, illetve egy évig Pocsai Kriszta tanított. Uh-huh.
1: Amikor bekerültél a Zeneakadémiára, akkor mit éreztél? Volt valami olyan, hogy tulajdonképpen elérted, amit szerettél volna?
0: Volt, abszolút volt egy ilyen érzés bennem, hogy egy ilyen megkönnyebbültség, viszont ez, amit az előbb is említettem, hogy egy kicsit ilyen otthonos volt. Tehát nem az volt bennem, hogy úristen, bekerültem egy teljesen új közegbe, teljesen új emberek közé. Annak ellenére, hogy egyébként nyilván voltak olyanok is, akiket nem ismertem a tanszakon, viszont amint beléptem az épületbe, elkapott egy ilyen otthonos érzés, és úgy voltam vele, hogy na, megérkeztem.
1: Most vagy negyedikes, ha jól emlékszem, ugye?
0: Így van.
1: Osztatlan képzésen tanulsz.
0: Igen, igen.
1: Ez mit jelent pontosan?
0: Tulajdonképpen magába öleli a 3 BA, 2 év master és 1 év TMA 60-as rendszert, ugye, ami annyit takar, hogy tanári tárgyakat is tanulunk, és ugye az 5 év után, a 10 fél év mi mehetünk tanítani egyből, tehát nem kell megcsinálnunk plusz 1 év tanárit.
2: Kasztányó Claudia Rákel fiatal jazz énekesnővel hallhattunk egy interjú részletet. A folytatásért maradjanak velünk!
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
4: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap!
2: Most pedig folytatjuk Kasztányó Claudia Rákel fiatal jazz énekesnővel készült interjúmat.
1: A Zeneakadémián hogy érzed most magad?
0: Nagyon felszabadultan, hiszen a konziba annak ellenére, hogy mint említettem, nagyon-nagyon jó volt, hogy ennyi impulzus ért, és hogy nyilván kicsit kizökkentett az, hogy a köztárgyakon kívül volt zene is. Nagyon-nagyon felszabadultan érzem itt magam most, hiszen nagyon sokszor volt, hogy stresszeltünk mindannyian a matek miatt, a természettudományi tárgyak miatt, mert azért nyilván mindenki próbálta úgy tölteni az idejét, hogy gyakoroljon leginkább. Itt viszont, mivel már leérettségiztünk, és nem kell ezzel foglalkozni, ezért sokkal felszabadultabban érzem magam. Nagyon-nagyon jó a társaság, most igazából az énekesek is nagyon-nagyon aranyosak mindannyian, nagyon

0: Mondhatni az elmúlt egy-két évben nagyon ilyen összetartó közösséggé kovácsolódtunk.
1: Kikkel szoktál együtt játszani mostanában?
0: Jelenleg három formáció van, amiben szoktam játszani. Az első az, ami az én nevemen fut, a Castagno Claudia Quintet, amiben Egri János Junior zongorázik, Fazekas Tamás dobol, Orsós Sándor ütőhangszerezik, Pál Gábor pedig basszusgitározik. Utána van ugye a Szakcsi Junior Renaissance, ott Szakcsi Junior zongorázik, Torma Rudolf basszusgitározik, Fazekas Tamás dobol, Varga Balázs gitározik, és van egy másik zenekar, ami meg egyébként nagyon érdekes, én mindig azt gondoltam, hogy a népzene az nagyon távol áll tőlem, viszont az egyik énekes társam, Orbai Lilla, körülbelül egy évvel ezelőtt felhívott telefonon, hogy nem ér rá egy koncert dátumra, és hogy nem mennék el helyettesíteni. És akkor ő mondta, hogy ez egy ilyen népzenés fúziós dolog lenne. Nyilván először meg voltam ijedve, mert nem tudtam pontosan, hogy mire számítsak, viszont beszéltem telefonon a zenekarvezetővel, Nagy Csomor Andrással, és elküldte az anyagot, és nagyon tetszett, mert a fúzió, amit ők csináltak, vagy csinálnak, most már csinálunk végül is, pont egy ilyen népzene és latin fúzió, szóval pont az a két világ, ami valamilyen szinten bennem is van, és igazából elkezdtem akkor járni, tehát voltam helyettesíteni egyszer, utána még egyszer, és végül megkérdezte tőlem a Lilla, hogy nem-e szeretnék állandó tagként ott maradni, mert hogy neki nagyon-nagyon sok dolga van, hála Istennek, és hogy mit szólnék ehhez, és én megmondtam, hogy örömmel, úgyhogy most ez a harmadik formáció jelenleg a Nagy Csomor András és a zenekar, amiben aktívan részt veszek.
1: Uh-huh. És milyen lehetőségeitek vannak fellépni?
0: Idén például a saját zenekarommal tudtam játszani a Zem Jam Fesztiválon, Palóznaki Jazz Picnic-en tudtam duóban fellépni Egri Jancsival, utána most megyünk majd Székesfehérvárra, az Alba Régia Fesztiválra, Szakcsi Juniorral, illetve voltunk Pécsen is, voltunk Gödöllőn, a Királyi Váróban, szóval hála Istennek azért tényleg nagyon-nagyon mondhatni sűrű volt ez a nyaram, úgyhogy vannak most lehetőségek szerencsére.
1: Ez nagyon szép, hogy tulajdonképpen még nem is végeztél a Zeneakadémián a jazz tanszakon, de azért már ennyi felkérésed van, és ilyen sok formációban szerepelsz, és valóban belekerültél a jazz életnek a forgatagába.
0: Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy játszhatok ezekkel az emberekkel, hiszen nagyon-nagyon sokat tanulhatok tőlük, meg nyilvánvalóan az a része is, hogy látom, hogy hogy kell ezeket a dolgokat intézni, szervezni, stb. Meg hát nyilván nagyon-nagyon jó az, hogy tapasztaltabb muzsikusokkal tudok együtt játszani és tanulni tőlük sokat, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok nekik ezért.
1: Mit szeretnél elérni? Milyen céljaid vannak? Esetleg újabb formációk, vagy lemezfelvételek?
0: Mindenféleképpen szeretném a saját zenekaromat most egy kicsikét aktívabban kezelni. Ez alatt azt értem, hogy szeretnék többet foglalkozni a repertoárunk bővítésével, a saját zenékkel is, mert hogy vannak saját számaim, viszont még nagyon a fiókban vannak, és azért ez egy hosszú út, mire az ember ezeket a dalokat a fiókból kiveszi, és vállalja mindenki előtt, de nagyon szeretném, hogy ez a dolog ez megtörténjen. Nyilván szeretnék velük lemezfelvételt is, nyilván aktívan jelen lenni a jazz életben. Ez alatt azt értem, hogy koncertezni, fesztiválokra járni, turnézni, stb. De hát ez egy út, mire még ugye mire ezt kitapossuk. Aztán szeretném befejezni a tanulmányaimat, aztán külföldre is esetleg kimenni, megnézni, hogy arrafele mi van igazából. Nagyon-nagyon vágyok arra, hogy minél több impulzust kapjak, és hogy tényleg legyen miből meríteni.
1: Nagyon sok műfajban szerepelsz most, ahogy említettük, jazz rock, népzenei fúziók. Melyik a kedvenced, melyik az, amelyik a legközelebb áll hozzád?
0: mindegyik másért. Tehát nyilván, hogyha eltekintek sok mindentől, azt mondanám elsőre, hogy a latin jazz, mert hogy ez az, amit kiskoromtól kezdve magamba szívtam, viszont ez a népzenés fúzió, meg ez a jazz rock a BC-ekkel, ez nagyon-nagyon közel áll most már a szívemhez, mert tényleg miközben játszottunk akár ezen a nyáron, nagyon sokszor tényleg a koncertek alatt olyan katarzis élményben volt részünk mindannyiunknak, amit tényleg csak ezzel a zenével tudtunk megteremteni, meg hát az együtt való játékkal, úgyhogy nem nagyon tudok dönteni.
1: Kasztányó Klaudia Rákel fiatal jazz énekesnővel hallhattunk egy interjú részletet. A folytatásért maradjanak velünk!
2: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked.
1: Most pedig folytatjuk Kasztányó Klaudia Rákel fiatal jazz énekesnővel készült interjúmat. Egy nehéz kérdést szeretnék feltenni így a végére. Ha kitennének egy lakatlan szigeten, és mondjuk magaddal vihetsz egy CD lejátszót, de csak egy lemezzel, akkor mi lenne az az egy lemez, egy album?
0: Hú, hát ez nagyon-nagyon nehéz. Éppen azért nehéz, mert én az a típusú ember vagyok, aki nagyon nyitott mindenféle zenére, és nagyon szeretek különböző stílusú lemezeket hallgatni. Ugyanúgy, ahogy nagyon szeretem a nagyon mondjuk instrumentális zenét, jazzt, akár klasszikust, ugyanúgy vannak olyan popslágerek, amiket én is meghallgatok, de hát egyet nem lehet, akkor hármat.
1: Lehet hármat is. Ez valahol azért nyilván majd mutatja azt, hogy milyen előadóktól kaptál inspirációt például az elmúlt években, vagy ki az, akire esetleg szeretnél hasonlítani. Ezért is teszem föl mindig ezt a kérdést.
0: Az egyik lemez, amit biztos, hogy magammal vinnék a lakatlan szigetre, az Kenny Garrett Songbook című lemeze, ami egy instrumentális lemez, és nagyon-nagyon sok minden található rajta, nagyon színes. A balladáktól kezdve a kőkemény bebopig minden. Úgyhogy én azt mindenképpen magammal vinném.
1: Kenny Garrett egy szaxofonos.
0: Igazából nagyon-nagyon sok instrumentális zenét hallgatok és hallgattam, és nekem például az improvizációban rengeteget segített az, hogy nagyon sok instrumentális zenét hallgattam, hiszen az énekesek másképpen formálnak meg egy improvizált szólót, mint egy hangszeres, és nagyon-nagyon kinyitotta a fülemet, meg úgy az egész gondolkodásomat, meg az improvizációhoz való hozzáállást. Úgyhogy azért vinném ezt a lemezt. Uh-huh. Aztán, amit még elvinnék magammal, ez lehet, hogy most nagyon más lesz, de én nagyon nagy Beyoncé fan vagyok, és az a baj, hogy nem tudok dönteni, mert Beyoncé-nak az elmúlt két évben két lemeze is kijött. Az egyik az a Renaissance, és egyébként nagyon vicces volt, hogy amikor ez a lemez kijött, pont akkor jött ki a Szakcsival, a Renaissance formációval is, ugye a Hysteria lemezünk, és akkor még nem tudtuk, hogy akkor Renaissance lesz a zenekar neve, és ez így pont jól jött ki, hogy láttuk, hogy a Beyoncé-nek meg a Renaissance lemeze jött ki, mi meg akkor legyünk Renaissance, úgyhogy vagy a Beyoncé Renaissance lemezét, vagy a Cowboy Carter lemezét vinném magammal. Mind a kettő nagyon-nagyon vegyes, és nagyon nagyon sokfajta zene található rajta. A Cowboy Carter az inkább egy ilyen country-sabb vonal, viszont található rap-től kezdve kicsit ilyen akár ilyen klasszikus hatások is hallhatóak a lemezen. Úgyhogy nem tudok dönteni a kettő között. Mondjuk azt, hogy ez a kettő együtt befér. Uh-huh. És a harmadik lemez, amit magammal vinnék, azért, hogy mindenből is legyen, az Katya Butniasvili grúz zongorista nőnek a Rachmaninov zongoraverseny lemeze lenne.
1: ezen a második játsza. És harmadik zongoraversenyt
0: játsza, igen, így van. Uh-huh. Úgyhogy ezt a három lemezt, kicsit szélsőséges választás, tehát mindenből egy kicsi, de én így szeretem ezeket.
1: Nagyon izgalmas választás, ez tulajdonképpen egy CD ajánlónak is kiváló lenne, úgyhogy igen. Ezt ajánljuk mindenkinek, hogy aki esetleg nem ismerte ezeket a felvételeket, mindenféleképpen hallgassa meg őket.
0: Így van.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem és beszélgettünk. Természetesen sok szeretettel várunk vissza bármikor, amikor valami újabb esemény adódik, amiről beszámolhatunk, és nagyon-nagyon sok sikert és boldogságot kívánunk a további szakmai utadon.
0: Köszönöm szépen.
1: Kasztányó Claudia Rákel fiatal jazz énekesnővel hallhattunk egy interjú részletet.
2: Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
2: A 100.3 Rádió Digben.
1: 2024. augusztus 8-án, vagyis a mai napon harmadik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Cigány Dal napját. Az esemény sorozatban idén már 6 ország 15 helyszínnel vesz részt, és 50 zenekar fellépésére kerül sor, itthon és külföldön, Rostás Mihály Mazsi kezdeményezésére, aki a Lakatos Mónika és a Romengo és a Mazsimó Gypsimó zenekarok alapítója és zenekarvezetője. Az esemény sorozat arca Lakatos Mónika, Kossuth és Vomex életműdíjas roma énekesnő. A Nemzetközi Cigány Dal napja a sokszínűséget ünnepli legendás cigány és nem cigány művészek részvételével, évről évre bővülő helyszín és programkínálattal. 2024-ben 10 magyarországi városban, valamint 5 külföldi helyszínen közel 50 fellépő zenekarral várják a közönséget a Nemzetközi Cigány és Világzenei Hálózat szervezésében ingyenes koncertekkel. A flamenkótól a balkán rezes bandákig, a jazzes ritmusokig elvarázsol bennünket a cigány kultúra életöröme, dinamizmusa és mélysége egyaránt. A szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy merüljenek el a felejthetetlen zenei élményekben, jobban megismerve, megtapasztalva a cigány kultúrát. Európa egyik legszínesebb, leggazdagabb nemzetisége a cigányság, páratlan és a mai napig élő, fejlődő zenei kultúrával, amely a történelem során is számos ponton járult hozzá az európai zenekultúra fejlődéséhez. Nincs még egy olyan népcsoport, amely jelen lenne az Unió összes országában, így módon az európai közösségnek nagyon fontos összetartó ereje a cigányság. A cigány kultúra félreismerhetetlenül magán hordozza a saját jegyeket, egyúttal visszatükrözi a velük kapcsolatba kerülő nemzetek jellegzetességeit is. A spanyol flamenco eleganciájáról, a szerbiai rezes bandák magával ragadó erejéig képes átölelni egész Európát és a világot, hirdetve a romák szokásait, nyelvét és végtelen életörömét. Kultúrájuk egyik legékesebb része az, amelyik a magyar nemzettel virágzik évszázadok óta. Olyan gyümölcsöket teremtve, mint az éttermi cigányzene, az olasz cigány muzsika és tánc vagy a vonós magyar népzene. Rostás Mihály Mazsi a Cigány Dal napjának ötletgazdája, művészeti vezetője és főszervezője, az elmúlt évtizedekben 4 kontinens, több mint 30 országában koncertezett a Kossuth díjas és Vomex életműdíjas, Lakatos Mónika és a Romengo zenekar vezetőjeként és menedzsereként. Megtapasztalva és cigányul szót értve a különböző országok cigányzenei fesztiváljaival és cigányzenekaraival, hívta életre a Nemzetközi Cigány Dal napja hiánypótló kezdeményezést, és egyben a nemzetközi cigányzenei együttműködésekért sokrétűen tevékenykedő nemzetközi cigány és világzenei hálózatot egyaránt. A Nemzetközi Cigány Dal napja alkalmából most hallgassunk meg egy verset, méghozzá Csoli Daróczi József egyik versét. Csoli Daróczi József, dal. Felettem az ég, sosem volt kék, füst takarta mindig a napot. Felettem nem ragyogott csillag, apám temető mellett lakott. Előttem nem volt taposott út, minden lépés első az enyém. Előttem nem a réteg zöldek, a rét vagyok, a gazdag televény. Imát a varjaktól tanultam, anyám mindig búsnótát dúdolt. Füstkárpitból anyám búsdalával a világ elém így rúgtatott. Előttem nem nyílnak virágok, kutyatej virult az udvaron. Önmagamat a magam zugában a világhoz csak most szoktatom. Felettem az ég sosem volt kék, füst akarta mindig a napot. Felettem nem ragyogott csillag, de a temető mellől elballagok. Önök a Roma Szalon című műsor 2024. augusztus 8-ai adását hallhatták. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. Tartsanak velem minden héten, hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön, este 10 és 11 óra között. A viszont hallásra!
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kutatás készül a kerület roma lakosságának helyzetéről és igényeiről. Ön mit mondana magáról? Elsősorban romának, másodsorban magyarnak vallja magát, vagy elsősorban magyarnak, másodsorban romának vallja magát? Csak romának vallja magát, vagy magyarnak vallja magát? Ilyen kérdések szerepelnek abban a kutatásban, ami a Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából készül. A vizsgálat célja, hogy feltárja, milyen problémákkal szembesülnek a józsefvárosi romák, és milyen szükségleteik vannak olyan témák felvetésével, mint a lakhatás, az oktatás, az egészségügy, a munka, a kultúra és a nők helyzete. A kérdőívet azok tölthetik ki, akik elmúltak 18 évesek, a Józsefvárosban élnek, nem szükséges bejelentett lakcím, és romának vallják magukat. Az anonim adatfelvételről Jóni Judit, az önkormányzat romaügyi referense úgy tájékoztatott, hogy az több módszert ötvöz. Fókuszcsoportos beszélgetéseket, kérdőíves felmérést, ez tulajdonképpen a mostani kérdőív, és szakmai interjúkat. A tervek szerint két egyenként körülbelül 10 fős fókuszcsoportot szerveznek, emellett 200 személyes kopogtatásos kérdőívet vesznek fel, amelyet online kitöltésekkel egészítenek ki. A kutatás teljes mintája várhatóan körülbelül 300 fő lesz. A pályázaton nyerte el ezt a megbízást az önkormányzat, ahol az ajánlatokat több szempont alapján értékelték, köztük a módszertani megalapozottság, a korábbi tapasztalatok, a vállalt kutatási elemek és az ár alapján közölték. Július 31-éig pályázhatnak a jó tanuló roma diákok. Az általános iskola 5-től 8 osztályos vásárhelyi roma diákok pályázhatnak támogatásra legkésőbb július 31-éig. A diákoknak nem lehet igazolatlan hiányzásuk, és legalább 3,8-as tanulmányi átlaggal kell rendelkezniük. A Hódmezővásárhely Városa Közalapítvány és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat idén is támogatja a jó tanuló cigány gyerekeket. A feltételek tehát a következők: általános iskola felső tagozatos diákjai, 2026-2025-ös tanév tanulmányi átlaga legalább 3,8-as, igazolatlan hiányzás nem lehet, Hódmezővásárhelyi lakhely, az elért eredmény igazolása és az adatkezelési nyilatkozat megléte. Nyomtatvány a polgármesteri hivatal portáján átvehető, vagy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinél. A nyomtatványok kitöltése segítésében állnak rendelkezésükre. A határidő tehát július 31-e.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetük mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán egy nagyon különleges vendégem lesz, akit úgy hívnak, hogy Nicole Victoria, már a neve is különleges, zenével foglalkozik, de a származása az még a zenénél is érdekesebb, úgyhogy egy nagyon érdekes élettörténetet fogunk meghallgatni most. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Szia, üdvözöllek, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
3: Nos, mi már a folyosón cigányol is beszélgettünk.
4: Így van.
3: Cigányol is beszéltünk. Magyarul szólaltál meg most a rádióban, ebből már lehet következtetni azt, hogy te magyar vagy, roma vagy, de közben van még származásod, ugye?
4: Így van, természetesen apukám török származású.
3: Igen, tehát akkor egy magyarországi török cigánylány vagy.
4: Hát ez úgy van, hogy ugye nekem apukám török származású, anyukám sváb magyar és romániai roma. Szóval ilyen mix vagyok.
3: Nem minden. Mindenit. Igen, igen, igen. Ez egy nagyon különleges dolog. Majd kitérünk arra is, hogy melyik identitásod a legerősebb ezek közül. De kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod? Hogy nőttél föl? És gyermekként milyen volt az Isten képed?
4: Húha, ez egy jó kérdés, de nagyon szívesen fogok rá válaszolni. Nagyon szegényen nőttem fel, és ezt nem tagadom, ezt mindenki tudja. Talán még a szegényebbeknél is szegényebben, de szeretetben, békességben és csodálatos családban, csodálatos szülőkkel. Sajnos nekem már szüleim nagyon régen meghaltak, apu az már több mint 10 éve, anyu 8. És az igazság az, hogy függetlenül attól, hogy mi szegényen nőttünk fel, ugye van 4 bátyám és 3 nővérem, az igazság az, hogy nem azt néztük, hogy mennyire vagyunk szegények, ez nekünk nem volt fontos, hanem az, hogy mennyire boldogan nőttünk fel. És örömmel, mulatsággal, ugye nekünk a zene az az életünk része, és teljesen mindegy, hogy mit tettünk, mennyire volt el a hasunk, de nagyon boldogan nőttünk fel, pedig tényleg nagyon szegények voltunk.
3: És ebben a szegénységben, de annál nagyobb boldogságban, milyen volt az Isten képe? Gyermekként hallottál Istenről?
4: Természetesen kicsi gyerekkorom óta a szívemben van, hiszen nem csak a zene, hanem a hit is nagyon fontos a mi családunkban, sőt ez az egyik legfontosabb tényező, legfontosabb dolog, ugyanis hát nekem ugye, mivel apu török, anyu pedig félig magyar, félig roma, de nem, itt most menjünk egy kicsit el a származástól. Ember, ember, jó és rossz van szerintem a világon. És én azt gondolom, hogy az egyik és legfontosabb dolog az ember életébe a jó Isten. Mert ugye bármi probléma van, akármi, akár egy vizsgára készülsz, bármi, mi az első szavunk? Istenem, segíts! Kicsikorom óta nagyon-nagyon hívő ember vagyok, és ez mind a mai napig így van. Mondhatni azt, hogy ő az első az életembe.
3: El lehet térni. Igen, a származástól, ahogy mondtad, és ebben teljesen egyetértek veled, hogy jó ember van és rossz ember van, viszont a származástól függően vannak vallási nézeteink. Neked melyik vallási nézet maradt meg abból, hogy hiszel a jó Istenbe? Egy kicsi korod óta nagyon fontos a hit az életedbe, de melyik szemszögből, milyen szemüvegen keresztül nézette a világot?
4: Elmondom neked őszintén, gondolom arra akarsz kiukadni, hogy a muszlim vagy a keresztény vallás.
3: Így van.
4: Na most akkor én elmondom neked, hogy ugye mivel nekem apám muszlim, anyám keresztény. Innentől kezdve a keresztényekkel sincs bajom, és a muszlimokkal sincs bajom. Egy a lényeg, egy Isten van, és nincsen több. Ugye, hogy ezt mi is mondjuk, nincs más Isten, csak egy. Én azt gondolom, hogy ha jó Isten befogadod a szívedbe, akkor semmi más nem számít. Ha jó ott van veled, nem érhet gond az életedbe soha. Ha erős hited van, és bízol benne, és befogadod őt a szívedbe, az életedbe, akkor nincs semmi a világon, ami fontosabb lehet, mint ő, és ő mindig, mindenkor ott van veled. Én nekem a muszlim kultúra, a muszlim élet is nagyon fontos. Apámról ezt képviselem, de a keresztény élet is nagyon fontos. Szóval itt nincs döntés, hogy melyikhez állok közelebb, mindkettő nagyon fontos az én életemben. És nincs olyan, hogy a muszlimok elítélik a keresztényeket, nálunk nincs ilyen, vagy a keresztények a muszlimokat, én mind a kettőt. Jézust is nagyon-nagyon szeretem, és befogadtam a szívembe, életemet adnám érte, és ugye, hogy mi mondjuk, hogy Allah, és őt is szintén.
3: Én úgy gondolom, hogy egyébként a kettő közötti eltérés az nem Allah, mert az Isten, és egy Isten van, tehát ebben egyetértünk. Én úgy gondolom, hogy a két vallás között a nézeteltérés az inkább Mahomet proféta és Jézus, nem?
4: Igen, de ugye, ahogy mondtad is, hogy Allah, ahogy mi mondjuk azt, hogy nincs más, csak ő, egy Isten van.
3: Igen.
4: Na, hát akkor a lényeg végül is ugyanaz.
3: Igen, igen.
4: Egy Isten van.
3: Igen, igen, igen, igen. Itt az nézeteltérés, és inkább azon van teológiailag, hogy Jézus az Isten fia, így és van a Szentlélek, és a kereszténység hisz a Szent Háromságban, ők pedig csak Allahban, hogy ő az egy Isten, és Jézus nem fogadják el Istenként, mint az ő
4: igen,
3: fia.
4: Igen, de nekem, mivel apa muszlim volt, anyu keresztény, nekem mind a kettő fontos. Jézus is, függetlenül attól, hogy ő egy küldött volt, elküldték őt, hogy tanúbizonyságot tegyen nekünk, ugye, embereknek, és hogy megmutassa azt, hogy ugye ott volt Lázár, felébresztette őt, pedig hát szaga volt, és 4 napos volt, és nem volt nála lehetetlen. Imádkozott, és kért az atyát, hogy adja meg neki, amit kér. Szóval az atyához imádkozott. Itt azért mondom neked, hogy nekem az én életemben ő is nagyon fontos, de ha azt vesszük, hogy melyik fontosabb, nem tudom neked megmagyarázni, mert ez is nagyon fontos, mert Jézust is nagyon-nagyon szeretem, hiszen ő is egy fő, nem mondom azt, hogy Isten, mert Isten küldöttje. Isten küldte őt, úgy mondom, mint itt Magyarországon, ugye, ahogy mondják, hogy Isten küldte, ott ül az Istennek jobbján. Így van, vagy nem így van? És hogy én nem mondom azt, hogy ő egy Istentől küldött, aki szintén nagyon fontos az én életemben, de Allah az is nagyon fontos az én életemben. Mert ugye mi azt mondjuk, hogy Isten csak egy van, vagyis ő.
3: Én nem is szeretnék ebből fontossági sorrendet állítani, hogy melyik fontosabb. Inkább az, hogy te hited szerint miben hiszel?
4: Istenben. Csak egy Isten van. Nagyon szeretem Jézust. Nagyon fontos ő is az életembe. Nem szeretném, hogy a nézők rosszat gondoljanak rólam, vagy azt gondolják, hogy ki ez a nő, egy buta, vagy bármi ilyesmi. Nem egyszer megjelent álmomban, és mondott el nekem dolgokat. Én azt gondolom, hogy ha valaki fontos, vagy kiválasztott, mindig vannak dolgok, amikben hiszünk. Ez ugyanolyan, mint a vallás. Vagy hiszel benne, vagy nem. Na most Jézus sem azért jött az én álmomban, mert hogy nem látja azt, hogy én nekem ő mennyire fontos, de nagyon fontos. Rengeteget imádkozom, nagyon-nagyon sokat, minden nap, evés előtt, evés után, és a nap óráiban is. Nekem ez az én életemben tényleg nagyon, talán mindennél fontosabb. És azért mondom azt, hogy szóval nincs döntés. Jézust is nagyon szeretem, de Allah is nagyon fontos a mi életünkben, az én életemben.
3: Azt mondtad, hogy álmodban jelent meg neked Jézus?
4: Így van, és nem is egyszer. És ezt az egész családom tudja, ezt elmondtam Facebookon, live-ban, amikor azt mondta nekem, hogy figyelj ide, Viktória, nincs mások idő ebből a világból.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk maradni. Most elmegyünk, meghallgatunk egy szép dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést Viktóriával.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Viktória Nikol az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Sziasztok, Baktalita és Szasztétávén. Áldott és szép napot kívánok mindenkinek.
3: Nos, akik most csatlakoztak, azoknak mondom, hogy igen, cigányul köszönt be hozzánk, és magyar, török és cigány asszony áll, vagyis ül velem szembe a stúdióban, és az az érdekes benne, hogy azt megbeszéltük, hogy milyen vallási nézetek vannak ezzel kapcsolatosan, és hogy neked mindegyik fontos, egyik sem fontosabb a másiknál, igen. És ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy nagyon szereted Allahot is, és nagyon szereted Jézust is, de egy Isten van, igen. Viszont Jézus megjelent már többször is az álmodba.
4: Pontosan.
3: Ez egy nagyon érdekes dolog számunkra, elmesélnéd nekünk ezt, hogy hogyan történt?
4: Igen, nekem ugye anyukám az 8 éve halt meg, és én akkor nagyon-nagyon magam alatt voltam, akkor nem akartam sem dalokat írni, sem semmi egyebet. Nekem külföldön lakik tengeren túlon egyik nővérem, és hozzámentem el akkor, hogy én ezt az egészet így felbírjam dolgozni. Ugye különbözőek vagyunk, nem vagyunk egyformák, ki hogy éli meg. És a lényeg, hogy én akkor abban felmondtam a zenéléssel, a dalszövegírással és minden egyébbel, és csak Istent kerestem, és a nyugalmat, és nem akartam semmit. És akkor volt, hogy álmomba jött az, hogy csak így egy pillanatra a másikba, amikor azt álmodtam, hogy Jézus megjelent, de nem is akárhogy, a felhők megnyíltak, és akkor hintószerű, fehér, hatalmas nagy, hát tényleg mint egy hintó, rengeteg ló paripa volt a hintó előtt, amiknek ilyen tollas dísz volt a fejükön, és ott volt, biztos láttad Júda Ben-Hur ezt a filmet,
3: Igen.
4: Na és hasonló hintó, vagy szekér, ahogy lehet mondani, kétkerekű szekér volt az, amin Jézus állt. És én ezt az álmot úgy álmodtam akkor, hogy anyám háza előtt voltunk kint az utcán, és csak annyit érkeztem mondani, hogy mindenki boruljon le a földre, és ne nézzenek fel az égre, mert nem vagyunk méltóak hozzá. És mindenki hajtsa le a fejét, és ne nézzenek rá, és akkor ő megjelent, és azt mondta, emeld fel a fejed, nézd rám. Én nem hiába jöttem el a te álmodba. Nincs mások ebből a világból.
3: Hát igen, ez egy érzékeny téma, kedves hallgatóink. Ez mikor történt?
4: Hát egy pár éve.
3: Egy pár évvel ezelőtt történt, és nagyon érdekes, most egy picit átveszem a szót, mert elérzékenyült a kedves vendégünk, ezt a hallgatóknak mondom. És... De nagyon érdekes, hogy pár évvel ezelőtt ezt mondta neked, és a Bibliában olvasható dolgok most a szemünk láttára beteljesednek.
4: Így van. És amikor azt mondta nekem, hogy nincs mások ebből a világból, elnézést, hogy elérzékenyültem, de bárkinek mesélek hát erről, ez mindig
3: olyan,
4: így van.
3: Ez egy olyan dolog,
4: amit ugye nekem van négy bátyám, ami családunkban mindenki nagyon, nagyon vallásos, és nagyon hiszünk, és a családom is, a rokonaim, és mindenki, itt Magyarországon is, külföldön egyaránt, és amit szeretnék még elmondani, az az, hogy ugye nem csak, hogy ezt mondta el nekem ő akkor, hogy nincs már sok ebből a világból, de a következő álmomban, amikor megjelent, akkor csak annyit mondott nekem, hogy háború lesz. És a párom születés napja előtt egy nap.

0: mondta Csirba, hogy ezt támadtad, de nem érted. Szóval a lényeg, hogy én figyelek az álmaimra. Nagyon-nagyon. Mert vannak olyan dolgok is, amiket nem veszünk észre, és nem pont úgy alakul az álom, ahogy az álmodban van, és lehet, hogy nem éppen akkor teljesedik be, de ezekre érdemes odafigyelni. Minden esetre én azt gondolom, ha valaki hisz a jó Istenbe, a jó Isten ott van. A Bibliában is benne van. A Koránban is benne van. Aki hisz, az örökké él. Vagy hiszel, vagy nem hiszel. És ha hiszel, Isten mindig ott van. Jézus mindig ott van. Allah mindig ott van. Veled, melletted, és mindenben támogat és segít. Mert tudja, hogy te vele vagy, és ő veled. Ez az egyik legfontosabb dolog.
1: Mert hit által üdvözlünk, és nem cselekedetekből.
0: Így van.
1: A törököknél van ez a szokás, hogy időpontokban imádkoznak. Te ezt tartod, vagy azt tartod, hogy te szabad keresztényként bármikor imádkozol, pontosan. És hogyha nem imádkozol, akkor nincs gond, tehát nem fog haragudni rád Isten akkor.
0: Így van, nem fog rám haragudni, elmondok neked valamit. Ha nekünk van egy jó és egy rossz gyerekünk, hát most rossz gyerek egy szülőnek nincsen, de mondjuk van egy kis csintalan gyerekünk, vagy egy jó gyerekünk. Hát a csintalan gyerekünket ugyanúgy szeretjük. Na most akkor a jó Isten, akkor csak így egy szóval, a jó Isten hogy haragudhatna meg egy rosszabb gyerekére, vagy egy jobb gyerekére? Az ő szemében mindannyian egyformák vagyunk. És úgy, ahogy mondod, amikor szeretném, én akkor imádkozok. És én azt gondolom, ha egy sarokban imádkozunk, egy magunkba, úgyhogy senki se hallja és látja, és azt te szívedből, lelkedből beszélsz hozzá, ahogy ezt én is teszem, minden nap, és beszélsz hozzá és imádkozol, szavakkal elmondod neki, amit szeretnél, vagy amit kérsz tőle. Ő ott van és hallja. Nem fontos ahhoz elmenni egy mecsetbe, egy templomba, egy bárhova, egy dzsámiba. Ez fontos. Egy sarokba, megölve, vagy csak az autódba, vagy akár itt bent, ő hall.
1: Amen, ez egy nagyon pozitív dolog, hogy ezt így látod. Volt még más álmod is, amit mondott neked így Jézus? Mert ezek, amiket mondtál eddig, ezek mind beteljesedtek.
0: Beteljesedtek, szerint, így van, volt.
1: És ez nem csak akkor teljesedett be, hanem sajnos most is a napokban, ugye, hogy
0: bizony,
1: megtámadták
0: sajnos,
1: Izraelt. Ez így rád van. Milyen hatással volt, hogy ezt hallottad?
0: Én nagyon-nagyon magam
1: hiszen
0: alatt
1: te is
0: voltam.
1: Voltál már ott kint Jeruzsálembe.
0: Én nagyon sírtam, és nagyon megviselt. Én két napig csak sírtam, zokogtam. Elmondom azt is, hogy azért, mert palesztinokat is nagyon sajnálom, és Izraelt is nagyon sajnálom. Én azt gondolom, hogy a mai világban ennek nem szabadna megtörténni, de természetesen ez nem rajtam, rajtad vagy rajtunk múlik, hanem azokon, akik ezt így kirobbantották. Én nagyon sajnálom őket. A szívem szakad megértük, mert ezt nem kellene a mai világba. De ezt nyilván nem mi fogjuk irányítani, meg nem mi irányítjuk. A válaszodra, vagyis a kérdésedre a válasz pedig az, hogy igen, álmodtam vele, még aztán kétszer Jézussal.
1: Akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, ezeket az álmokat fogjuk meghallgatni, úgyhogy érdemes velünk maradni, kedves hallgatóink. Folytatjuk a beszélgetést tovább, most meghallgatunk egy gyönyörű dalt.
2: Trájó, magyarul élet, életutak, hit, keresztészség, Rádió Dik.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Stojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
0: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, Baktalétavén, Égünner, szép napot kívánok mindenkinek, most pedig köszöntöm azért törökül is, hogyha valaki mégis hallgatja.
1: Igen.
0: Ami azt jelent, hogy jó napot kívánok.
1: Hát ez nagyon durva. Akkor te egyébként hány nyelven beszélsz?
0: Magyar, roma, angol, kicsi arab, török.
1: Akkor 5 nyelven beszélsz.
0: Így van.
1: Elképesztő, gratulálok.
0: Köszönöm
1: gratulálok
0: szépen.
1: Gratulálok neked. És hát majd később kitérünk ezekkel a nyelvekkel kapcsolatosan, hogy mennyire bonyolodsz bele, vagy melyik nyelvvel gondolkodsz. Én nekem sokszor van, hogy cigányul hamarabb eszembe jutnak dolgok, mint magyarul. És ez egy nagyon vicces dolog, erről majd beszélgetünk. De most térjünk vissza oda, hogy mielőtt elmentünk zenélni, arról beszélt, hogy még álmodtál Jézussal. Na jó, most viccesen felteszek egy kérdést. Amikor álmodsz Jézussal, ő milyen nyelv?

0: nem beszél veled.
1: De aranyos, hogy Úristen, nagyon szeretlek. Hát a Jóisten bocsássa meg nekünk ez, de most jó, kell egy kis humor is. Magyarul.
0: Magyarul. És mi volt ez az álom, ez a kettő álom, amit említettél?
1: Szóval volt ezelőtt két álom, amikor megjelent is azt mondta, hogy szóljak, mindenkinek mondjam, hirdessem azt, hogy ő nem sokára eljön. Ugye ez volt az első álom. A második az, amikor álmomban elmondta, hogy háború lesz, és ez is beteljesedett. A harmadik az egy elég különleges volt. Egy szobában voltam, ahol az ablakból hallottam, hogy kiabál az ablakon kívül valaki, kiabálja a nevemet, szólít. És amikor kinéztem az ablakon, nem láttam senkit. Felnéztem az égre, hatalmas morajlás, és csak annyit mondtam, Jézus. És mondta, igen, itt vagyok. De már akkor nem láttam. Szóval akkor már nem láttam az arcát, és már nem beszélt hozzám. Én minden erőmmel, minden apró mozdulatommal csak azt akartam, hogy lássam őt is, halljam őt is, és semmi más, képzeld el, hogy semmi más nem érdekelt abban a pillanatban, csak ő. Én az életemet is így eldobtam volna minden, csak lássam és halljam, de akkor már nem hallottam. És abban a pillanatban fölébredtem. Ez volt a harmadik álmom. A negyedik pedig az egy nagyon durva volt. Autópályán vezettem, nem volt mellettem senki, egyik oldalról sem az autópályán, csak egyedül én voltam. Mentem az autópályán, csak vezettem, egyre gyorsabban, először csak lassan, egyre gyorsabban, aztán elzárta az utat egy fehér fal. És akkor azt mondta nekem, Viktória? Akkor így hívott Viktória. Nincs mások ebből a világból. Látod, milyen rövid volt ez az út? Picit ment az út, begyorsult, felgyorsult minden, és elzárta az utat egy fal. Még egyszer elmondom neked, mindenkinek mond, hogy nem sokára beteljesedik az írás újra. Nincs mások ebből a világból, újra el fogok jönni. Na, akkor volt az, hogy én elmentem templomokba, és elmentem idősökhöz, és a családomat hívtam, és mindenkit, és az egyik bátyám, a Gusztáv, a legkisebbik bátyám, ő azt mondta nekem, hogy nagyon sírt, zokogott. És ő azt mondta, hogy figyelj ide, kiválasztott. Vagy mi azt gondoljuk, ez nem mindenki életében van. Rengeteg ember szeretné ezt, amit te álmodtál, de nincs. Neked óriási hited van, és ezt látják, tudják ott fönt. Én azt gondolom, Armando, valahonnan jöttünk erre a világra, és valahova menni fogunk. Ha hiszel nagyon erősen, ugye ott volt, Szűz Mária, azt mondták neki, hogy ugye Erzsébet terhes, és ezt neki álmában mondták el, az angyal, amikor ugye megjelent. Így van. Szóval vannak álmok, amikre igenis oda kell figyelni, de én azt gondolom egy szó, mint száz, hogy itt csak is kizárólag a hit a legfontosabb, hogy miben hiszel. Én nagyon hiszek Istenben, nekem ő az első az életemben, a legfontosabb. Most durva lesz, amit mondok, és ezért elnézést kérek mindenkitől, akik esetleg úgy gondolják, hogy nem értenek velem egyet. Ez az én véleményem, ez az én érzésem. Nekem az ő, vagyis az atya az egyik legfontosabb az én életemben. Életem árán, anyámnál, apámnál, testvéreimnél mindenkinél jobban szeretem. Hiszen ő adott el erre a világra, és ő is vehet el. Igazából ennyi. Szóval nekem nagyon erős hitem van.
0: Ez tényleg nagyon erős hitre val, és a Máté 24-ben Jézus pont erről beszél a tanítványaival, hogy háborúkról fogunk hallani, betegségekről fogunk hallani, nagy sírás lesz, szenvedés, de ez még csak a kezdet, mert hogy lesznek olyanok, amikor az ő nevéért fognak minket üldözni, és konkrétan megölni.
1: Pontosan,
0: és kivégezni
1: van,
0: a keresztényeket.
1: Így van.
0: Most jelenleg ez történik egyébként Izraelben, tehát ott nem a területfoglalás a lényeg, hanem az, hogy
1: bizony,
0: a keresztényeket megöljék. És,
1: bizony, sajnos.
0: És ez fontos, amit te most mondtál, hogy tényleg elnézést kérünk, ezért megbotránkoztató lehet néhány ember számára, de ilyenkor felmerül az emberben tényleg a kérdés, hogy mennyire hiszel Istenbe. Hogyha velünk megtörténne jelenleg most ez Magyarországon, hogy hiszel Istenbe, mert ha hiszel, megöllek, hogy akkor inkább azt válaszolod, hogy nem hiszel Istenbe, és megtagadod őt, vagy vállalod a halált érte. Szóval ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy mindennél jobban szereted az atyát.
1: Igen, hát én meghalnék érte. Mert azt mondja az Úr, aki értem meghal, az ha meghal is, örök él. Szóval, ha befogadod őt és szereted őt, ha meghalsz is, újjáéledsz, hiszen ő nem hagyja azt, hogy te elveszél.
0: ez egy nagyon csodálatos dolog. Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk ismét, meghallgatunk egy szép dicsőítő dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el. Na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban.
1: Üdvözlök és köszöntök mindenkit, sok szeretettel. Szia, Armando!
0: Na most csak magyarul köszöntél be a változatosság kedvéért, mindig máshogy köszönsz be. Kedves hallgatóknak mondom, akik most csatlakoztak hozzánk, hogy egy olyan személy ül velem szembe, aki török, magyar és cigánylány is, úgyhogy ez egy csodálatos dolog. 5 nyelven beszél, képzeljétek el. És beszéltünk már arról, hogy Jézus megjelent többször az álmodban, és hogy mondott neked olyan dolgokat, amik tényleg beteljesednek a szemünk láttára, mai napon is, és mindezek mellett pedig kitértünk sok érdekes dologra, amiket most én szeretnék feszegetni veled. Például az, hogy az 5 nyelvből, amit beszélsz, hogy melyiket beszéled legaktívabban, vagy melyik nyelven gondolkodsz?
1: Hát mivel én itt élek Magyarországon, ezért a magyar és a roma.
0: Magyar és a roma, igen. Ez a kettő a legdominánsabb az életedben, és melyik nyelven gondolkozol? Van, amikor valamit gyorsan át kell fordítani cigányról magyarra magadba, hogy kimond azt a szót, vagy ilyesmi, ilyenek vannak?
1: Hát, mint látod, itt ő mellettem a keresztlányom, és mosolyog.
0: Igen, most
1: mert van, amikor összeakad a nyelvem, igen, mert van, amikor összeakad a nyelvem, és gondolkodom, hogy akkor ezt most hogy is kell kimondani, de mert hogy ugye több nyelven beszélek.
0: Sajnokba belesem, amit én, hogy félig cigányok, kezded el a mondatot, befejezed magyarul, vagy fordítva?
1: Hát ez még a jobbik eset, de volt olyan, amikor elkezdtem magyarul, és befejeztem törökül vagy arabul. Azért az nagyon durva. És igen. Néznek, hogy mit beszélek, és mondom, hogy elnézést, és akkor ugye váltok azon a kapcsolatban, hogy hoppá, nem jól beszéltem, és akkor gyorsan váltok.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bennünk van. Benned az egész közül most ugye megbeszéltük a vallási nézeteket is, és abban azt mondtad, hogy ott nincsen erősebb dolog az életedben, ott mind a kettőt elfogadod, van, és mind a kettőben hiszel.
1: Így van.
0: Na de identitásban, életmódban melyiket követed a legjobban? Melyik szokásokat, vagy mit fogadsz el, vagy minek vallod magad a legjobban? Cigánylány vagy, magyar vagy török?
1: Mindegyik. Mindegyik. Nagyon szeretlek, ez egy jó kérdés. Hát az igazság az, hogy ugye bármelyik városba, országba, kultúrába megállom a helyem. Ugyanis van bennem 3 vér. Törökországban vagyok, akkor ugye az a népem, akkor ott ugye úgy beszélek, olyan ruha, úgy viselkedek. Ha romák között, akkor nyilván úgy, és ha magyarok közt, akkor nyilván úgy. De szóval nem tudom azt mondani, hogy én csak ez vagyok, vagy az, mert egyiket se tagadhatom le. Szóval mind 3 vér bennem van. Nem mondhatom azt, hogy én csak magyar vagyok, vagy én csak török vagyok, vagy csak roma vagyok, mert mind 3 vagyok. És igazából nem az a lényeg, hogy valójában ki vagyok, hanem amikor megjelenek valahol egy társaságban, és amilyen társaságban, tudok hozzájuk alkalmazkodni, hál' Istennek.
0: Én itt arra akartam kitérni, hogy én például úgy vallom magam, hogy én egy abszolút autentikus, hagyományőrző, tradíciókkal rendelkező cigány gyerek vagyok, kőkeményen tartom a szokásomat, a feleségemmel, a szüleimmel, a családommal, az egész nagy népemmel együtt, de ha arra kerül sor, akkor igenis, kulturáltan szépen magyarként tudok viselkedni, hiszen magyarországi roma vagyok, és be tudok illeszkedni a többségi társadalomban. De mindez mellett, hogy rengeteg magyar barátom van, akik között magyarként tudok viselkedni, és igazából hazafinak is tartom magam, magyarországinak, nagyon erős bennem a cigány identitás. Na erre akartam kitérni, hogy te is őrzöd ugyanúgy a hagyományokat, a kultúrát. Minden. És hogy lehet egyszerre a 3-at őrizni?
1: Hát nekem ugye megvan a török, szokás, török hagyomány, megvan a magyar hagyomány, és megvan a roma hagyomány. Ugyanúgy, ahogy ezelőbb is elmondtam neked, én is itt születtem, ugye Magyarországon, itt nőttem fel, nagyon szeretem Magyarországot, nagyon szeretem a magyar országi romákat, hiszen bennem is van roma vér, és nagyon szeretem a törököket is, akik itt élnek, ugye Magyarországon, mert itt is élnek, hál' Istennek, rengeteg törökök. Szóval bennem, mivel mind három van, én azt gondolom, hogy mindegyiket nagyon szeretem, és bármelyik kultúrába meg tudok felelni, mivel hogy mindegyik vagyok.
0: Bekövetkezett az életedbe egy olyan dolog is, ami igazából az egész életedet végigkísérte, ezt még a beszélgetésünk legelején is elmondtad, hogy a zene az mindig ott volt neked az életedben.
1: Igen.
0: Mikor alakult át ez egy olyan dologgá, hogy nem csak hallgattad a zenét, vagy részt vettél abban, hogy jó a zene, hanem hogy rájöttél arra, hogy neked dalokat kell írnod, neked énekelned kell, és neked képviselned ezt a dolgot, hiszen nagyon sok dalot hallható az interneten.
1: Így van, igazából 6 éves korom óta éneklek. Életemben először 6 éves koromban kezdtem el énekelni, nagyon sok Kimit tudott, megnyertem Szabolcs megyébe, nagyon sok felkérésem, fellépésem volt gyerekként, ugye, amikor vittek tanárok, és ilyen Kimit tudókon voltunk, és volt egy olyan, amikor 300 fellépő közül mi voltunk az elsők, tényleg is, hogy nagyon készültünk rá, de megnyertük, és nagyon örültünk neki. Aztán, ahogy kezdtem felnőni, anya féltett, és azt mondta, hogy nem mehetek. És akkor innen persze...
0: Ez a szokások miatt volt ez a féltés?
1: Mondhatjuk azt is, meg ők nagyon óvtak engem. Nálunk a családban én vagyok a legkisebb. És anyuik kézzel, lábbal, körömmel, minden, hogy ahogy lehet, védtek, és azt mondták, hogy nem akarják, hogy bármi problémám, vagy bármi bajom legyen. Így nem engedtek. Én nagyon szerettem volna, de a szüleim nem engedtek. És akkor felkerültem ide Pestre, amikor férjhez mentem, felkerültem ide Pestre, és akkor kezdtem el járni, zenélni, énekelni. Mert azt mondtam, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, és láttam azt, hogy egyre több embernek tetszik, egyre jobban várják a dalaimat, és akkor kezdődött ez el, de még akkor sem vettem annyira nagyon komolyan. Egy pár évvel ezelőtt kezdtem úgy, hogy na jó, akkor mégis, de ezt is úgy, hogy a húgom bejelentkezett az én nevembe egy műsorba, és egy TV felvételre jelentett be engem, időpontot kért, stb. És fölhívtak engem, a számomat is megadt, és meglepődtem, és mondtam, hogy tessék, hát ugye nem tudtam, miről van szó, és akkor ő már intett, hogy én voltam, és csak beszél, meg minden egyéb, és ez a Frédi Show volt, az RTL Klub Frédi Show, biztos tudjátok, hogy melyik.
0: Igen.
1: Na, és oda mentem el először, amire azt lehet mondani, hogy ez egy kicsit komolyabb volt. Na, és onnantól kezdve történt az, hogy a nővérem az ott nagyon sét, és azt mondta, teljesen más vagy a színpadon, neked ezt csinálni kell. Ezt ne hagyd abba, neked ez az életed, nagyon szeretted, de hidd el, hogy anyu is büszke rád, meg apu is. Mert tudják ők is, hogy akkor nem engedtek, de látják ők, most fentről látják, hogy te mennyire boldog vagy, és ez mennyire fontos. És azóta van az, hogy én írom a dalszövegeimet, egy-egy dalomat kivéve, ugye én írom a dalszövegeimet, és a nővérem is segít most nekem, és azóta éneklek, így azóta veszem komolyabban.
0: Az Isten és a zene közt van párhuzam? Ő adja az ihletet, esetleg őtőle jön. Belőle tudsz meríteni?
1: Hát én minden egyes dalszövegemet úgy írok, hogy úgy kezdem, Istenem segíts. Adj nekem gondolatokat, hogy mielőbb meg tudjam írni ezeket a dalokat.
0: Akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk ismét, meghallgatunk egy szuper dalt, aztán a következő órában is várunk benneteket vissza. Továbbra is Nicole Viktóriával fogok beszélgetni, úgyhogy tartsatok velünk.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DAP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MTI-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzin 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panel piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, az az Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
4: Szia, üdvözlök és köszöntök mindenkit, sok szeretettel, Baktalis, azt itt a vén égünnel.
3: Hát ilyen hosszú beköszönést soha senki nem mondott még itt, pedig aztán vannak itt olyan cigányok is, akik beköszönnek, aztán úgy pörög a nyelvük, hogy sukárszáztolungot rajom meg, boldogsága, öröm a szokodik, és mégsem ilyen hosszan, meg hát mégsem ennyi nyelven, úgyhogy ez egy csodálatos dolog. Hogy
4: köszönöm szépen.
3: Most már én is azt mondom ebben a műsorban, hogy te egy kiválasztott személy vagy, nem csak az álmaidért, hanem aki öt nyelven beszél, ezzel megáldja őt az Isten. Ez egy csodálatos dolog, hát, és főleg úgy, hogy ez mind adottság volt neked, és könnyen beletanulhattál születésed után, mert vannak, akik kőkeményen éveket, évtizedeket tanulnak azért, hogy ennyi nyelven beszéljenek. Úgyhogy ez egy kiváltságos dolog. Nos, ott hagytuk abba, hogy a szövegírásról, a zenéről beszéltünk, és hogy nagy részt a zenédnek a szövegét te írod, illetve a nővéred segít neked. Minden egyes dalt úgy kezdesz el, hogy Istenem segíts.
4: Így van.
3: Miért van szükséged Isten segítségére a dalíráshoz?
4: Ő mindig segít nekem. Ő mindig segít. Úgy kezdem, Istenem, segíts, és adj nekem új gondolatokat, és tedd azt, amit te jónak látsz. Segíts nekem abban, hogy könnyen meg tudjak írni egy dalt, és ne jöjjön nehezen a gondolat. És ha hiszed, ha nem volt olyan például a Te vagy a minden című dal, azt nagyon-nagyon lázas voltam, azt a páromnak írtam azt a dalt. Nagyon lázas voltam, éjszaka felébredtem, nem tudtam aludni. És nem fogod elhinni, egy éjszaka alatt én azt a dalt átdolgoztam, megírtam, és másnap bementem, és lázasan felénekeltem a stúdióba, és annak van a legtöbb nézettsége. Akkor elimádkoztam, és azt mondtam, Istenem, segíts, én nekem ez most nagyon fontos. Nincs olyan dolog, nem csak a dalban, bármit, amit teszek, hogy én előbb ne kérjem meg Isten segítségét. Nekem nagyon fontos az életembe ő.
3: Akkor ez az életed minden területére kihat, hogy az Istennel.
4: Így van, így mindenhol.
3: Az Istennel való kapcsolatod, az mindig elsődleges.
4: Így van.
3: A zene az életedben ugye jött 6 éves korban, aztán tehetségkutatókon is részt vettél.
4: Így van.
3: A szüleid nem engedtek annyira, mert féltettek téged, és végül, amikor férjhez mentél, akkor kezdted el a karrieredet.
4: Így van.
3: Pár éve pedig még jobban.
4: Komolyabban
3: elkezdted venni ezt a zenei karriert. De ez nagyon érdekes, hogy a férjeddel kezdtél el zenélni komolyabban, mert valljuk be, hogy azért a származásaid miatt ugye törökként és romaként elég nehéz az, hogy a férj elengedjen egy nőt, és hogy engedje, hogy énekeljen, mert hogy valljuk be, hogy szerintem nagyon sok cigány asszony lenne, aki hatalmas tehetséggel rendelkezne, és lehet, hogy pont a családja vagy a férje az, aki visszatartja őt ebben a dologban, és a tradíciók szerint meg azért, mert ő a férfi, meg ő féltékeny, meg minden ezért nem engedi őt el, hogy neked nem volt ezzel küzdelmed, vagy nehézséged, hanem akkor a férjed is ilyen normálisabban fogta föl a dolgokat?
4: Természetesen nekem a párom apukája részéről nagyecsedi, és az anyukája részéről pedig magyar. De hát ő még nagyon fiatal volt, amikor az apukája meghalt, és szinte egyedül nevelte fel az anyukája. Ugye anyósom és a párom volt egy buli, ahova mi elmentünk együtt, és ott láttak először énekelni. És anyósom sírva fakadt, és azt mondta, hogy Úristen, ezt te csináld, mert ez neked nagyon megy. Ugye én elmondtam neki, hogy én nagyon szeretek énekelni, és hogy fogadják nagyon sok szeretettel ezt a dalt. Nekik küldöm is természetesen mindenkinek, aki itt van. És a párom az így lezsibbadt, és így néz, és azt mondja, hogy ezt nem hiszem el. És a buli után én elmondtam neki, hogy én ezt szeretem csinálni, és én ezt szeretném a jövőben majd, és ő azt mondta, hogy figyelj, ha téged ez boldoggá tesz, akkor én támogatlak benne. Szóval nekem olyan párom van, aki soha semmilyen körülmények között nem mondaná nekem azt, hogy te nem mehetsz el buliba, ő elvisz rengeteg buliba, elvisz. Nem mehetsz el buliba, és ezt te nem csinálhatod, a dal szövegírásba is besegít, és ő az első, akinek én felolvasom, hogy na Guszti, mit szólsz hozzá.
3: Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. Isten ebben is megáldott téged, hogy jó férjet adott neked.
4: Így van.
3: Nos, a zenei karriered most, hogy komolyabban vetted, hogy ível felfelé, ugye több televízió műsorban is most már láthatunk téged, amiknek a csatornáknak a neveit nem említjük meg,
4: így van.
3: De több műsorban részt veszel, érzel fejlődést, azután, hogy komolyabban vetted, hogy amikor tudatosan rááll az ember, akkor jobban ível a karrierje felfelé, mint amikor csak úgy lazán csinálja?
4: Így van, természetesen. Így van. Nekem most én azt gondolom, hogy mivel egy kicsit komolyabban veszem én is, és több energiát fektetek bele, ezáltal jobban ívelek fel. Nyilván, ha valaki sokat dolgozik, eléri a célját, és ha valaki sokat dolgozik, és tesz valamiért, akkor annak megvan az eredménye. Úgyhogy igazából nekem most, amit én nagyon szeretnék, az az, hogy hát a jövőben majd Törökországba leforgassak egy videoklipet, megcsináljak ott török stúdiósokkal egy olyan dalt, amit hát mondhatom azt, hogy törökül is fognak énekelni benne, és roma nyelven is. És ezt egy török DJ-s fogja nekem majd, ha Isten is úgy akarja, inshallah, akkor ezt meg fogjuk csinálni.
3: Tehát akkor ez duett lesz? Mások is részt fognak venni ebbe a produkcióban?
4: Így van, pontosan.
3: Ahogy írod a dalokat, ezek szerelmes dalok szoktak lenni, vagy az, hogy miről írod a dalokat, az mi határozza meg az, hogy miről szóljon a dalod?
4: Elnézést, olyan aranyos, hogy hát igazából ez ilyen ihlet, tudod. Mikor mi jön? Van, amikor jön egy szerelmes dal, van, amikor ugye a nővéremmel, Ivettel hol sírunk, hol nevetünk, amikor egy hallgatós dalt éneklünk. Ott tényleg sírás és nevetés van.
3: Itt tehát akkor a zenei stílusodban, most említetted, hogy Törökországba fogsz törökül előadni egy zenét, most említesz egy hallgatót, ami egy ilyen lirikus cigány dal, a hagyományunkat őrzi, és akkor ez full cigány stílus. Na ez is egy lényeges dolog, hogy a zenében hogy jön ki az identitásod. Melyiket szereted a legjobban énekelni?
4: Hát nagyon őszinte leszek a romadalokat. A romadalokat eléneklek én aztán Whitney Houstonon át bármit, de a romadalok azok, amik hozzám nagyon közel állnak. Az én szívemhez.
3: Na és akkor kanyarodjunk vissza oda, hogy jön az ihlet, hogy miről írjál dalt?
4: Szóval hát ez úgy van, ahogy az imént mondtam is neked, hogy van olyan, amikor jön egy ihlet, és jön egy vidám dal. Egy, mint ahogy mi mondjuk romák, egy pergetős dal. És van, amikor jön egy ihlet, hogy mondjuk visszajön a gyerekkorunk eszünkbe a nővéremmel, és tényleg ott van balta, szekér, ló, ott minden van, amikor a dalszöveget írjuk. Van sírás, van nevetés, visszaidézzük a gyerekkorunkat. Mondjuk ez egy hallgatóra jellemző. És van olyan, amikor egy pörgős dalt írunk, és ott sikítunk a nevetéstől, mert hát ugye oda kell 4-5 óra, mire csak két szöveget leírunk a nővéremmel, mert tudjuk azt, hogy az nekünk az egyik legnehezebb, egy pörgetős dalt, egy hagyományos, autentikus romadalt megcsinálni úgy, hogy ez mindenkinek megfelelő legyen a számára. Hál' Istennek, mi kettőt megcsináltunk, és az egyikhez majd nagy ecseden fogjuk leforgatni hamarosan a videóklipet az egyik pörgetős dalhoz. Szóval igazából hát nem annyira egyszerű ez, mert azért annyira nem egyszerű, de én nagyon élvezem a dalszövegírásokat. Nekem ez nagyon fontos.
3: Most említettük a zenével kapcsolatos pozitív dolgokat. Beszélgessünk egy kicsit a nehézségéről is, mert nem minden arany, ami fénylik.
4: Így van.
3: Van olyan, amikor küzdesz azzal, hogy megírj egy dalt? Vagy azt inkább félrerakod, és akkor majd folytatod később?
4: Hát az igazság az, hogy én nagyon pozitív vagyok, és nagyon akaratos is. Aki tudja, aki ismer, az tényleg tudja, hogy én nagyon egy akaratos nő vagyok. Ha valamit akarok, és valamibe belekezdek, azt én nem hagyom abba. Akkor lehet, hogy reggeltől estig, vagy estétől reggelig, nyilván, ha az időm engedés, akkor éppen nem dolgozom, reggeltől estig, estétől reggelig lehet, hogy ezt a dalt megírom, akkor is, ha bármi történik. De természetesen volt olyan egy-egy dalom, amit egy hétnyi tovább írtam meg, mert egyszerűen hiába akartam, hogy jöjjön az ihlet, nagyon nehéz volt, mert alapból olyan címet is, olyan szöveget akartam összerakni, ami egyedi, de nagyon egyedi, és ez nagyon nehéz volt nekem. Ez egy hallgatós dal volt. A mamámtól, a családomtól, a régi 1000 éves dalok, ugye a déd nagyanyám, a nagyanyám is, és ezeknek a dalai, anyámiknak a dalai, nem volt olyan egyszerű ezt összerakni, és egy kicsit modernizálni, hogy ezért mégse olyan legyen, mint az ő daluk, ami régen volt, a hangstílus, meg volt a hangzásvilág, de mégis egy kicsit más irányba fordítottam el az én világom felé. Úgyhogy ez nehéz volt, megmondom őszintén, de megcsináltam.
3: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most ismét elmegyünk, meghallgatunk egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek itt a stúdióban.
4: Szia! Sziasztok! Üdvözlök és köszöntök szeretettel mindenkit! Tamin Szaszti Tajbak Tali, Iégünner.
3: Ezt taníts meg nekem, Iégünner?
4: Igen, Iégünner.
3: Oké, szuper. Szóval ott hagytuk abba a beszélgetésünket Viktóriával, kedves hallgatóink, hogy milyen a dalírás, és néha van, amikor nehéz, néha ezzel küzdeni kell, és bizony nem is ez a legnehezebb része, amikor meg kell írni egy zenét, hanem amikor jön a negatív kritika, és ugye rengeteg rossz dolog tud lenni ebben, nem minden arany, ami fénylik, ezt én, mint zenész, műsorvezető, meg közszereplő, ezt én nagyon átélem, de hidd el nekem, hogy a hallgatóink közül vannak, akik úgy gondolják, hogy hát ti csak sztároskodtok, arany életetek van, semmi gond nincs veletek, meg minden, és aztán jól odapirítanak nekünk kommentbe nagyon erős szavakat. Ezt meséld el, hogy milyen hatással tud lenni egy nőnek az életére, mert szerintem tényleg te kapsz hideget, meleget is azért.
4: Ez így van természetesen. Én azt gondolom, hogyha mindig azt fogjuk nézni, hogy nekünk más mit mond, akkor mint egy kártyavár összeomlunk. Ezt nem szabad, ezt el kell engedni. A legmagasabb, legismertebb világsztároknak, mondhatjuk úgy, olyan embereknek, akik tényleg nagyon magas pozícióban vannak, azoknak is olyan kommentet írnak, vagy mondanak a szemükbe bármit, ami vagy nem fedi a valóságot, vagy nagyon rosszul tud esni, lelkileg össze tudja törni az embert, de ezekre a dolgokra nem szabad odafigyelni, nekem az a véleményem.
3: Hogyha építő kritikaért téged, azt el tudod fogadni?
4: Természetesen. Van olyan, hogy mondjuk egy dalszöveg nem tetszik a páromnak, vagy a bátyámnak, vagy a nővéremnek. És átolvassuk ötször, tízszer,

0: vallással kapcsolatosan, hogy született már olyan dalod, amit Istennek énekeltél, vagy Allahnak írtál, vagy Istennek?
1: Nincs. Jó pár előadó, nagyon, nagyon jó barátaim, és ők már mondták, hogy mivel ennyire nagyon magas hitem van, én nem szeretnék egy ilyen dalt elénekelni, mert volt olyan, amikor éppen egy helyen voltunk, egy buliban, akkor ott mi énekeltünk hívő dalokat, és azt mondták, hogy Úristen, neked kell egy ilyet egyszer elénekelned. Szóval ez is tervben van, és ha Isten is úgy akarja, akkor én a következő hónapban fel is fogok énekelni egy hívő dalt, hiszen jön karácsony is, úgyhogy kell egy ilyen dal.
0: Akkor pont fején találtam a
1: pontosan.
0: Szöget most. Akkor születni fog ilyen
1: így
0: dal.
1: Így van, már a szöveg is megvan hozzá, így van.
0: Tehát ez egy saját lesz? Nem,
1: saját.
0: Nem, akkor nem feldolgozott.
1: Nem feldolgozott, nem. Ez az én saját dalom.
0: Na, ennek nagyon örülök, ezt már nagyon fogom várni, és ebben az idősávban nagy szeretettel fogom majd játszani itt a Trajó műsorunkban.
1: Köszönöm szépen.
0: Hogy írtad meg azt a dalt? A keresztény dalt. Van különbség, amikor Istennek írsz egy dalt, vagy embernek írsz egy dalt?
1: Van.
0: Mi volt a különbség neked?
1: Van, milyen mert amikor Istenről beszélsz, az teljesen más érzés, más világ. És amikor egy embernek is, az is más világ. De ez a dal, az én dalom, amit én megírtam, ez valójában a hitről szól. És arról, hogy Isten mennyire fontos a mi életünkbe. Mennyire egy olyan dolog, ami nélkül nem lehet élni, hiszen ha ő nincs az életünkbe, akkor ott annyi vége. Ő fontos a mindennapjainkban, a világunkban, a perceinkben, hiszen az életünkre nincs garancia, én azt gondolom. Nem tudjuk azt sem, hogy egy perc múlva mi fog történni velünk. Ami hál' Istennek jó, hogy nem tudjuk, de mert szerintem nagyon összeroppannánk, ha tudnánk, hogy mi vár ránk életünk során, de én úgy vagyok vele, hogy fontos az életünkben ő nagyon. És ezért is írtam én ezt a dalt meg. Az emberek felé szól ez, de mégis hitáltal Istentől, hogy higgyenek benne és bízzanak benne, mert ő nagyon fontos nekünk. És ő van is létezik, és létezni is fog, amíg a világ a világ.
0: Amen. Ah. Ez lesz a témája?
1: Így van.
0: Tehát erről fog szólni a dal, hogy az emberek felé szól, tehát embereket szólítasz meg, hogy higgyenek
1: Istenben. Így van.
0: Egy szóval akkor az álmodat teljesíted, hogy azt kérte tőled Isten, hogy mondd el mindenkinek, hogy ő van, és be fog teljesedni az írás, és akkor ezt egy dalban
1: közölni
0: is fogod az emberekkel.
1: Így van.
0: Hát ez egy nagyon csodálatos dolog, nagyon sok sikert kívánok
1: nagyon
0: neked.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ehhez a dalhoz, és én hiszem, és tudom, és tapasztalatban mondom, hogy ennek nagyobb sikere lesz, mint amikor olyan dalokat írunk, hogy az embereknek tetszedjenek. Ami az is Istentől van szerintem,
1: hát
0: mert az embereknek a jó kedvét csináljuk vele.
1: Így van.
0: Viszont amikor Istennek írunk egy dalt, vagy Istenről szól egy dal, akkor az teljesen más.
1: Csodálatos dolog, így van. Pontosan. Egyetértek.
0: És említettük, az imént beszéltünk arról is, hogy jöjjön, hogy vicceskedünk egy picit, és hogy az Isten bocsássa meg nekünk, és hogy tényleg ez így van, de hogy gondoljunk bele abba, hogy Isten az ő saját képmására teremtett minket. Akkor ha milyen viccesek vagyunk, Istennek milyen jó humora lehet.
1: Az biztos.
0: Képzeld el, hogy ő milyen vicces lehet.
1: Ez így van. És ő hall mindent, és lát mindent, és mosolyog velünk.
0: Így van.
1: Ebben biztos vagyok.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, most meghallgatunk ismét egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább. Maradjatok velünk, Nicole Victoria lesz a vendégem továbbra is.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
0: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trájó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Nicole Victoria az én vendégem. Köszöntelek téged itt a stúdióban.
1: Szia, szép napot kívánok mindenkinek, sok szeretettel köszöntök, üdvözlök mindenkit. Taktalész azt itt a vén, jégünner.
0: Nos, nagyon sok mindenről beszéltünk már az életedről, kiveséztük a zenét is, kiveséztünk mindent. Mindig így igyekszem úgy kanyarintani a beszélgetést, hogy egyszer felével egy vidámabb témára, aztán egy szomorúbb jön. Most úgy gondolom, hogy lehet érinteni fogok egy olyan dolgot, amit aztán tényleg érzékeny dolog, de úgy gondolom, hogy ez a hallgatókat is érdekli. Hogy említetted azt a dolgot, hogy korán elmentek a szüleid.
1: Igen, sajnos, igen.
0: És...

0: mégis az Istennel való hited, az megmaradt erősen, és vidáman tudod felfogni az életet. Én értem, hogy mitől van ez, de lehet, hogy van olyan hallgatónk, akinek ez furcsa. És kérlek, hogy beszélj nekünk arról egy picit, hogy akinek ilyen korán elmennek a szülei, az miért tud vidáman élni tovább? Az miért nem tudja feltenni a kérdést Istennek, hogy Istenem, miért tetted ezt, miért nem gyógyítottad meg, miért csináltad ezt, és hogy tud megmaradni a hite?
1: Köszönöm szépen ezt a kérdést. Én rengeteg embernek elmondtam, hát igen, ez egy nehéz kérdés, de viszont én, ha ezzel erőt adhatok bárkinek, aki most engem hall, akkor én attól nagyon boldog leszek, és nagyon fogok neki örülni.
0: Pont ezért mentem bele ebbe a témába, hogy
1: köszönöm,
0: bocsánat, hogy
1: ez
0: nagyon
1: gond.
0: Érzékeny.
1: Nem, semmi gond nincsen. Én azt gondolom, mindenki magáért születik erre a világra. Magunkért születünk meg, és magunkért halunk meg. Nekem édesapám 77 éves volt, amikor meghalt, és halála előtt nem sokkal nekem azt mondta, ő mondta ezt, magunkért születünk, magunkért halunk meg. Az élet csodálatos, gyönyörű, szeretni tisztelni, becsülni kell mindenkit, a szegényeket, a gazdagokat, mindenkit, mert ha meghalunk, mindannyian egy helyre jutunk. De ha meghalunk, akkor úgy szeressenek minket, úgy emlékezzenek ránk, mint ember, maradjunk meg embernek. Soha ne legyünk többek, de kevesebbek se, emberek legyünk. Ne nézzük meg a szegényeket, ne bántsunk senkit, a tiszteletet mindenkinek adjuk meg, mert az ő élet rövid, nincs rá garancia, nagyon gyorsan elrepül az idő. Amikor fiatal voltam, én is azt hittem, hogy ó, nagyon messze van még, amikor meghalok. És most itt vagyok, és hamarosan meg fogok halni. És ez az élet rendje. Nektek fájni fog, mert én elmegyek, de akik mi elmegyünk, mi tudjuk, hogy nekünk eljön. Lejárt a mandátum. Bocsánat, így mondta, lejár a mandátum, és ha szólítanak, oda menni kell. Ott nincs az, hogy mi oda nem megyünk. Gyerek, felnőtt, fiatal, idős, ha hívnak, Isten azt mondja, hogy most te jössz haza, mert az az örökös hazánk, akkor oda jössz. Nincs az, hogy mi oda nem megyünk el. Tudod, amikor nekem apu meghalt, én nem sírtam. Nekem ez benne volt a fülembe, a fejembe. Nagyon-nagyon erős nő vagyok egyébként, aki ismer, mindenki tudja. Én nem sírtam, mikor apu meghalt. Sem a virasztásokon, sem a temetésen, sem mindenki csodálkozott, hogy ez mi van velem, mint egy beton. De egyszerűen az volt bennem, hogy én most szívem szerint üvölteni tudnék, de hiába fogok sírni, felébredni nem fog. Neki lejárt az ő ideje, bár ne lett volna így, mert nekünk nagyon fáj, de ott volt a fülemben, amit mondott. Hogy ha eljön az idő, oda menni kell, ha szólítanak, menni kell. És ezt nektek el kell fogadni, mert lesz idő, amikor ti is lejár a mandátumotok, ti is elérkeztek arra a pillanatra, amikor az utolsó pillanat van, amikor a lehelet, ugye, kiszáll belőletek, és akkor az utolsó leheletetek, és akkor jöttök oda, ahol mi vagyunk, és ott majd találkozunk. Szóval én ezt így éltem meg, ahogy nekem ezt apám elmondta 77 évesen, és képzeld el, hogy amikor anyu meghalt, Ármándó, én akkor sem sírtam. Akkor is az volt bennem, nagyon nehéz, nagyon fáj, üvölteni tudnék, de nem teszem. Mert ez az életrendje. Születni és halni kell. Bár a jó Istenért soha ne adott volna, és soha ne halt volna meg senki, meg ne halna meg senki az életbe soha, de ezt nem mi irányítjuk. A jó Isten ezt így adta, ezt el kell fogadni. Ha oda hívnak, menni kell. Én nem félek a haláltól. Most bármennyire hangzik nevetségesnek, én nem félek a haláltól. Hiszen születni, halni kell. Születtem, és egyszer, ha oda hívnak, akkor nekem mennem kell, és nincs mese. Én ezt így gondolom. Nekem ez a véleményem. Nem tudom, hogy mások hogy gondolják, mások hogy vannak vele. Én így gondolom.
0: Mert hogy lehetséges, hogy Isten pont azért vesz el minket ebből a rövid életből, mert hogy ott majd mindegyütt lehetünk, és pont az, amit mondtál, hogy bárcsak soha ne halna meg senki, hát ott már nem fog meghalni senki.
1: Hát pontosan.
0: Azt írja a Biblia nekünk, hogy nem lesz ott sírás.
1: Bizony.
0: Nem lesz könny. Van. Nem lesz fájdalom, csak boldogság és öröm.
1: Így van.
0: Te mit gondolsz erről? Erről az igerészről, és mit gondolsz, hogy halálunk után mi lesz? Vagyis, hogy te miért nem félsz a haláltól? Nem mondom, hogy viccesnek hangzik, inkább megdöbbentőnek hangzik, hogy egy ember ilyen határozottan tudja azt mondani, hogy nem fél a haláltól. Miért nem félsz te a haláltól?
1: Elmondom neked, hogy ez valóban így van. Tényleg nem félek tőle. És mégpedig azért nem, mert én nekem erős hitem van. Nagyon-nagyon erős hitem van. Én ebben hiszek, és elnézést kérek a hallgatóktól és mindenkitől, aki esetleg ezért megvet, vagy próbál megvetni. Nekem ez a véleményem. Én azt gondolom, mindenkinek van egy saját véleménye. Most ezért tényleg nem jár harag, vagy ezért nem kell engem megvetni, amiért én ezt elmondom. De én azt gondolom, hogy akinek ilyen nagyon erős hite van, mint nekem, ugye, hogy a Biblia is írja, aki hisz bennem, örökké él. Ha meghal is, örökké él. Én úgy gondolom, hogy ez az életrendje, hogy születni is halni kell. Én most nem azt mondom, hogy most meg akarok halni, vagy holnap, mert nem akarok meghalni, de hogyha, most csak egy példa, ha én nagyon beteg lennék, és tudom azt, hogy nekem már nincs sok, akkor én elfogadom ezt. Természetesen imádkozom, és azt mondom, Istenem, nálad minden lehet, de ha lehetséges, ments meg, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. És én természetesen elfogadom a te döntésed. És ha úgy van, hogy én érzem, hogy én csak percek vannak, és el kell menni, akkor elfogadom. Mert tudom azt, hogy Isten van, és tudom azt, hogy ott egy másik világ van, ami vár ránk.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kedves hallgatóink. Most elmegyünk, meghallgatunk ismét egy dalt, aztán folytatjuk a beszélgetést tovább.
2: Trájó, magyarul élet, életutak, hit, kereszténység, Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottuk.

0: Rádiódik. Rádiódik.
1: Ó, bátya, hova hoztál?
2: Gyere, öcsém. Már nincs sok hátra. Felmegyünk a legmagasabb szintre.
1: Gyere, just.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dik. Itt a 100.3 Rádió Dik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Pályázat romáknak. 30 millió eurót oszt szét a kormány a roma közösségekkel rendelkező településeknek, megnyílt az új pályázat. A szlovák kormányhivatal 30 millió eurós pályázatot hirdetett meg a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések számára, elérhető lakhatási projektek támogatására. A forrásból új lakások építését, felújítását és kapcsolódó szolgáltatásokat finanszírozhatnak. A támogatás keret a kevésbé fejlett régiók számára áll rendelkezésre, vagyis valamennyi megye pályázhat Pozsony megye kivételével. Az első értékelési kör jelentkezési határideje 2026. szeptember 4-e. Támogatásból elérhető áru lakások építésére, felújítására, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére lehet forrást igényelni, különös tekintettel a marginalizált roma közösségekre. A pályázat kizárólag azoknak az önkormányzatoknak szól, amelyek szerepelnek a roma közösségek atlaszában. Az új felhívás több változást is tartalmaz a korábbi pályázathoz képest. A legfontosabb módosítás, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. Pontosították az akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat is, eszerint az egyetemes tervezési elveknek megfelelő lakások arányának legalább 15%-ot kell elérnie a teljes lakásállományon belül, beleértve a családi házakat is. Az Európai Unió környezetvédelmi célkitűzéseivel összhangban a pályázatból nem támogatható olyan fűtési vagy főzési rendszer kialakítása, amely egyedi, szilárd tüzelésű kályhák használatára épül. Folytatni szeretnénk a marginalizált roma közösségekkel rendelkező települések támogatását és hozzájárulni az ott élők életkörülményeinek javításához, nyilatkozták a szlovák kormány roma közösségekért felelős biztosa. A romáknak szóló célzott támogatások elengedhetetlenek a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, a szegénységi ciklus megtöréséhez és a kirekesztés felszámolásához. Ezek a programok közvetlenül elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációját, az esélyteremtést az oktatásban és a lakhatási körülmények javítását is. A támogatások legfőbb céljai és területei az oktatás és felzárkóztatás, a korai iskola elhagyás megelőzése, ösztöndíjak, például roma oktatási alap és mentorprogramok biztosítják, hogy a roma fiatalok versenyképes végzettséghez jussanak. Foglalkoztatás, a munkaerőpiaci integrációt segítő képzések és diszkriminációmentes foglalkoztatást ösztönző állami vagy uniós támogatások csökkentik a munkanélküliséget.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Pajnamuk devla, penera, andeluma trububa, ketemera. Trububa, kemejala, lejajan, tekela, ketemera.

0: que pues ya se me falla. Hey, tú va, hey, tú va, hey, tú va.
1: Zenék, amelyeken felnőttünk. Roma Folk a 100.3 Rádió Digben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Mit tanítasz ma nekem?
1: Hát még mindig a fennlévő testrészeknél, a szájon belüli dolgoknál maradunk, hiszen most jön az, hogy nyelv. És ugye a cigány nyelv is úgy van, hogy románi sib, tehát a nyelv az az, hogy sib.
2: Sib.
1: Igen.
2: B-vel? B-vel a végén?
1: B-vel, igen. Sib. B, mint Béla. Uh-huh. Sib. Ez a nyelv. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Speciális helyek, valódi esélyek, roma és sajátos nevelési igényű, diákok a középiskolai felvételin. A napokban zajlik a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára fenntartott helyekre történő középiskolai jelentkezés is. Kérdés, hogy mekkora az igény ezekre a helyekre, és bírják-e a tanulási tempót az adott iskolában a diákok. A 30 fős létszámhatáron belül külön helyeket különítenek el. Egy vagy két helyet minden osztályban a sajátos nevelésű diákok, illetve a roma tanulók számára a pozitív diszkrimináció elvére alapozva. Kivételt képeznek azok az osztályok, amelyek korábban félosztályok voltak, és ahol emiatt kettős szakosítású osztályokat hoztak létre. Az előző évek igényeihez igazodva szabják meg, hogy egy vagy két speciális helyet hagynak jóvá az adott iskolában. Magyarázta az újságnak a roma tanulókért felelős Maros megyei szaktan felügyelő. Származásukat igazoló dokumentumra van szükség. A roma gyermekek jelentkezéséhez szükség van egy ajánlásra egy törvényesen bejegyzett civil szervezettől, olyantól, amelynek az alapszabályában szerepel a jogosultság, vagyis hivatalosan igazolhatja, hogy a gyermek roma etnikumú. A szaktan felügyelő felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerek nem kell a szervezet a tagja legyen, csak egy igazolás kell az adott szervezettől, hogy roma származású gyermekről van szó. Minden évben jutnak be speciális helyekre Maros megye népszerűbb és a kevésbé népszerű iskoláiba egyaránt. Vannak roma diákok a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, az Unirea Főgimnáziumban, az Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumban, vagy a Szászrégeni Lucian Blaga iskolában is. Tavaly több mint 100 roma gyermeket sorolt be, ezen a módon a Maros megyében, avatott be a szakfelügyelő. A helyek száma elegendő, még marad is szabad hely minden évben, de ha egyre többen jelentkeznek, ugyanúgy versenyeztetéssel, jelentkezés alapján töltik be őket, mint a többi gyerek esetében, és ez is számítógépes elosztással történik, tették hozzá. Az iskola hozzáadott értékét adják. A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban idén 24 helyet hagytak jóvá minden osztályban. Ezen felül osztály van még két hely sajátos nevelési igényű diákoknak, és két hely roma diákoknak. Érdekesség például, hogy a román tannyelvű Unirea Főgimnázium osztályainak csak egy-egy speciális hely jár, mert ott a tavalyi törvény szerint eleve magasabb, 28 fős az osztály létszámhatár.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Időjárás.
4: Pénteken a napos, gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén alakulhat ki. A déli eszél nyugaton megélénkülhet. Hajnalban 15-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 35 fok között valószínű.
0: Közlekedési hírek.
4: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. a 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Lezárják a második kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
5: nóta. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra múlt. Péntek van, és július 17-e. Az Endrék és az Elekek ünneplik a mai napon a névnapjukat, úgyhogy nekik boldog névnapot szeretnék kívánni. Mindenki másnak meg csak szimplán boldog reggelt. Ma jött létre az első nemzetközi űrállomás, vagy ahogy Paco mondaná, U-állomás, méghozzá 51 évvel ezelőtt. A Szovjetunióban földkörüli pályára állították a Szojusz 19 űrhajót Alexej Leonovval és Valerij Kubaszovval a fedélzetén. 7 óra múlva az Egyesült Államok fellőtte az Apollo űrrakétát, melyen Thomas Stafford, Vance Brand és Donald Slayton indult az űrbe. A két űrhajót július 17-én kapcsolták össze, ezzel létrejött az első nemzetközi űrállomás. 48 órán át repült együtt a két űrhajó. Ma 34 éve, hogy megszűnt Csehszlovákia, és létrejött Csehország és Szlovákia. Nem is történt ez oly rég, ugye? 230 éve született Jean-Baptiste Camille Corot, francia festő, aki az impressionizmus előfutárának tekinthető. 166 éve született Kemény Ferenc sportszervező, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar alapító tagja. 138 éve született Füst Milán, Kossuth Díjas író, költő, esztéta, a magyar szabadvers megteremtője. 114 éve született Kovács Pál, hatszoros olimpiai bajnok vívó, sportvezető, honvédtiszt. 112 éve született Tolnai Klári, kétszeres Kossuth Díjas színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Ma 109 éve, hogy az angol királyi család felvette a Windsor nevet. Előtte Hannoveri ház volt a nevük. És végül, de nem utolsó sorban, ma 106 éve született Kárpáti Rudolf, hatszoros olimpiai bajnok, kardvívó, versenybíró, sportvezető és katonatiszt. Hát ezekkel meg is indult ez a péntek, én úgy gondolom, úgyhogy music.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jó reggelt, nem sokára 7:30, nézzünk rá az utakra. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárog utcáig, illetve a fél útpályát is lezárják aszfaltozás miatt. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. A 11. kerület Kánai úton a Balatoni út közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert csatornát építenek. A 6. kerület Révai közt lezárják felújítás miatt, várhatóan augusztus végéig. Zuglóban a Kántorni utcában irányonként egy sáv járható épületkarbantartás miatt. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban veszélytelenítés miatt. Illetve lezárják az 5. kerület egyetemteret a Hensmann Himre utcánál, szintén veszélytelenítés miatt. Na most ennyit a közlekedési hírekről, hamarosan jövök vissza, nem sokára jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on.

0: folyódik. Hallod?
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából. Füleljetek, figyeljetek!
2: Hírek rólunk neked!
3: 2026. április 21-e kedd, 20 óra van, jó estét kívánok! Ez a Rádiódik roma híradója, Patai Anna vagyok. 15 éves a miskolci görög katolikus roma szakkollégium. A roma nők helyzetéről kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban.
2: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
3: 15 éves a miskolci görög katolikus roma szakkollégium. A miskolci görög katolikus roma szakkollégium idén ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat nyitónapja egybeesett a nemzetközi roma nappal, így az április 8-i rendezvény, melyen jelen volt Orosz Atanáz megyés püspök is, egyszerre szólt az évfordulóról és a roma kultúra ünnepléséről. Az ünnepségen jelen volt Orosz Atanáz miskolci megyés püspök, Makkai László a kollégium igazgatója, a kollégisták közössége, valamint az Ádorfalva csillagai tanoda gyermekei, pedagógusai, továbbá az Ádorfalva polgármestere. A rendezvény elején Makkai László köszöntötte a jelenlévőket, beszédében visszatekintett az elmúlt 15 év legfontosabb mérföldköveire, kiemelve azt a sok közös sikert és eredményt, amelyet a kollégistákkal együtt értek el. Hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy a hallgatók biztos háttérre találjanak a szakkollégiumban. Egy olyan közösségre, amely nem csak tanulmányaik alatt támogatja őket, hanem később is figyelemmel kíséri életútjukat. Orosz Atanáz püspök szintén örömét fejezte ki, hogy részese lehet az ünnepnek. Elismeréssel szólt az intézmény munkájáról és az eddig elért eredményekről, valamint reményét fejezte ki, hogy a görög katolikus egyháza jövőben minél több roma fiatal számára tud majd segítséget és lehetőséget nyújtani. A hivatalos köszöntőket követően a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Zádorfalváról érkezett gyermekek adtak műsort. Megelevenedett a roma kultúra tánc és ének formájában, ami magával ragadó hangulatot teremtett, Russzó András és kollégái munkájának köszönhetően. Az ünnepi program ezt követően kötetlenebb formában folytatódott. A jelenlévők megkóstolhatták a kollégisták által készített hagyományos roma ételeket. Többek között került az asztalra pörkölt, szórt tésztával, valamint bodag. A nap zárásaként meglepetés várta a résztvevőket. A 15. évforduló alkalmából hatalmas születésnapi tortával ünnepelték meg a szakkollégiumot. Az esemény méltó módon tükrözte az intézmény szellemiségét, a közösség erejét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett eredményt. A roma nők helyzetéről beszélgettek, kerekasztal beszélgetés fontos gondolatai. A roma nők helyzetéről folyt egy nagyon izgalmas beszélgetés a Bura Galériában, Józsefvárosban, az egyik rendezvény sorozat programjaként. Ebből emelt ki pár fontos gondolatot Bogdán Adrien szociológus, az UCU alapítvány oktatási koordinátora, az Egalipe hálózat a romák egyenlőségéért munkatársa. Az április 8-ai nemzetközi roma naphoz kötődően nemrégiben az UCU Roma Informális Oktatási Alapítvány egy egyhetes rendezvényt szervezett, Opre Roma Hét címmel. A rendezvény célja a roma reprezentáció, önreprezentáció erősítése, a Józsefvárosban élő roma emberek cigányság megélésének megmutatása és a kevésbé látható roma csoportok megjelenítése volt. A hét folyamán rengeteg izgalmas, érdekes programon lehetett részt venni. Rendeztek kerekasztal beszélgetéseket roma irodalom, roma fiatalok aktivizmusáról, de színházi előadás, kiállítás, koncertek és vezetett séta is szerepel egyébként a kínálatban. A Bura Galériában a roma nők társadalmi helyzetéről beszélgettek, erről szerettek volna beszámolni, mert nagyon fontos gondolatok hangoztak el. A moderátor Bari Jutka volt, emberi jogi aktivista, aki elkötelezett a roma nők helyzetének javítása iránt. A beszélgetés során közvetlen baráti hangulatot teremtett, a résztvevők mind olyan kivételes roma nők voltak, akik saját szakmájukban elismertek és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Rézműves Szilvia, a Polgár Alapítvány az esélyekért munkatársa és az Egy Magyarország kezdeményezés alapító tagja több mint 20 éve foglalkozik szociálpolitikával és az oktatás témájával. Anitával. Balog Adrien újságíró, kommunikációs szakember, Horváth Anita és Horváth M. Judit fotográfusok, az utóbbi az Amarodrom, roma közéleti magazin volt főszerkesztője. Mindegyik résztvevő máshonnan jött, más-más témával foglalkoznak szakmai életükben, de mindannyian egy olyan társadalomban élnek, ahol nőnek lenni nem a legkönnyebb. Szembe kell nézniük a társadalmi szerepeknek való megfeleléssel, a munkaerőpiaci hátránnyal és még rengeteg mindennel. Ráadásul a roma nők egy kisebbségi csoport tagjai, minden napjaik során találkoznak az előítéletekkel, sztereotíp gondolatokkal, vagy legrosszabb esetben ezek megnyilvánulásaival. Fontos, hogy lássák, honnan indulnak a társadalom tagjaként. Megosztották a közönséggel azokat az emlékeiket, amikor roma nő mi voltuk okán érte őket, akár hátrány, romák és romát játszó nem romák a filmekben. Fontos volt a diskurzus során a nőkről való beszédmód és a reprezentáció kérdése. A roma nők helyzete ebben is más. A cigányasszony fogalom az európai gondolkodásban. Karcsú, feketebőrű, villogó szemű, csábító, vagy pedig fejkendős, tenyérjósló asszony, esetleg nagyszoknyás, válkendős, aranyfülbevalós, aranykarpereces asszony sok gyermekkel. Néha megjelenik akár megbotránkoztató nőként, néha gyermekeit védő anyatigrisként, néha pedig gyermekeit éppen nem túl jól nevelő hanyagként. Milyen is egy cigánynő, milyenek a cigánynők a nem cigányok szerint? Milyen az ideális cigánynő alakja? Hol és miért van határ a roma és nem roma világok között? Egy tanulmányban egy mikroközösség cigánynői történetein keresztül erre keresték a választ. 2004-ben 3 hónapot töltött el Bakó Boglárka egy dél-erdélyi településen, ahol roma és nem roma együttélést vizsgált. Kutatása során szembesült a falu nem roma világának a cigányok ellen irányuló, keretekkel bíró sztereotípia rendszerével. Kutatását a történetek vizsgálatának is lehet nevezni. Roma, magyar és román beszélgető társaival cigányokról, magyarokról és románokról beszéltek, magnóval vagy akár magnó nélkül. Nem kérdezte őket előítéletekről vagy cigány női létükről, csak beszélgettek a falu béli viszonyokról. Meséltek arról, hogyan viselkedik egy rendes nő, milyen egy ideális férfi, hogyan kell gyermeket nevelni vagy háztartást vezetni, akár a pénzzel bánni. Történeteket, falubéli pletykákat meséltek. Ennek eredményeképpen a terepmunka utolsó heteire több hosszabb, rövidebb falubéli történetet rögzített és írt le a helybéli roma nőkről. Az elmesélt történetek bemutatták azt a mérhetetlen feszültséget is, ami a két világ között van, arról, hogy milyen is lehet egy cigánynő. Ezekben a történetekben a nem romák közhelei, előítéletei szembe kerültek a cigányság saját női eszméivel. A lubéli magyar közösség leggyakrabban a roma nők korai párválasztása felett botránkoznak meg. Az általa felállított első elemzéskor is ez fontos szerepet kap. A nem roma társadalom legnagyobb félelme, hogy valamelyik férfi tagja cigány nősz vissza közösségbe. Kicsi Mári tavaly augusztusban ment férjhez. Vőlegényével, Oviduval már 2 éve beszélgetett. Ovidu a Jehova tanúi felekezetének volt tagja, menyasszonya pedig az ortodox felekezethez tartozott. A lakodalmat már nyár elején elkezdték szervezni, szülei téglát vetettek, melynek ára fedezte a lakodalom költségének egy részét és az esküvői ruha bérlését. Ez utóbbit Mári egy falubéli magyar fiatalasszonytól kérte kölcsön, bizonyos összeg fejében. A ruha klasszikus menyasszonyi ruha volt, hófehér tülfátyorral, kicsit hosszú és bő, de az asszonyok pillanatokon belül hozzáigazították. A cipőt a közeli város nagypiacán hosszas válogatás után választották ki. Olyan volt, amilyennek lennie kellett, fehér magas sarkú. A lány szülei Nagy Mári és Pista, a fiú szülei Rozica és Dolfi már korábban elmondták minden romnak, hogy mikor lesz a lakodalom. Hívniuk nem kellett senkit a cigányok közül, mert mindenki tudta, hogy ott van-e a helye.
0: Készült a médiatanács támogatásával.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. A mi rádiónk. A mi hangunk. A mi hangunk.
1: Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Mit tanítasz ma nekem?
2: Hát még mindig a fennlévő testrészeknél, a szájon belüli dolgoknál maradunk, hiszen most jön az, hogy nyelv. És ugye a cigány nyelv is úgy van, hogy románi sib, tehát a nyelv az az, hogy sib.
3: Sib.
2: Igen.
3: B-vel? B-vel a végén?
2: B-vel, igen. Sib. B, mint Béla. Uh-huh. Sib. Ez a nyelv. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma holokausztra emlékezik az önkormányzat július 31-én. A roma holokauszt emléknapján a II. Világháború idején a koncentrációs táborokban elpusztított roma áldozatokra emlékezik a világ. Közösen tart megemlékezést a roma holokauszt emléknapján a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. Az esemény szabadtéri része a Teleki László téren, a másik része pedig a Józsefvárosi roma önkormányzat színház terében lesz 17 órától. A faji alapú népirtásba torkolló üldözés a Németországban az 1930-as években indult meg. 1935-ben a nürnbergi törvényeket a romákra is alkalmazták, és megfosztották őket több joguktól. 1938-tól Németországban megkezdődtek a tömeges letartóztatások, kényszersterilizálások és deportálások. Heinrich Himmler 1938-ban rendelte el a cigánykérdés faji alapon történő rendezését. A II. Világháború idején a romákat az Auschwitz-Birkenaui táborban tartották fogva, amelyet 1944. május 16-án terveztek felszámolni, de a romák ellenálltak, azóta május 16-a a roma ellenállás napja. Ezek után végül augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka számolták fel az SS katonák a tábort, amelynek során 3-4 ezer romát gyilkoltak meg. Ehhez a dátumhoz kapcsolódik a roma holokauszt emléknapja. Magyarországról 5-8 ezer cigány származású embert hurcoltak el. Július 31-én Józsefváros is tiszteleg az áldozatok emléke előtt. A program a következő. Helyszín: Teleki László tér. Az emlékezés virágainak elhelyezése a Teleki téren a növényekből ültetett roma zászlónál. 15 órától 15 óra 15-ig beszédet mond Olá József, Józsefváros esélyegyenlőségi tanácsnoka, és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 15-15-től 15-30-ig közreműködik Horváth Gyula és cigány zenekara. 15-30-tól 15-45-ig az emlékezés virágait helyezi el a polgármester, a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. A Józsefvárosi Roma Önkormányzat Színház termében a programok a következők. 17 órától 19 óráig megemlékezés a roma holokauszt áldozatairól. 17 órától 17 óra 10-ig köszöntőt mond Józsefváros polgármestere és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 17 óra 10-től 17 óra 30-ig közreműködik Kati Horváth Lajos és Cigány zenekara. 17 óra 30-tól 17 óra 40-ig Kantó Abigél, emberi hang életműdíjas roma írónő és emberjogi aktivista megemlékezése. 17.40-től 18 óráig Horváth Gyula és Cigány zenekara muzsikál, 18 órától 19 óráig pedig kötetlen beszélgetés lesz majd a közönséggel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
7: Pénteken a napos, gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén alakulhat ki. A déli szél nyugaton megélénkülhet. Hajnalban 15-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 35 fok között valószínű.
0: Közlekedési hírek.
7: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Lezárják a második kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 8 óra múlt jöjjön egy kis programajánló ennek tükrében. Picit most a távolabb élő online hallgatóinkhoz szólok, ugyanis nem tudom, nyilván tudjátok már, hogy ugye a Dick Rádió az Budapesten belül fogható autóban, illetve tehát FM formájában, viszont online bárhol hallgathatóak vagyunk, ugye hát nem egyszer kaptunk már külföldről is SMS tőletek az üzenet falunkra, a Zsuzsival a süsfelnap alatt, hogy hallgattok bennünket, Anglia volt, azt hiszem, meg talán Írország, meg Németország is volt, úgyhogy ezt nagyon-nagyon büszkén és örömmel hallgattuk, olvastuk. Na de most Magyarországon belül, de egy picit távolabbi hallgatósághoz szólnék, ugyanis már régesség, hát egy bő másfél hónappal ezelőtt megnyitott a kapu.

0: hiszen ott jobban bepillantást nyertek ugye az emberek a kulisszák mögé. Úgyhogy tehát harmadikán az hétfő, akkor van egy nyilvános ingyenes főpróba, és augusztus 4-én kedden 20 óra 30-tól pedig egy hivatalosan jegyértékesített előadás kerül megrendezésre. Méghozzá ugye nem más, mint a Mirázs, ami ugye a Fővárosi Nagycirkuszban áprilistól, azt hiszem szeptember közepéig, végéig van Porondon, és most vendégszereplésként a Szarvasi Vízi Színházban is megtekinthetitek. Csodaszép amúgy a színház, tényleg ott van mellette étterem is, meg minden. Csodaszép a látvány, hogy úgy is hirdetik, hogy színház a víz fölött, és ez tényleg így is van. Úgyhogy én azt mondom, hogy aki esetleg Békéscsabáról, vagy Szarvasról, vagy a környékről hallgat bennünket, az ne feledje, hogy a Szarvasi Vízi Színház már nyitott kapukkal várja a kedves érdeklődőket, úgyhogy nézzetek körbe, milyen előadások lesznek. Én most ezt ajánlottam nektek, de meg annyi más fantasztikus műsor is lesz ott. Na, zene következik.
1: Penso que un sueño para

0: 100.3 Rádió Dit.
1: Vorbinász.
2: Nem sokára itt a 8:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Lezárják az 5. kerület egyetem teret a Hansmann Imre utcánál, méghozzá veszélytelenítés miatt. Hajnali 4 óráig az Erzsébet körúton a Veselény utcától a Dohány utcáig egy rövidebb szakaszon a forgalmat a villamos sinekre terelik, megint csak veszélytelenítés miatt. Aztán üzemzárásig, vasárnap üzemzárásig, bocsánat, az lemaradt, az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 49-es villamos igénybevételét ajánlja a BKK. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 15. kerület Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítás miatt. És végül, de nem utolsó sorban, útszűkület nehezíti a haladást a Várkert rakparton, a Fátyol utcánál, illetve a Hegyaljó úton befelé a Sánc utca előtt csatornajavítás miatt. Most pedig jöjjenek a nyelvoktató leckék Ármándóval és Hajnalkával.

0: Rádiódik.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ismételten 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityóvász losasza, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó, te egy gyilabátori vagy?
2: Igen, kicsit igen.
3: Mert hogy tegnap megtanultam, hogy az énekes a Gyila Bátori, és egy kicsit te is szoktál énekelni, mert hogy mostanában foglalkozásokat tanítasz nekem.
2: Igen, de ha már itt tartunk, hogy én énekes is vagyok, egy picit képzeld, egy évig tanultam asztalosnak, csak hát ugye rájöttem, hogy a kézügyességem az nem olyan jó, úgyhogy ott hagytam azt a sulit, viszont az úgy van, hogy mészájári.
3: Mészájári.
2: Így van, a mészája az asztal, és az ári végződéssel kapja meg, hogy ez egy foglalkozás, tehát mészájári. Szityóvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Rádiódi. Rólunk neked.
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 9 óra van és kezdődik a Süsfelnap, ám előbb egy kis hírmorzsa. A világ egyik legismertebb rockzenekara a Queen előtt tisztelegve különleges szobor készül Balatonszemesen. A kezdeményezés mögött a Queen baráti kör egyesület áll, amelynek elnöke Gyarmati Arnold szerint az alkotás nem csak a rajongók találkozó helye lehet, hanem a település nemzetközi elismertségét is növelheti. A Somogy községben nem mindenki örül Freddie Mercury mellszobrának, de a polgármester szerint közvéleménykutatás előzte meg a végleges döntést. Első hallásra mindenképpen meglepő, de ettől még igaz. Jelenleg mindössze 2 köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon. Az egyik a svájci Montreux-ben, a Genfitó partján, a másik pedig Dél-Koreában. Ehhez a különleges körhöz csatlakozhat hamarosan Balatonszemes, ahol már több mint 3 évtizede rendezik meg a Queen rajongók találkozóját. Balatonszemesen már 32 éve működik a Queen tábor, amely már a fesztivállán nőtte ki magát. Minden évben érkeznek magyar és külföldi rajongók is, így ez egy igazi találkozási pont, ahol a zene mellett számos más program is várja az érdeklődőket. Mondta lapunknak Gyarmati Arnold, a Queen baráti kör egyesülete, a szobor ötletgazdája, aki azt is elárulta, hogy egy 7 évre tartó történet érkezhet hamarosan végkifejletéhez. 2019 körül fogalmazódott meg először a gondolat, és eredetileg Budapesten a Marriott Hotel környékén szerettünk volna egy szobrot felállítani. Ott egy nagyobb volumenű emlékműről lett volna szó, de a Covid időszak alatt ez a terv megkiósult. Az akkori üzemeltető támogatta volna az elképzelést, ám tulajdonosi oldalról nem érkezett hozzájárulás. A kezdeményezést később Balatonszemesre vitték tovább, hiszen a település már hosszú ideje fontos helyszíne a Queen rajongók életének. A több éves előkészítő munka eredményeként az alkotás avatását július 25-én 19 órakor tartják. A településen azonban nem minden körül a készülő látványosságnak. Van egy olyan réteg, amely a nem tetszését fejezte ki, de a nagy többség támogatja a kezdeményezést, mondta Iváncsi Zsolt, Balatonszemes polgármestere. Volt egy közvéleménykutatás is az egyik civil oldal részéről, és annak az eredménye azt mutatta, hogy jelentős mértékben támogatják a Freddie Mercury szobor létrehozását. Egy 33 éve létező fesztivál szervezői egy olyan zenei nagyságnak állítanak emléket, aki a világ kultúrájában is maradandót alkotott. Nem az önkormányzat készíti a szobrot, mi csak támogatjuk ezt a kezdeményezést. Na, Balatonszemesen lesz egy Freddie Mercury szobor, nem is olyan későn, ugye, ha dátumot nézünk. Na jó, most pedig zene következik, és nem sokára jövök vissza.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádiódi. Rádiódi. Romákról. Rádiódi. Nem csak romáknak. Rólunk neked. Rádiódi. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottság meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell, 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecse-tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
2: Pénteken a napos, gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén alakulhat ki. A déli szél nyugaton megélénkülhet. Hajnalban 15-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 35 fok között valószínű.
0: Közlekedési hírek.
2: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Lezárják a második kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk!

0: hallgatóink, a süsfel nap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 rádiódik, süsfel nap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 15 perccel, végre itt a péntek, és július 17-e van. Szép jó reggelt mindenkinek, és képzeljétek el, már nem egyedül vagyok. Egy vadonatúj kolléganő ült be mellém, mert hogy Zsuzsi sajnos még a mai nap se tudott itt lenni velünk. Úgyhogy köszöntsük nagy szeretettel Gizit. Szia Gizim, jó reggelt itt először a süsfel napban.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak.
1: Gizi, hagyd kérdezem, miért van cigányasszony hangja, kérem?
2: Hát, mert hogyha már egy szerepet kell felvenni, akkor már legyek, akkor hát tényleg romás egy kicsit.
1: Pedig te vagy a rendező. Hölgyeim és uraim,
3: ezt most én rendeltem,
1: pedig te vagy a rendező. Itt van gyerekek, Zsuzsi.
2: És itt vagyok, nem megyek sehova. Engem innen te nem váltasz le.
1: Nem.
2: Gizire, meg Irénkére, meg Jolánkára.
1: Pedig egy jó Irénre azért az nem azt adnám, egy jó Irén.
2: Na jó, egy pár órára én is átadnám.
1: Irént, igen, vagy pár Irént. Egy-két órára
2: az Irén. Én is az Irén.
1: Így van. Na hát ugye tegnap előtt ugye egyedül fogadtalak benneteket, és elmondtam nektek, ugye hát kiadtam Zsuzsit, hogy egy szuper titkos küldetésem volt, ugyanis az FBI bízta őt meg egy ninja hadművelettel, ezt mondtam a hallgatóknak tegnap is, meg tegnap előtt is, hogy egy szuper titkos. Először nem akartam elmondani, mert úgy voltam, hogy nem adlak ki, mondom, nem. Titkos dolog.
2: Igen,
1: egyenesen a Fehérházból jött a telefon. Jól sikerült a küldetés.
2: Túl vagyok rajta. Kétségtelen az, hogy ezt el akartam neked mesélni adásba, hogy ahol jártam, egyébként nem titok, Egerszalók volt a helyszín.
1: Hát ott volt a küldetés.
2: Oda kellett mennem. Vadászrepülők gyakorlatoztak este, ilyen, hát nem is tudom, 9 és éjfél között, és így arra lettem figyelmes, nagyon ijesztő volt, hogy ültünk a barátaimmal egy teraszon, és egyszer csak így néztem, hogy mi az, ami felszáll így az ég felé? Mert olyan nagyon-nagyon egyenesen és nagyon gyorsan szállt föl. Tehát így a földtől már fönt volt a légtérbe. És azt néztem, hogy ez most drón, mert világított meg minden, de gondolom távol is volt, meg olyan magasságba ment fel, amit már mi nem láttunk, és tényleg olyan volt, mint hogy egy drón ment volna, viszont a sebessége az már nem egy drónhoz hasonlított, hanem egy vadászgéphez, és az a hang. Tehát az
1: ijesztő
2: a,
1: volt?
2: Az volt az ijesztő, hogy már rég fölötted volt a repülő, és a hang az már akkor jutott el hozzád, amikor már repülőnek se híre, se hangva nem volt.
1: Persze.
2: Igen. Ez a kemény, hogy megjelenik fölötted egy vadászgép, és úgy, hogy titokba.
1: Na jó, de hát ezt te tudhatnád, mint titkos ügynök, hogy ezek azért vannak, hogy ezzel át bemalmozzák ugye az embereket, hogy amire észreveszed, és lőnél föl, hogy hol a repülő, az már rég hetet hét országon túl van.
2: Pontosan ez volt az én gondolatom is, hogy atyavilág, gyerekek, hogy mennyire durva ez, hogy fölnézel az égre, és ott van egyszer csak megjelenik a semmiből egy vadászgép, és tényleg pontosan így történik, amikor háború van, hogy fel se eszmélsz, és már le is érkezett egy bomba onnan.
1: Hát sajnos igen. Pont ma reggel, én már nem is mostanában volt egy idő, hogy nagyon napi szinten követtem, és már csak a szakma miatt is, meg úgy minden így a híradót, de például ma

0: Hatalmak, amikkel felesleges háborúba állni.
1: Hát főleg Amerikával, igen.
0: Igen, nem kell. Igen, jó kell viselkedni. Igen. Tanár bácsi lelegyintette őket. De és kajak, igazgató úr.
1: Leszállt a gépéről, ugye az Air Force One-ról, ugye az elnöki különgépről, leszállt, ott várták őt ott a sajtó, minden, és akkor angolul mondta, de hogy így volt, így is kell valóban fordítani, igen, hogy viselkedjenek most már jól, és még az ujjával így
0: meglegyintette őket.
1: Hogy most már tessék szépen jól viselkedni.
0: Rossz gyerekeket, tudod, most már sarokba vagytok állítva egy jó ideje, most már légy szíves, szedjétek össze magatokat, hogyha nem akartok több intőt behúzni.
1: Konkrétan ezt érezte az ember, de tényleg szomorú, tehát most, hogy mondod is ezt, igen, sajnos
0: most
1: ilyen.
0: Valamiért itt a légvédelmünket hát valamiért meg kell védeni, úgy néz ki. Országszerte volt.
1: Igen, de szerintem csak egy tesztelés ilyenkor, ez muszáj, hogyha bármi van, akkor ne az legyen, hogy akkor mit tudom én, derül ki, hogy ja, mint a Ryanair-es gépnél, ami ugye kicsapódott egy kis alkatrészecske, ami bevágta az ablakot, és a bácsit meg majdnem kiúszta, tehát, hogy nyilván egy vadászgépnél, meg aztán hatványozottan fontos, hogy ne a felszállás pillanatában derüljön ki, hogy esetleg valami problém van, úgyhogy ezek csak tesztelések, ebbe 100%-ig biztos
0: vagyok. Képzeld el, agyaltam azon, hogy vajon miért volt visszatérve, csak egy mondat erejéig, hogy miért lehetett annak az idős úrnak égési sérülése, hát nem is a levegős urlódása, a hideg. A hideg meg miatt,
1: persze,
0: igen.
1: Persze.
0: Ezen gondolkodtam.
1: De talán ez a cikkben volt, a nem? Hideg nem miatt.
0: Nem, mert ezen agyaltunk, hogy égési sérülései keletkeztek, hát a hideg levegő
1: a hideg
0: is.
1: Hát és az ahogy is jön ez a nagy slunggal jön felé, ez a nagyon hideg fönn a levegőben.
0: Nagyon kellemetlen. Na mindegy, a lényeg, hogy gyakorlatoztak országszerte, szóval lehetett látni, hallani, éjszaka leginkább.
1: Ne zavarjanak senkit.
0: De zavartak. Mert engem megijesztettek rohadtul.
1: Mondom, ezbe biztos vagyok, hogy ez csak ilyen próbarepülések, ilyen tesztelést kell néha tesztelni, tehát hogy most ezzel szerintem az égvilágon semmi baj nincsen.
0: Neked
1: arról
0: legyen
1: igazad.
0: Arról már
1: tudnánk hírt, hogyha minket valaki akarna bántani. De ne. NATO tagországként nem tartom ilyenkor valószínűleg, úgyhogy ettől ne féljél.
0: Neked
1: sem,
0: legyen igazad.
1: Sem. Biztos vagyok benne, hogy igazam van ezt. Ebben nyugodjatok meg, NATO tagországot. Csak úgy a semmiből nem támadnak meg a más külsős országok, úgyhogy ettől ne féljetek. Na, szóval jó volt a küldetés, ettől függetlenül féltél
0: picit. A küldetés teljesítve, igen, tehát...
1: Fehérházban a jelentést leadtad?
0: Leadtam, igen. Igen, rólad írtam a jelentést.
1: Hát ott sem voltam.
0: Úgyhogy minden, amit le kellett adnom, az rólad szólt.
1: Akkor már mindjárt jön a CIA, FBI, tech.
0: Nehogy valami kitűnt, mert lehet, hogy kitüntetés miatt, tudod.
1: Jó, tábornokit?
0: Hát még az is lehet, hogy valami felsőbb léptetés, vagy valami ilyesmi. Na, járok én a te utadon is, látod.
1: Köszönöm
0: szépen. Járok a te utadon
1: gondolod, is. Drága, ilyen hófehéren naviba lennék, tudod, ez a tengerész gyalogos, na ezt akartam, ezt kerestem magyarul, drága tengerész gyalogos, egyenruhába lennék.
0: Lovaggá ütnek.
1: Az se lenne hülyeség.
0: Ugye?
1: Az se lenne hülyeség. Szőr Maka Gyula.
0: Szőr Gyula.
1: De most meg úgy vagyok csak, hogy szőrös Maka Gyula.
0: Nem rossz ez
1: se.
0: Na és
1: igen.
0: El voltál nélkülem?
1: Megvoltam, de tegnap vissza is tudott hallgatni, hogy nem hazudok. A hallgatók is, hogyha hallgatták, akkor tanúi lehetnek. Hogy mondtam, hogy hiány. Tegnap már hiányoztál.
0: Na.
1: Tegnap előtt még el voltam, aha, mint a befőtt. Rengeteg kis dologról tudtam beszélni. Elég hosszan is, már szerintem mondták is az emberek, de tegnap már egy kicsit úgy azt érzem,
0: nem hogy
1: is
0: mondtad?
1: Kicsit.
0: Úgy hiányzol,
1: hát két sírás között, mert nem tudtam megszólalni, mert hüppögtem, de...
0: Gyere hozzá, most
1: bárcsak... Itt lenne. Így sikerült. Két hüppögés között így el tudtam mondani egy-egy szót. Nem, de tényleg, tegnap mondom, visszatom mutatni neked, meg hogy a hallgatók is tanuljanak, hogy tegnap már mondtam, hogy gyerekek, el lehet vezetgetni egyedül, meg hírek, meg információk, meg mit tudom. De azért mondom, drága Zsuzsám, mit
0: párosan
1: lenne?
0: Szép az élet, nem?
1: Egyedül nem megy, de nem olyan.
0: Párosan szép.
1: Úgy, így van, igen.
0: Az az igazi.
1: Úgyhogy tegnap már hiányoztál, Zsuzsám.
0: Na már itt vagyok, Gyuszikám, megveregettem mindjárt a ne aggódjál, itt vagyok most már.
1: Nem
0: igen, most már ezt az egy napot letoljuk, aztán utána már itt a hétvége. Mit csinálsz hétvégén?
1: Kérlek szépen...
0: Mert nagyon szépen meg vagy borotválkozva. Hova?
1: Ja, semmi, néha próbálom magam így azért még emberi formába tenni. Holnap egy szülinapra vagyunk hivatalosak a kedves nejemmel. Egy angol barátom és a párja
0: mondom,
1: tartják az angol barátomnak.
0: Lesz. Mondom, hogy lovaggá ütik.
1: Persze. Lesz születésnapja, oda elnézünk egy-két órára. Vasárnap pedig foglaltunk mozi jegyet a vadonatúj Christopher Nolan filmre, az Odüsszejára.
0: Az látványos lesz.
1: Matt Damon ugye az Odüsszeja, de játszik benne Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, tehát egy óriási giga szereposztás van, és az első olyan film, amit végig

0: IMAX kamerákkal rögzített.
1: Úristen, de jó lehet az.
0: Úgyhogy állítólag iszonyat látványos,
1: nem
0: grandiózus.
1: Nem tudom, mit akar az, hogy IMAX kamera, az, te biztos tudod, nagyon ilyen, nagy.
0: Tehát, igen, tehát hogy már nem is 4K, hanem 800K-s bontásba látod már, gondolom, majd a trójai faló, amikor, mit tudom én, fölrobban, vagy nem, mert láttam ilyen előzetesben, hogy ott lesz nagy robbangatás Trójában, meg minden, hogy ott már látod konkrétan majd a törmelékeket is, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen nagyon giga. Egyetlen egy dolog zavar, és a sajnos már miután kifizettük a jegyet, akkor tudatosult bennem, hogy majdnem 3 órás a film, 2 óra 45 perc.
1: És plusz a reklámok, szünet, mint a színházba.
0: Plusz a reklámok, úgyhogy milyen prémiumba megyünk, ahol ugye eszel, iszol, dínom, dánom, és akkor ott ugye azért könnyebb kimenni, mert ez egy
1: rógyás,
0: kicsit terem.
1: Rógyás, igeszed majd magad. Hát. Egyébként azt gondolom, hogy amikor van egy nagyon látványos film, ami tényleg leköti a figyelmed, akkor észre se veszed, hogy már 3 órája ott ülsz. Én voltam így, amikor a Mission Impossible-t megnéztük, az is nagyon hosszú volt, és annyi minden történés volt benne, tehát annyira voltak tenger alatti áron, voltak a levegőben, voltak itt, voltak ott, mindig voltak jó kis helyszínek, és ettől annyira sodródott az egész, hogy nem veszed
0: az
1: észre
0: is,
1: egy
0: időt. Az is 3 órás?
1: Aha, igen, igen,
0: ez
1: nagyon
0: hosszú
1: volt.
0: Ez az a rész, amikor a Cruz a hegyen motorozik, és elengedi a motort.
1: Nem,
0: és,
1: ez már az utána az? Lévő rész.
0: Még azóta, de hát ez is új. Persze. Volt, nem? Az még van azóta
1: vagy
0: is
1: ez
0: új.
1: Vagy ez volt az? Hát már annyit láttam, már nem tudom, melyik volt az utolsó, vagy ez
0: én
1: volt az utolsó?
0: Hát lehet, nem tudom, de...
1: Lehet ez volt az utolsó. Igen.
0: Én azt nem mondom, én nem követem, de azt tudom, hogy azért a jelenetért tényleg minden létező vagy nem létező kalapon, bármennyire nem csípem, mint színész,
1: ugye?
0: A Tom Cruise.
1: De ezt elismered?
0: Azt figyelj, ez nagyon meleg.
1: Ez nagyon,
0: nagyon 60 meleg volt.
1: 60 éves elmúlt.
0: De még ha 20 éves vagy is nagyon meleg, Piskóta, az, hogy te jó, nem hegyen csinálták természet, vagy hát hegyen csinálták, de ki volt ugye neki ilyen... úttal azért megcsinálták neki, tehát nem a kavicsos úton kellett fölmenni a hegyen neki motorra, hanem ki volt pányvázva, ha így most hogy mondjam, de ehhez nem vesz le az értékből, hogy ő kajak leugratott egy motorral, és utána kihúzta az ejtőernyőt, és mutatták a stábot, tehát ilyen váltott képben mutatták, fönn van itt TikTokon, YouTube-on rá tudtok keresni, ilyen váltott kép van, hogy mutatják a stábot a kocsiba, az ilyen lakókocsiba, ahol ugye rögzítik.
1: Hogy izgulhattak érte?
0: Hallod, látszódott az emberen, az gondolom ilyen koordinátor, ilyen stunt koordinátor, ez a mi magyarul, ez a kaszkadőr koordinátor szerű izé, és csávon látszott, hogy leeszi őtet a verejték. Aha. És így ez, amikor kihúzta a Cruise a ejtőernyőt, akkor így a csávon látszott, hogy vagy 10 kilóval megkönnyebbült, mert kijött belőle minden, ami addig benne volt.
1: Hát ez minden, nagy jelenet.
0: Az, figyelj, azt igen. Mondom, azt
1: egyébként igen,
0: lapra.
1: Igazad lehet, hogy ez volt az utolsó Mission Impossible, na, amiben ilyen nagyon, de.
0: Az
1: de,
0: volt?
1: Igen, közben eszembe jutott, mert annyira mozgalmas volt a film, hogy tényleg annyi, szóval, hogy így, hogyha van egy olyan látnivaló, vagy látványosság, akkor nem lesz unalmas, akkor élvezni fogod meg. Hát a színészi játékokat is.
0: Ettől nem félek.
1: Egy órát kapott Tom Holland, egy órát Zendaya, egy órát Charlize Theron, úgyhogy mindenki,
0: hát
1: Matt Damon is.
0: Ő a főszereplő, úgy ő maga Udus Zeus, Matt Damon, tehát hogy ő lesz gondolom a fő, illetve a másik fő a gonosz szereplő, pedig Robert Pattinson, ugye az alkonyatos Robert Pattinson. És a feleségét.
1: Maradt vámpír.
0: Igen.
1: Azóta is.
0: Igen, a Matt Damon feleségét, tehát Udus Zeus feleség, azt hiszem Penelope, pedig Anne Hathaway, az Oscar-díjas Anne Hathaway játsza, úgyhogy zseni szereposztás, meg Nolan, Christopher Nolan, amúgy is szerintem egy olyan rendező, akinek például ugye az Eredet, most nem menjünk messzebbre, most hirtelen ez ugrott be, ugye az is Christopher Nolan film. Hát azért azt szerintem a maga nemében mai napig egy olyan film, amit úgy senki nem fejtett meg, senki nem tudott hasonlót begyártani utána, tehát maga az ötlet, maga az
1: melyik
0: egész
1: volt
0: kivitel.
1: Az?
0: Amikor a DiCaprio ilyen álomba beültetnek gondolatot.
1: Valaki értette azt? Írjatok már a 0630-100-100-100-as telefonszámra. Értettétek az Eredetet? Mert
0: senki
1: én nekem az már agyamon túlment az a film.
0: De jó volt ettől függetlenül, mégis lekötött. Tehát, hogy ott is a DiCaprio miatt is, meg az egész gondolata az egésznek, hogy te van egy cég, aki álmokon keresztül ültet be gondolatot mások fejébe, és nem tudom, tehát eszembe nem jutna ilyen soha a büdös életbe, ha ötször megszületnék sem.
1: Na várjál, van egy olyan cég, ami nem álmokon keresztül juttat be embereket a fejedbe, hanem ezek ilyen imposztőröknek hívják ezeket. Igen. Az embereket, és ők azon dolgoznak, hogyha mondjuk te megkeresed őket azzal, hogy szeretnéd, hogyha már mondjuk szakítottál a barátnőddel, vagy a feleségeddel, szeretnéd újra, hogy a feleséged visszajöjjön és veled legyen, akkor ezek az imposztőrök azon dolgoznak egész héten, egész hónapban, vagy amennyi időre felbérelik, ameddig nem sikeres a visszaérkezés.
0: Igen.
1: Tehát ez addig nagyon borsósára van, tehát ez nagyon sok pénzbe kerül.
0: Gondolom.
1: De például ilyeneket csinálnak, hogy beszállsz a liftbe, és akkor egyszer csak mondjuk azzal a parfümmel van befújva valaki, és ha a liftbe szól még egy zene, vagy valamelyik boltba, akkor berakják mondjuk azt a zenét, ami mondjuk a nászutatok, vagy közös számotokat, és megcsap az illat, és a közös zene. Szóval, hogy ezek az emberek, ezeken dolgoznak több millió forint. Már nevetsz, de már tudom, hogy te
0: már... Elgondoltam, hogy mondjuk, ne adj Isten, elválunk, beszáll a feleségem utána egy liftbe, várja őt ott egy ilyen imposztőr, be van fújva az én Prada parfümömmel mondjuk a lift, az még oké, és egyszer csak tudod, ez a lift zene, ez a ting-ting-ting, izé helyett megszólal, elment a Lidi néni, mert ez volt a közös számok, mert annyira eszembe beszáll, hogy izé, mit tudja, West End lift, benyomod, utazgatsz, izé, elment a Lidi néni,
1: és csak egyszer, csak a semmiből, persze, valami, vagy Váradi, vagy valami, persze. Ami olyan nagyon-nagyon kiugrik, ez ilyen kellemezen.
0: Gyere.
1: Igen, és egyszer csak így nézel a semmiből a liftbe.
0: És tudod, nagy kellemes zene után. Ez volt a dalunk.
1: Igen.
0: Szóval, de honnan tudsz ilyenekről? Hol hallottál te ilyet?
1: Vannak barátaim, ismerőseim. Vannak olyan barátaim, akiknek vannak ügyfeleik, akik elmesélték már azt,
0: értem.
1: Hogy
0: jó.
1: Elmesélték már azt, hogy
0: a kutyájának, a gazdájának,
1: igen,
0: a nővére,
1: hogy ilyen cég létezik, fel is bérelt egy illető egy ilyen céget, mert hogy meg volt bolondulva az exe miatt, és végül azt kell, hogy mondjam, hogy sikeres volt. Tehát, hogy megcsinálta, kifizetett nagyon-nagyon sok pénzt, és végül visszament a nő. Tehát ott megtörtént a siker. Tehát ez valami egészen elképesztő, hogy embereket...
0: De ez a borsosár alatt értjünk azt, hogy ez
1: milliós tétel.
0: Mert olyan több millió forintos tétel?
1: Igen, a milliós tétel fölött van,
0: ja,
1: mert ezen nagyon sokan dolgoznak. Hogyne? Tehát ott mennek, dolgoznak, gondold, de mindig valaki ügyködik körülötted.
0: Be kell rakni az Érdi Baba CD-t a
1: mindig valaki
0: be,
1: azon persze. dolgozik, hogy neked emlékeket juttassanak eszedbe, vagy ilyen bizonyos ilyen impulzusokat küldjenek.
0: Ezt ebből
1: hogy...
0: vették akkor szerintem.
1: Tuti.
0: Tehát az Eredet című Tuti. Filmből jött szerintem az ötlet, bár nem tudom, melyik volt előbb, ugye a tyúk vagy tojás, de
1: az
0: hogy...
1: Az Eredet, nyilván.
0: Hát szerintem
1: ezt
0: is.
1: Ezt nem olyan rég hallottam, hogy,
0: ja,
1: hogy ilyen
0: azért,
1: imposztőr...
0: Az Eredet meg már legalább egy 10-15 éves
1: cégek
0: film.
1: Vannak. Nem tudom, hogy ez mennyire legális, hát minden vállalkozás lehet már legálisan csinálni, hogy embereket manipuláljunk.
0: Hát nem rabolják el.
1: Nem.
0: Na.
1: Nem,
0: hát
1: csak manipulálják.
0: Illegális
1: vagy
0: dolog.
1: Például megérkeznek egy autóval, aminek mondjuk hasonló a rendszáma, vagy ugyanaz a rendszáma, vagy szóval egy ilyen
0: ez
1: apró
0: nem,
1: kis...
0: Ez nem illegális szerint. Hát most miért, hogyha most én csak privátba csinálom azt, hogy te megkérnél ilyenre, az sem illegális.
1: Hogy imposztőrködj?
0: Hát igen, mondjuk, hogy mit tudom én, csináljak ilyeneket, hogy mit tudom én, illatodat fújkáljam be helyekre, ahol jár az exed, vagy mit tudod, tehát hogy érted, tehát ebben mi az, ebben semmi.
1: Ó, de ez sokkal összetettebb.
0: Manipulálás ez valahol,
1: igen.
0: De...
1: Tehát ezen egy kisebb csoport dolgozik.
0: Ja, értem
1: azon,
0: én.
1: Hogy te mindig kapd ezeket a kis jeleket egy nap többször. És akkor ezzel eszébe juttatja, emlékezteti, emlékek jönnek elő, kellemes emlékek, és aztán utána csak elérik azt végül, szóval többé-kevésbé siker. Tehát én sikersztoriról tudok.
0: Uh-huh. De nyilván van, úgyhogy nem is? Vagy
1: biztos,
0: nem olyan is, ami nem?
1: Lehet, hogy van olyan is.
0: Hölgy nagyon erőszakos, nem tudunk vele sajnos
1: nem,
0: mit kezdeni.
1: Igen. Igen, velem lehet, hogy nem bírnának. Nekem lehet, hogy hiába lenne ott illat, zene, minden.
0: Ez szerintem
1: annak... De nem lehet tudni, nem?
0: Nem lehet tudni, de szerintem ez a csak azokkal működik, ahol még azért van egy minimális kötődés, érzelem, mert ha akinél már nincs, ott akkor te fújhatsz be olyan parfümöt, meg olyan zenét, meg rendszámot, meg mit tudom, azt már akkor...
1: De durva, talán, hogy van ilyen, nem?
0: Nekem, igen, hát amúgy nagyon. Ha most valamelyik nekem olyan exem, akit egyáltalán már akkor sem volt, már, tehát nem úgy váltunk el, hogy most ilyen, jaj, el kell válni, hanem ma alig vártam. Most ő például csinálhatna bármit. Tehát nem is emlékszek már úgy nagyon dolgok. Tehát most ez csak egy friss kapcsolatra tudsz visszaemlékezni ilyen szempontból, szerintem legalábbis. Tehát,
1: ez egy visszakításnál működhet, igen.
0: Hát 10 évvel ezelőtti kapcsolatodat hogy? Hát mire emlékszel már abból, hogy milyen illata volt?
1: De szerintem a 10 éves kapcsolat már nem akarja vissza az egészet.
0: Mondom,
1: de én amúgy egy, hát várjál, most így elgondolkodtam, hogy azért egy 10 éves kapcsolatban nekem még előjönnek egyébként nosztalgikus élmények, tényleg. Hogyha igen, tehát én be tudok nosztalgiázni egy 10 évvel ezelőtti kapcsolatommal, hogyha előjön egy zene, vagy előjön egy helyszín, ó, simán. Igen, nekem visszajön.
0: Érdekes.
1: Visszakúszik.
0: Most olyan nekem is, persze, nekem is mondjuk most már ugye, azt hiszem 6-7 éve, hogy szétmentünk az előző hosszú kapcsolatommal, akivel 6 évet voltunk együtt. Nyilván nekem is van, amiről lesz, de nem úgy jut eszembe, vagy hogy mondjam, tehát, hogy most mondjuk, mit tudom én, mivel Almádiban éltünk együtt, ezért most nyilván értelmszerűen, ha kimondja azt valaki, hogy Balaton-Almádi, akkor én erre fogok
1: bejön asszociálni. Az emlék.
0: Persze, de hát ez, de hát most az evidens, ehhez nem kell nem
1: imposztörködni?
0: Is tudom. Igen, tehát, hogy ez most ehhez nem kell semmilyen.
1: Na jó, csak hogyha valaki tényleg tudatosan
0: dolog.
1: Akar rád menni, és csalogatni vissza, akkor annyit jut eszedbe, mert annyit juttatják eszedbe,
0: hogy már felhívom már.
1: Igen, mi lehet vele? Na jó, már megnézem, mi van vele, ráírok.
0: Mi lehet már vele?
1: Igen, eljutsz arra a szintre. Simán
0: hogyne,
1: eljutsz.
0: Hogyne. De ez nagyon érdekes, amit
1: én
0: most
1: még
0: mondtál.
1: Magamtól is eljutok arra a szintre, hogy mondjuk egy 10 évvel ezelőtti ex-em eszembe jut, és van olyan, hogy igen, akkor fogom a telefont, és még megkérdezem, hogy mi újság, merre tart az életed, hogy mi van vele. Nekem van ilyen ex-em, igen. Nekem van.
0: De ez
1: egyébként kölcsönösen működik, tehát valószínűleg jelentettünk annyit egymásnak, hogy nem tudjuk egy örökre lezárni ezt a dolgot, hanem évente, mit tudom én, 3 vagy fél évente azért egymásra írunk, hogy ki hol tart, mit csinál éppen, hogy vagy, mi van lelkileg.
0: De mondjuk, hogyha van párod is, működhet?
1: Igen.
0: Tényleg? Nem haragszik ezért senki?
1: Nem megyünk el odáig feltétlenül, hogy de volt olyan, hogy
0: hát
1: találkoztunk
0: értem,
1: nyilván.
0: Hát tudod, hogy most te a
1: nem mindenről kell ezért beszélni, tehát, hogy amit nem tudunk, az nem fáj.
0: És
1: közben meg ez egy annyira ártatlan dolog, hogy én meg tudom magamról, hogy ez egy pontosan egy annyira ártatlan dolog, és ebben már semmi nincs. Nincsen olyasfajta nosztalgia sem, hogy most én azon könnyezem, hogy jaj, de jó volt, amikor elmentünk Tájföldre, és ott, tehát nincs benne semmilyen ilyen jó nosztalgikus érzés van, hogy emlékszel, amikor ott elestél, vagy bármi ilyesmi. De odáig nem jut el a dolog, hogy odáig se jut el a dolog, hogy megígyunk egy kávét, hanem csak egy üzenetváltás, hogy te éppen mit csinálsz, hol tart az életed, van párod, szerelmes vagy éppen még azzal vagy, akivel vagy, és hogy szóval, hogy ezekben nincsen, ennek nincs már mélysége.
0: Értelek, csak hát azért tud ez lenni félreértés egy kapcsolaton belül, hogyha kiderül, vagy hogyha még találkozol is vele esetleg, és akkor de értem, amit mondasz, igen.
1: Hát figyelj,
0: nézzétek, milyen raffinált a Zsuzsi, látjátok? Mondom én, hogy titkos ügynök, látjátok? Mit van? Nem kell, hogy kiderüljön.
1: Figyelj, van egy exem, akivel a volt férjem, akivel meg kötelező találkoznom.
0: Jó, most ott ne hasonlítsuk a Gabit hát ide bárkihez, hát aztán teljesen van egy közös
1: kérdés, igen. Tehát az látod, ővele nem kell imposztorködni,
0: hát vele nem.
1: Mert ővele kötelességem
0: persze
1: találkozni.
0: De hát az teljesen más, az ne is hozzuk ide, az nem jó példa, mert az teljesen
1: hát
0: egyértelmű, hogy ti beszéltek.
1: Tehát ő is egy ex, hát ő
0: jó,
1: vele
0: de vele
1: is.
0: Evidens, hogy beszélnek.
1: Igen,
0: igen,
1: vele egy örökké valóság fog bennünket összetartani, igen. Amíg ezen a földi életben vagyunk, így van.
0: Ez így van, ez maximálisan így van, ez vitán felül áll. Na, érdekes dolgot vetettél föl, viszont most elmegyünk zenélni, és 10 óra után jövünk vissza együtt.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Mit tanítasz ma nekem?
2: Hát még mindig a fennlévő testrészeknél, a szájon belüli dolgoknál maradunk, hiszen most jön az, hogy nyelv. És ugye a cigány nyelv is úgy van, hogy románi sib, tehát a nyelv az az, hogy sib.
3: Sib.
2: Igen.
3: B-vel? B-vel a végén?
2: B-vel, igen. Sib. B, mint Béla. Uh-huh. Sib. Ez a nyelv. Szityúvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Speciális helyek, valódi esélyek, roma és sajátos nevelési igényű, diákok a középiskolai felvételin. A napokban zajlik a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára fenntartott helyekre történő középiskolai jelentkezés is. Kérdés, hogy mekkora az igény ezekre a helyekre, és bírják-e a tanulási tempót az adott iskolában a diákok. A 30 fős létszámhatáron belül külön helyeket különítenek el. Egy vagy két helyet minden osztályban a sajátos nevelésű diákok, illetve a roma tanulók számára a pozitív diszkrimináció elvére alapozva. Kivételt képeznek azok az osztályok, amelyek korábban félosztályok voltak, és ahol emiatt kettős szakosítású osztályokat hoztak létre. Az előző évek igényeihez igazodva szabják meg, hogy egy vagy két speciális helyet hagynak jóvá az adott iskolában. Magyarázta az újságnak a roma tanulókért felelős Maros megyei szaktanfelügyelő. Származásukat igazoló dokumentumra van szükség. A roma gyermekek jelentkezéséhez szükség van egy ajánlásra egy törvényesen bejegyzett civil szervezettől, olyantól, amelynek az alapszabályában szerepel a jogosultság, vagyis hivatalosan igazolhatja, hogy a gyermek roma etnikumú. A szaktanfelügyelő felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerek nem kell a szervezetnek a tagja legyen, csak egy igazolás kell az adott szervezettől, hogy roma származású gyermekről van szó. Minden évben jutnak be speciális helyekre Maros megye népszerűbb és a kevésbé népszerű iskoláiba egyaránt. Vannak roma diákok a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, az Unirea Főgimnáziumban, az Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumban, vagy a Szászrégeni Lucian Blaga iskolában is. Tavaly több mint 100 roma gyermeket soroltak be, ezen a módon a Maros megyében avatott be a szakfelügyelő. A helyek száma elegendő, még marad is szabad hely minden évben, de ha egyre többen jelentkeznek, ugyanúgy versenyeztetéssel, jelentkezés alapján töltik be őket, mint a többi gyerek esetében, és ez is számítógépes elosztással történik, tették hozzá. Az iskola hozzáadott értékét adják. A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban idén 24 helyet hagytak jóvá minden osztályban. Ezen felül osztályonként van még két hely sajátos nevelési igényű diákoknak, és két hely roma diákoknak. Érdekesség például, hogy a román tannyelvű Unirea Főgimnázium osztályainak csak egy-egy speciális hely jár, mert ott a tavalyi törvény szerint eleve magasabb, 28 fős az osztály létszámhatár.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Időjárás.
7: Pénteken a napos, gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén alakulhat ki. A déli szél nyugaton megélénkülhet. Hajnalban 15-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 35 fok között valószínű.
8: Közlekedési hírek.
7: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Lezárják a második kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közmű javítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a második kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
9: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
8: Minden hétköznap 9-től délig.
9: Most indulunk.

0: 98.3 rádiódik süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 10 óra múlt 16 perccel, péntek van és július 17-e. Guten Morgen mindenkinek.
2: Jó reggelt, sziasztok, már itt vagyunk újra kettesben.
1: Így van, 9-kor is. Ez így volt most 10-kor is, és majd hova tovább, 11 órakor is így lesz. Zsuzsám, lemaradtál róla, bár gondolom nem feszélyezett a vágy, és nem forgolódtál álmatlanul éjszaka. Megvan, hogy kik játsszák az idei 26-as döntőt.
2: De érdekel, esküszöm, kik azok? Spanyolok.
1: Spanyolország.
2: Igen.
1: És Argentína.
2: Asztal.
1: Ez lesz vasárnap.
2: A franciák akkor most?
1: A franciák bronzmeccset játszanak szombaton az angolokkal. A legjobb harmad, vagy a, tehát ők az elődöntők vesztesei, a két csapat, ugye a franciák és az angolok, ők játsszák a bronzmérkőzést. Az lesz holnap este 11-kor, az nagyon későn, nálunk magyar idő szerint 11-kor.
2: Ők a, még egyszer ők kik?
1: Angol-francia.
2: És
1: angol-francia.
2: Akkor, tehát a franciák nem tudták megvédeni akkor a... Mert hogy 4 évvel ezelőtt volt.
1: Nem? 4 éve az argentinok.
2: Argentin, és most megint Argentin és Spanyolország. Ja, értem.
1: Megvédhetik a címüket. 4 éve francia-argentin döntő volt, most az nem jött össze, úgyhogy most a spanyolokon a sor, hogy megállítsák az argentinokat, az pedig vasárnap este 9 órakor lesz az M4 Sporton, úgyhogy hesszeljük, és hétfőn majd beszélünk róla.
2: Mit gondolsz?
1: Hát én is végig a spanyoloknak drukkoltam, úgyhogy most már nem adom fel.
2: Aha.
1: Hát sőt, ugye 2 éve az Európa-bajnokságon is a spanyoloknak szurkoltam, azt meg is nyerték, ugye újra Európa-bajnokok lettek a spanyolok, úgyhogy most remélem, hogy világbajnokok is lesznek. Én nagyon-nagyon szurkolok ennek.
2: Jó, hosszú volt ez, majdnem 8 hét, ugye? Meddig tartott?
1: Hát nem, időben nem tudom, de lehet, hogy így van, igazad van. Hát most 48 csapat mérkőzött, ugye?
2: Beengedtek egy csomó kis csapatot is.
1: Kicuki csapatot. Akik közül ugye az Zöldfoki szigetek nagyon nagy meglepetés volt, ugye kijutott a saját csoportjából. Igaz, hogy aztán hazamentek, de tovább
2: jutottak. De sokáig jutottak el, nem?
1: Hát nem sokáig, a csoportból kijutottak, de az is nagy dolog. Egy ilyen országnál, mint a Zöldfoki köztársaság, akik életükbe először játszottak nagy csapatok ellen. Nagy dolog volt szerintem ez is. Voltak kevés, meg voltak negatív meglepetések olyan szempontból, hogy például a brazilokra ugye sokan mindig is úgy emlékszünk, hogy ó, hát még a régi éra, Ronaldinho, régi Ronaldo, már nem a C. Ronaldo, hanem a sima Ronaldo korszakból úgy emlékszünk, hogy a nagy brazil csapat. Hát ahhoz képest most a brazilok teljesen elhanyagolható játékkal, nem is tudom, meddig jutottak, de talán a csoportkörből biztos, hogy kijutottak, és utána talán a legjobb 16 között búcsúztak, tehát nem egy nagy eresztés volt most a brazil válogatott. Olaszok ki se jutottak a VB-re, ugye, tehát voltak itt azért meglepetések, úgyhogy hát mindjárt véget ér sajnos, úgyhogy.
2: Szomorú leszel?
1: Én szomorú leszek, mert ez egy jó program volt. Én nagyon szerettem, hogy készültem egy-két meccsre, mármint nem úgy készültem, hogy edzettem rá, meg ilyenek.
2: Persze, végig futópadon volt, igen. És ő úgy gyúrtam meccsnézésre.
1: Ja, akik még nagy csalódás voltak, és én régen szerettem őket, a németek. A németek is nagy csalódás voltak. Ja. Kleine Überraschung, das ist eine... Nem, de tényleg negatív meglepetések voltak például. Akik még pozitív meglepetések voltak, a japánok például.
2: De kis cukik voltak ők, igen.
1: Cukik voltak, és ugye a brazilok búcsúztatták őket pont, és ott tényleg egy világjajdult fel, mert nagyon jó játékot játszottak, nagyon kedvesen, olyan japánosan játszottak, nem tudom, nekem ők nagyon...
2: De azért tudtak futni.
1: Hajjaj, meg vezettek is.

0: katonának, vagy rendőrnek, és közben soha ilyen nem volt életében. Igen, az azt jelenti, igen, internetes csalókat is hívnak imposztőröknek.
1: Igen, igen. És azért hoztam föl most Japán csak egy gondolatmenet erejéig, mert hogy ott van ilyen, képzeljétek el, nem ilyen, amit a Zsuzsi mesélt, hogy ez a fölbérelsz valakit, hogy szerezze vissza az exedet, és nem tudom. Beszéltünk már hasonlóról egyszer, például itt van ez is, hogy föl lehet bérelni ugye temetésre és esküvőre is.
0: Sirató embereket.
1: Hát esküvőn nem kell sírni, de ott örömködő embereket. Hogyha például a mennyasszonynak vagy a vőlegének nincs elég családja vagy barátja, akkor akár 50 statisztát is biztosít ez a cég, ez a japán cég.
0: Nagyon jó.
1: Hogy ott legyenek, és mondjuk boldog násznépnek adják ki magukat egy esküvőn. A temetésen meg mondjuk sirató.
0: Szerintem Magyarországon ez pont nincs divatban, mert itt inkább leszoktunk faragni a násznépnek a létszámából. Tehát mindig arra törekszünk, hogy minél kevesebb ember jöjjön el, mert nem tudjuk a 60. unokatestvért is meghívni, sajnos. Igen. Nem tudunk már 200 fős lagzit biztosítani feltétlenül, vagy nem is akarunk, mert hogy ezeknek a lagziknak azért a száma már, vagy hát az ára elég borsós, tehát hogy fel tud menni azért egy ilyen több milliós
1: Hajjaj, hallottam én is már 10 milliós esküvőről is, és nem egy sztár esetében, hanem egy abszolút, hát nem civil szakmájú mondjuk, de mindegy, nem mondok
0: nagy
1: nevet.
0: Volt a násznép.
1: Nagy volt a násznép, meg drága volt a helyszín, drága volt a ruha, drága volt a torta, drága volt a
0: mert minden drága
1: volt. Jégszobrok, csokiszökőkút, ez az ama-zama, és a 7 millió, 8 millió körül állt meg, az akárhogy nézem, kerekítsük fölfele nyugodtan, az egy 10 milliós költség.
0: Hát az már egy szép autó ára.
1: Hajjaj, azt már olyan olcsóbban is kapsz vadonatúj szalomból, nem szalonna, szalomból autót. Lehet ilyet, hogy egyedülálló anyák fölbérelnek apát, aki elmegy a gyerek iskolai rendezvényeire, hogy elkerüljék a kiközösítést. Előfordult olyan eset is, ahol egy színész, most kapaszkodjunk meg, 8 éven át játszotta egy kislány apját, anélkül, hogy a gyerek megtudta volna az igazat.
0: Júj!
1: Tehát 8 évig játszotta egy japán manus,
0: ez nem tetszik
1: egy japán
0: nekem.
1: Kislánynak az apját, és utána, nem tudom, hogy erről nem szól a fáma, hogy most akkor azért csak kiderült, hogy az a színész volt, aki...
0: Igen.
1: De ez egy mipéz az anyának ez. 8 éven át fizetni azt, hogy menj már a gyerek rendezvényére, hegedűbe,
0: szerintem ez inkább nagyon alkalmi dolog lehetett, hogy amikor tényleg ilyen nagyobb megmozdulások vannak, tudod, hogy például igen, egy verseny, de havi költséggel járhatott ez, hogy egy szülőire elmenni, vagy... De nem, igen, mert mondhatta azt, most így belegondoltam, hogy mondhatta azt, hogy igen, mi elváltunk, és apa van, de külön él. De azért szerintem így becsapni a gyerekünket az
1: ugye,
0: nagyon nem
1: ez
0: szép.
1: Durva. Vagy most te is egyedülálló anya vagy, most te is egyedülálló anya vagy, bár a gyereked ismeri, hál' Istennek az édesapját, de hogy most gondold el, hogyha még születés előtt válsz el mondjuk a férjettől, és mit tudom én, és fölbérelni egy cigány embert, hogy játssza már el.
0: Nagyon kemény, kellemetlen.
1: Is, de közben meg tényleg a gyerek szempontjából ez tök gáz. Most egy pici gyerek azt hiszi, hogy jó, hát ő van itt mindig, gondolom ő az apám, mert hogy ő jön el mindig, hogyha apukákat kell meghívni, akkor ő ül itt, hát akkor ő az apám. És mondjuk 8-10 év múlva derül ki, hogy ja, ez egy színész, vagy Jászai Mari Díjas színész volt. Érted?
0: Vagy meglátja a filmbe, tudod?
1: Ha persze, persze.
0: Apu.
1: Apu, de tudsz.
0: Apu Oscar díjat kapott.
1: Hát, ez...
0: az Oscar díjat
1: adásra.
0: Apu színész. Nem tudtam eddig, hogy színész,
1: de jó. Valahol vicces is, de valahol meg tényleg, amit mondasz is a gyerek szempontjából, meg ez tök gáz.
0: Hát ez nagyon kellemetlen, ilyet azért soha nem csinálnék.
1: A következő inkább már csak vicces. Ha valaki, ez egy úgynevezett bocsánat kérő embereket is föl lehet bérelni Japánban, figyelj.
0: Imádom.
1: Figyelj. Ha valaki elront valamit a munkahelyén, de fél a főnökétől, felbérelhet egy idősebb színészt, aki eljátsza a dühös szülőt vagy jogászt, és bocsánatot kér helyette. Tehát most ezt gondoljuk.
0: Nagyon aranyos.
1: Erre hagytam időt most
0: nagyon
1: magamnak
0: aranyos.
1: Is.
0: Igen, én is gondolkodtam.
1: Miért kell ehhez idősebb színésznek lenni, és miért kell ahhoz szülőnek, vagy jogásznak
0: azért, mert egy
1: játszani?
0: Szülő az, aki kiáll melletted, mert a szülőknek a... Tehát, hogy
1: ne most egy gondolod, ide bejönne anyád, azt elkezdene
0: kiosztani mindenkit, hogy
1: de nem, az most...
0: miért csináljátok ezt a lányommal, hát, miért adtok neki ennyi, ezzel az emberrel ül itt egész nap.
1: Hát, persze. Na, nézzétek már meg.
0: Időszülő, mert annak valamilyen yeah. Igen, ott van a restancia, tehát hogy így igen, ott van egy bölcsesség, egy múlt, a korából kifolyólag talán nem mernek vele úgy beszélni, mert tisztelik a korát.

0: És ki tudja, lehet, igen, hogy ezért. De hogy a japánok mi mindenre miben képesek, vannak, nagyon jó.
1: Imádom, mondom, annyira olyan széles kultúra, tehát, hogy a széptől, a nyugodtól, a biztonságostól, elmegyünk, igen, ezt akartam mondani, elmegyünk a teljes agyament, igen, dolgokig.
0: Fel lehet bérelni, tehát idős embert, idős szülő.
1: Menj már be, kérjél már bocsánatot a főnökömtől, mert én félek tőle.
0: Mert nem mentem be tegnap dolgozni, és akkor... És
1: mondjuk
0: akkor,
1: a japánok ilyet nem csinálnak.
0: Nem csinálnak. De ha valamit hibázott, figyelj, elütöttem ott egy sort, és teljesen elment az Excel táblázatba az, amit be akartam vinni.
1: Igen.
0: Le fog szúrni a főnököm, menj már be. Igen, mennyibe kerül az, hogy bemenj, és ezt bocsánatot kér. De...
1: Igen, mondjuk azt tegyük hozzá az igazsághoz, közbe jutott eszembe, hogy a japánoknál azért tud ez működni, ez az úgynevezett, nevezzük így nyugodt, hogy érzelemmentes ilyen, például ez, hogy az esküvődre jöjjenek, és ott tomboljanak, vagy a temetésre elhívod, vagy ilyen bocsánatkérő ember, vagy stb. Mert a japánok nagyon zárkózott típusok olyan szempontból, és nem én mondom, hanem azok, olvastam.
0: Ez így van.
1: Hogy meg ilyen videókat láttam róluk, ilyen dokumentumfilmszerűen, hogy azért a japán kultúrában az, amit mi itthon megengedünk magunknak, ez a megöleljük egymást, ez a száz csókanyakra, a cigányos, az a drága szép öcsém, stb. Igen. Ez Japánban ez nem működik. Ők meghajolnak egymás előtt, amikor köszönnek, és ennyi. No contact, no touch. Tehát, hogy itt nem működik az, ami például nálunk európai embereknél működik, ez a nagy Brezsnyev csókok, meg ölelkezés, meg pacsi, meg segreütés, meg mit tudom én.
0: Hát igen, tényleg
1: ez nem működik az,
0: és
1: ilyen.
0: És úgy, ahogy mondod, a befogadó képességük is nagyon kedves, meg nagyon aranyosak, látszólag ők befogadóak, de nem azok. Ez csak egy látszó. Tehát, hogy te odamész, és európaiként kedvesek veled, meghajolnak, igen, meg kiszolgálnak, meg aranyosak, de te nem kerülsz be oda.
1: Úriasak, így van. Tehát tényleg ez a meghajlás minden előtt.
0: Emlékszem, de annyira most, nem nyitottak, hogy befogadjanak valójában.
1: Figyelj, most a VB, vegyük megint a VB-t ide alapul. Kiestek ugye a japánok a brazilok ellen, és a japán edző körbehajolgatta a stadion, mert nem tudta, hogy hol ülnek a japán szurkolók, hogy bocsánatot kérjen, hogy kiestek.
0: Na, ott volt a bocsánat kérő ember, látod?
1: Hát
0: már
1: őt
0: bérelték,
1: persze,
0: fel.
1: Persze. És meghajolt körbe, és kiadtak nyilatkozatot, hogy bocsánatot kérnek, hogy kiestek.
0: Ők úgy érezték, hogy nekik ezt meg kell tenni, hogy bocsánatot kell kérni.
1: De ez annyira szép, és annyira lelkisek, és annyira jó emberek. De ugyanakkor
0: kicsit
1: igen...
0: Kicsit too much amúgy ez nekem.
1: Nekem nem. Én tudnék ilyen világba
0: élni.
1: De
0: látod,
1: élni.
0: Hogy őket azért valahol ez frusztrálja, mert az, hogy nem tud oda menni, és nem gerincesség ez, hanem inkább a bátorság, hogy nincs benne annyi bátorság, hogy odaálljon a főnök elé, és mondjuk bocsánatot kérjen, hanem ő inkább másra hárítja ezt a feladatot. Nem tudom, hogy mennyire, mekkora százalékos arányban szoktak ilyen embereket felkérni, de ez egy kicsit ilyen, átrakom, áthárítom azt, hogy mintha én löknélek el a főnök elé, hogy Gyuszi, kérjél már bocsánatot, mert nem merek, mert elrontottuk ezt a tegnapi adást, és úgy magam elé tollak, vagy magam elé löklek, hogy engem ne érjen semmi atrocitás ezzel kapcsolatban.
1: Lehet, hogy ez is benne van egyeseknél, de inkább én meg úgy látom, hogy az van bennük, hogy nem szeretik ezeket a kontaktokat, nem szeretnek semmi, ami érzelmi kontakt. Én
0: ami konfrontálódás, vagy vita.
1: Konfrontálódás, túlközeliség.
0: Autizmus.
1: Nem.
0: Ez egy autizmus.
1: A japán világban ez így van.
0: Ez egy
1: náluk,
0: autizmus. Japán világban ez az autizmus.
1: Valahol ők egy elzártabb típusú emberek, de nem tartom ezt én betegségnek. Én mondom, én ezt, hogy most mondott, hogy túlzásnak érzett, hogy bocsánatot kért a kiesés után az edző. Nem, én még inkább azt mondom, hogy bár átvennénk nem mindent, persze, de sok mindent átvehetnénk mi európaiak azért
0: hát
1: a japán
0: lehetnénk
1: kultúrából.
0: Lehetnénk alázatosabbak, az biztos.
1: A szeretet, a tisztesség, a közbiztonság. Pont ma reggel is ettől volt el a híradó, hogy a polgármesterek lépten nyomon kopogtatnak a rendőrségnek az ajtaján, mert megjelent egy új, sajnos egy új ilyen utcai szer, amitől megbolondulnak megint a fiatalok, meg akik eddig is rá voltak függve a szerekre, hajléktalanok, stb. És egyre jobban romlik a közbiztonság Budapesten. Ez jobb, ennyire nagy szabadok vagyunk, meg ennyire nagy demokrácia van, nem kéne szerintem. Sok mindent átvehetnénk az ilyen kicsit pregnánsabb, diktatórikusabb világokból, hogy ne történhessen ez meg. hogy ne történhessen ez meg, hogy, hogy a nyolcker már rég elesett, azt már mindenki tudja. Hát azt persze. Már maga, pont ma valamelyik nap láttam őt is nyilatkozni, mondom, hát érdekes, mondom, hogy ő mer megszólalni, hiszen ezt ő indította el. Ha ő egy kicsit keményebb kezű polgármester, akkor például a nyolc azért kicsit tudott volna fejlődni. A nyolc már ő maga, a polgármester is bevallotta a tévéből, teljesen elveszett. Teljesen elveszett. Tehát a nyolc kerületben lakni ma már olyan, mint egy Survivor konkrétan. Nem tudod, hogy mikor támadnak
0: hát
1: meg.
0: Lehet, hogy ez már, ez a feladatkör, ez már neki is.
1: Hol kell mondani? Ja. És eddig se kellett volna hagyni ezt, hogy ideig jussunk, nem beszüntetni polgárőrséget, meg rendőrséget bezárni a Korvin sétányon, tudom, ott éltem, hanem nyitni még. Uh-huh. Tehát ez kellett volna. De már minden kerületnél sajnos. Tehát most már nincs olyan kerület Budapesten, jó ilyen budai kerületek, mint Sasad, meg ilyenek, ott még mindig persze béke van, és tisztaság, és közbiztonság, de belváros, pesti oldal minden polgármester ilyen egyöntetű összefogásba jelentette az új rendőr főkapitánynak, hogy segítsenek, és tegyünk rendet. Na most ez jó? Hát akkor inkább nem élnél úgy, mint a japánok?
0: De.
1: Na. Hát erre de. Mondom, hogy én azt mondom, hogy nagyon sok mindent de. Áttanulhatnánk, persze. De már késő. Sajnos, már késő. Tehát már európai szinten ez nem. De mindegy, mi viszont nem bérlünk fel igen embereket násznépnek, meg hogy kérjen bocsánatot, mert nálunk mi szeretünk konfrontálódni.
0: Van még valami
1: egyébként,
0: ami Japánból jön, amik ilyen érdekességek, mert ez
1: volt most az utolsó,
0: ez is nagyon,
1: amit láttam.
0: Nagyon-nagyon egyediek ebben is. Nagyon egyediek, és nagyon érdekesek, hogy képes egy nő egy felbérelni egy apukát. Mennyire vállalnád egyébként ezt? Na, mennyire? Mondjuk havonta el kellene menni mondjuk a hegedű versenyre, vagy elvinni úszásra.
1: Elvinni susizni.
0: Igen, meg szeretni. Tehát ott azzal a gyerekkel is, nem tudom, hogy a gyerekkel
1: összeget.
0: Is, szerinted a gyerekkel is elhitette azt, hogy ő egy valószülő, vagy a gyerek tudott róla, hogy ő csak egy bérapu?
1: Hát, erről nem szól a fáma, az érdekes, de az szólt, hogy 8 évig nem tudta a
0: 8
1: gyerek.
0: 8 évig nem tudta a gyerek.
1: Azt, hogy utána megtudta és hogyan, azt már nem írták le, de 8 évig nem tudta.
0: Ez mondjuk azért nem jó, ez szörnyű, ez borzasztó.
1: Ugye, ezt mondom én is, hogy ez a része, ez
0: nem,
1: ez durva.
0: Nem szabad átverni.
1: Ja, és a színészekkel amúgy nem lehet semmilyen kontaktot, tehát bármint, hogy lehet, hogyha a színész is belemegy, de amúgy nem... kezelhetett tárgyként, ez is egy szabályzat ebben a japán cégnél.
0: De nem kötelessége fölállni, táncolni, amikor te sarkalni akarsz.
1: Így van, nem kerülhetsz vele szexuális kapcsolatba, ha csak nem akarja az a
0: nagyon
1: színész
0: helyes.
1: Természetesen, tehát hogyha nyilván, hogyha egymásba szerettek, akkor ott nincs titok, meg nincs tilalom, de amúgy, hogyha te bekibérled, az nem azt jelenti, hogy a te tulajdonod lesz. Erre akarnak menni, hogy a japánok ezt is nagyon pregnánsan veszik, hogy
0: tehát
1: nincs
0: ilyen. Tehát ez egy hostess szolgáltatás valójában.
1: Hát sőt, ugye hát nyilván eseményekre is ugyanez ez volt az utolsó pont ennél a bejegyzésnél, hogy nyilván, de az nálunk is van, csak nálunk mások
0: van.
1: Hívják. Ez úgynevezett eszkort szolgálatnak nevezzük,
0: igen.
1: Ugye, hogy mondjuk elmész egy, meghívnak téged mondjuk egy operabába, és nincs olyan partnered, akkor kibérelhetsz egy drága pacek csávót smokingba, mindenbe, aki ott az este folyamán szórakoztat téged, kísérget téged, na de ott is benne van, hogy nem kötelező ám este téged ágyba.
0: De hogy is, persze. Ez nem
1: sőt,
0: erről szól.
1: Igen,
0: ez arról
1: igen.
0: Szól, hogy ott azon az eseményen megjelenik, normálisan fel van öltözve, kultúrált.
1: Igen.
0: Kultúráltan eszik, iszik, szórakozik.
1: Igen. Igen. Vannak itt még furcsaságok, de az már nem ennek a cégnek a behatása, úgyhogy de erről már csak 11-kor számol.

0: Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje.

0: az egész.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
2: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balaton átúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén, a Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcső feljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterület felügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban 2 hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Várhatóan most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai Öregtó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 centiméternyi tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvítorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is, Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a Tápió hajta vidékéről pedig 2 dolog hiányzik, a Tápió és a hajta.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
3: Pénteken a napos, gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén alakulhat ki. A déli szél nyugaton megélénkülhet. Hajnalban 15-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 35 fok között valószínű.
1: Közlekedési hírek.
3: A 11. kerület Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között. Lezárják a 2. kerület Fillér utcát a Bimbó útnál elektromos közműjavítása miatt. A 149-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Balogvár utca és a Detrekő utca megállót. Egyirányosítják a 2. kerület Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve a félútpályát is lezárják aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz, illetve a 963-as éjszakai járat terelve közlekedik, nem érinti Hüvösvölgy és az Adiliget közötti megállókat a Nagykovácsi Tisza István tér felé. Lezárják a külső sávot a Budaörsi úton kifelé az Egér út után, mert vízvezetéket építenek. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül köti. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
4: Minden hétköznap 9-től délig.
0: Most indulunk.

0: Zsuzsi és Maka Gyuszi ma sem sülnek fel. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt, 16 perccel, július 17-e van, és milyen nap, Zsuzsám?
2: Péntek.
1: Így van, és péntek, akinek a napja? Az én napom.
2: A miénk, igen.
1: A testem a zenére hangolom.
2: Én holnap megyek fellépni.
1: Na, hova
2: mész? Ilyenkor, hát szerintem Felvidék.
1: Felvidék.
2: Igen. Úgyhogy ez ilyenkor mindig ilyen várakozással teli.
1: Igen, nekem. Még mai napig?
2: Szeretem. Aha, igen, szeretem. Szeretem azt, hogy ilyenkor mindig kibeszélünk mindent is, hogy nem embereket, hanem hogy magunkat, hogy kivel mi történt az elmúlt időszakban, mert ilyenkor tartogatjuk. Nem mondjuk el egymásnak, hanem mindig tartogatjuk arra a napra, hogy na majd szombaton elmondom.
1: Persze.
2: Hogy ne is írd le, ne is írd le.
1: Mint én is, mikor bejössz, és van egy sztorid, és már elkezdenéd mondani, mindig mondom, hogy várjál, adásban mondd el. Igen.
2: Hát van, amit el lehet, van, amit kevésbé.
1: Jó, van, amit nem, persze nyilván beszélgetünk zenék alatt is, de akkor másról, igen.
2: Úgyhogy szerettem, titkos. Igen, ez egy mindig egy ilyen várakozással teli időszak, uh-huh. Hogy akkor várjuk a bulit, szeretjük azt, amikor már ott vagyunk, az embereket, a sót, jókat nevetünk, reméljük, hogy mások is azért jókat nevetnek, élvezik, úgyhogy ez mindig jó.
1: Tök jó, örülök neki akkor, és vasárnap meg pihi.
2: Vasárnap, igen.
1: Tessék vasárnap. Nézni vasárnap este nézel? A VB döntőt.
2: Na, vasárnap lesz?
1: Hát már mondtam.
2: Veszek Szotyit, Tökmagot.
1: Fölírom neked. Tök, jó, köl, rendben. Magyarosan.
2: Na, nézem. Igen, nem, azt nem szeretem.
1: Kiabáljál
2: tévével. Én nem vagyok szemetelős. Én szeretem a szemetet egy helyre gyűjteni, nem köpdösöm szét a szobába.
1: Helye, nem is szabad, vicceltem csak. Igen, vasárnap este 9 órakor lesz a döntő, úgyhogy tessék nézni, vagy legalább mindegy, úgyis hétfőn elmesélem, úgyhogy ha nem nézed, nem baj, úgyis megfogom. Minden részletét el fogom neked majd mesélni.
2: Kíváncsian várjuk.
1: Nagyon. Vamos, spanyolok, vamos. Na, de aki argentin drukker, az ne sértődjön meg, úgyhogy hajrá Argentína is. Na, de ők már nyertek világbajnokságot, spanyolok meg még nem, úgyhogy a spanyoloknak kell drukkolni. Na, de vissza az előző témához, spanyol-argentinról, vissza Japánig, mert hogy az előző órában a japán imposztorokról beszéltünk, ugye azok olyan színészek, csalók, akiket föl lehet bérölni, a csaló az súlya szó, de hogy ilyen
2: kamu statiszták.
1: Igen, föl lehet bérelni esküvőkre, temetésekre, bocsánatkérésekre, ugye a főnököthöz beküldhetsz Japánba embert, hogy kérjen bocsánatot, de előbb kicsit lázadjon, illetve még apának is fölbérelhetsz színészeket, akik eljátsszák az egyedülálló anyáknak a gyerekük előtt az, hogy ők az apák, akik elmennek a hangversenyre, szülői értekezletre, stb.
2: Valójában mindenre van már, tehát hogy ez csak pénz kérdése, nem? Hogyha jól értem, akkor...
1: Igen, de
2: akkor
1: nem drága. Azt gondolnád, hogy drága,
2: mindent
1: de itt
2: meg lehet már venni,
1: alkalmanként 50.000 forintnak megfelelő japán jenér lehet bérelni, például egy esküvőre. Azért az nem sok. Jó, mondjuk a fölbérez 10 embert,
2: hát
1: az
2: igen,
1: már 500 000.
2: Ezt akartam mondani, hogy aztán még ott esznek, isznak is.
1: Jogos.
2: Nem hinném, hogy itt azért nagy kereslet lenne. Szerinted itt Magyarországon mire lenne kereslet? Milyen imposztőröket dobnál be? Tehát, hogy mi lenne az, amire tényleg lenne tehát, hogy olyan szolgáltatás, amit tényleg keresnek az emberek. Mi lenne az?
1: Hát én szívem szerint, de ez már egy nagyon futurisztikus világban történhetne csak meg, hogy utazzon helyettem. Én nagyon utálok ugye utazni. Legyen az repülő, vonat, autó, busz,
2: na
1: metró.
2: Jó, de akkor te hogy jutsz el a munkába?
1: Nem,
2: ez nem
1: tudom,
2: jó.
1: Tudom, ez
2: nem
1: hülyeség. Jó.
2: Én tudom, én nekem megvan a fejemben. Én olyan imposztöröket szeretnék, vagy olyan, hát hogy hívják, imposztöröknek hívják őket.
1: Igen,
2: olyan statisztákat, akik elmennek helyettem ügyet intézni, beállnak az ügyfélkapuhoz.
1: Ja, az jó.
2: Elmennek megcsinálni. Igen, elmennek a postára, elhozzák a papírjaimat, vagy igen, elhozzák a csomagjaim. Mondjuk arra ott a csomagküldőben a futár, de van, amikor neked kell érte menni, van, amikor úgy küldik meg. Hogy én inkább ezekben gondolkodnék, akik úgy még jobban segítenék. Én utálom a sorbanállást, utálom ezeket a hivatalos ügyeket intézni, nem akarok belefutni ellenszenves emberekbe. Igen, mert
1: igen,
2: hogy nagyon
1: jó,
2: sokszor...
1: amit mondasz. Igen, ez

0: zené, tehát valamilyen mindig történik, és mindig van. Viszont azért látom azt, hogy amikor csak úgy állok háttal, és még úgy nem vagyok jelen a képbe, hogy beszélnek civil emberekkel, ügyintézők, akár banki, akár bármilyen ilyen ügyfélkapus ügyintézők, uh-huh. Tehát ilyen kicsit ilyen...
1: Legezelően.
0: Hát igen, szóval hogy mindenkit úgy bekategorizálnak egy szintre, és azt hiszik, hogy mindenki hülye, nagyon sok esetben. Igen. És akkor, amikor úgy hát odalépek, hogy úgy pitbullként beálljak anyu mögé, de ez mindenhol, ez az egészségügyben mindenhol, akkor úgy megváltozik a hangulat. Valamiért ez tényleg így van. És bárcsak egyébként olyan lennének anyukámmal is, vagy bárki mással, bárcsak úgy állnának hozzá többi emberhez is, mint amit én megkapok, és ezért hálás vagyok, de ugyanakkor azért mégiscsak úgy van bennem egy igen, most már kedves vagy, tudod, szóval hogy úgy, eddig meg hogy beszéltél?
1: Igen, vannak ilyenek is, valamelyik héten nekem is fel kellett adnom postán, nagyon ritkán járok, hála jó Istennek postára, már mindent e-mailbe lehet intézni, és kifogtam egy iszonyatosan cuki nénit, úgyhogy például nekem a legutolsó ilyen kalandom az pont, hogy kellemes volt, mert egy nagyon kedves, egy nagyon ilyen igazi, ilyen idős Mary Poppins kategóriájú postás nénit fogtam ki, aki
0: igen,
1: segített.
0: De valamikor nem azok, nem? Bár, tehát, hogy mármint ezek az ügyintézők,
1: persze.
0: Biztos tele van a hócipőjük az a többi emberrel, az értetlenkedéssel, azért hát vannak értetlen emberek.
1: Az ilyen kormányhivataloknál, aha. Mert ugye azok a kormányhivatalok azok a helyek, amik ugye a lehető legkevesebb időt vannak nyitva. Tehát, hogy én nem is tudom, amikor intéznünk kellett még anyánk ügyeit, ugye a halála után ezt, azt, amaszt, hát rengeteget kellett ilyen ügyfélkapuba, önkormányzati hivatalba, kormányhivatalba bemenni, és gyerekek azok dolgoznak olyan intervallumban, hogy valami elképzelhetetlen. Például volt egy, a sose fogom elfelejteni, pénteki nyitvatartás, most kapaszkodjunk meg, 8-tól 10:30-ig.
0: Jaj, de jó.
1: 2,5 óráig vannak nyitva. Most gondolhatod, hogy mennyi ember torlódik ott föl, ugye ez a rövid intervallumba.
0: Hát ezért akkor... kell időpontot foglalni, igen.
1: De van, amikor már nem is tudsz, mert hogy
0: tudom.
1: Érkezési sorrend, és tudod. És 8-tól 10:30-ig volt nyitva a 8. kerületi, anyám ugye 8. kerületi lakos volt, ott kellett intézni. 8-tól 10:30-ig.
0: Hát igen.
1: Azért hála jó Istennek, nem dolgozunk itt azért mi se napi 8-10 órát, de hát még én se tudtam erre elmenni, hát hogy? Hát hogy menjek oda 8-ra, vagy 10-re, vagy ki, érted, hát hogy? Szóval fura ez, és akkor ott nem elég ez, hogy ilyen intervallumban vannak nyitva, és sűrisbe, valahogy old meg, hanem még akkor ott igen, ott azért belefutottam én is olyanba, aki ott is futottam bele, hál' Istennek, nagyon kedves, nagyon segítő. Volt, hanem még fölhívott telefonon, hogy kész a papír, Maka úr, és tök cuki, de futottam bele olyanba is, uh-huh. Akinek még őnek járt följebb, hogy én itt érdeklődök és kérdezgetek. Például a hagyatéki ügyintézés az pontosan ilyen volt, hogy ott, mint ahogy ők tennének nekem szívességet. Azt hagyjuk, hogy ugye 4 millió forintért olvasták fel anyám végrendeletét, amit én már előtte halála után 1-2 héttel megkaptam, és aztán rá fél évre ők ezért kértek 250 000-et, tehát azt engedjük is el.
0: Na, ilyenekre azért oda tolnál egy statisztát, nem? Egy imposztört. Tehát ilyenekre azért úgy oda kennél hát, egy kis pénzt, hogy arra, hogy most menj már el a kormányablakba, intéz már el nekem.
1: Igen.
0: Szóval, hogy vannak azok a helyek, vannak azok a szituációk, amiben úgy nem akarsz így szerepet vállalni. Igen.
1: De vannak még Japánban egyéb furcsaságok, ezt a cég dolgot ezt befejeztük, itt erre vannak ők specializálódva, de vannak furcsa társadalmi szokásaik még, ugye természetesen, ami nekünk nagyon idegen lehet európaiaknak. Ilyen például az inemuri, ami azt jelenti, hogy ez a nyilvános alvás, amely a kemény munkának a jele. Ez teljesen elfogadott metrón, munkahelyen, vagy akár megbeszéléseken is, hogy te elalszol, mert azzal azt jelzed a főnökségnek, hogy te olyan keményen dolgoztál, hogy már nem bírsz. Amúgy ez tény és való, hogy igaz lehet, mert hogy Japánban ugyan 8-10 óra az elvárt munkaidő, de nagyon sokszor az van, hogy ha te egy irodában dolgozol, és te látod még a szomszéd irodában, hogy a főnöködben van, hiába járt le a munkaidő, nem mehetsz haza.
0: Uh-huh.
1: Az akkor tiszteletlenség, hogy te hazamész, mert a főnököd még ott van, akkor te miért
0: főnök
1: nem
0: előtt nem mész haza.
1: Így
0: egyébként
1: van.
0: Ez máshol is így van, tehát hogy van. A munkahelyeken általában azért így szokott lenni, hogy az meg szoktuk várni, hogy a főnök
1: igen, de Magyarországon
0: elmenni.
1: Most például nem tudom, feleségem szokta mesélni, hogy ilyenkor péntekenként például az ő főnöke, aki benn van velük az irodában, az ilyen 1-2, 1:30-2 körül már
0: akkor menjen ő is haza.
1: Hát magyarul ez nem lehet, viszont Japánban meg pont az inverze, pont az ellentétje igaz, hogy ott meg nagyon sokszor az van, hogy 8-ra bemész,

0: délután 4-kor véget érne a munkád, de kinézel az ablakodon az irodádba, és látod, hogy a főnököd még nagyban gépel, aha, akkor még neked is ott kell maradni. Akkor hiába 4-ig volt a munkaidő. Igen. Viszont szabad szovázni.
1: Hát vannak egyébként, én úgy tudom, hogy vannak erre még külön helységek is, ahol még masszírozókat is föl szoktak kérni.
0: Ezt nem tudom, de látod, metrón is elalszhatsz.
1: Igen, metrón is, tehát... vagy ilyen masszás fotelek is, tehát a jobb munkahelyeken már itthon is vannak ilyen pihenőszobák, ahová el tudsz vonulni egy kicsit, igen. Sőt, még nálunk is volt egyszer itt bent a stúdióban, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, jött egy masszőr, aki ilyen cégekhez jár be munkahelyekre, igen, akik csak megmasszírozza a válladat, és hogy ezt hát nagyon igen, sokszor használ, az nincs, olyan nincs. És hogy nagyon sokszor ezt a cég állja, ezt a cég kifizeti.
0: Nálunk a cirkuszban volt gyógymasszőr.
1: De jó. Jó,
0: de ott
1: mondjuk
0: az artisták
1: kell, igen.
0: Sorban, de azt mondta, hogy én nem mentem be.
1: Mit fájt? Mindenet.
0: Én derekas vagyok amúgy is, de kérdezte is a hölgy, mert hogy ő akkor került oda, nem tudhatta, hogy ki kicsoda ott az épületbe. Emlékszem, még először angolul próbált velem beszélni, hogy azt hitt, hogy én is artista vagyok.
1: Én akkor nem válaszolta
0: angolul, hát ott kinézték belőlem, hogy artista vagyok. Most már nem néznék ki. Mag zsonglőr lennék ezzel a súlya, mindegy. És akkor mondom, hogy elmondom, én magyar vagyok, mondom, én vagyok a konferencié. Ja, jó, akkor utána magyarul
1: beszél. Most jöttem le a trapézról, és meghúzottam.
0: És akkor én is bementem ugyanúgy, és ingyen a cég, a cirkusz.
1: Hát a szolgáltatást állt a cég, így van.
0: Így van, igen. Ami nálunk is nem lenne, vagy hát igen, nálunk is azért tilos például a metron meg ilyen helyeken, de például Japánban kifejezetten tilos közterületen étkezni. Ugyanis iratlan szabály ugyan, de a japánoknak nem kell leírni, ugye ők betartják anélkül is. Ellenbe ugye velünk, akiknek hiába van leírva, se tartjuk be sokszor a szabályokat. Szóval a sétálás közben tilos enni vagy inni, az ételt, italt ott kell elfogyasztanod, ahol vetted. Uh-huh. Tehát te, ha meghizel, most mondjunk egy ilyen szélsőséges példát, ott kell megenni. Nincs ilyen, hogy te elviszed, és te útközben megeszed a kis sajtburgeredet.
1: Mármint az utcán. Gondolom meg drive-ba, hogyha beállsz, ha, akkor
0: persze,
1: az nyilván
0: nem,
1: más.
0: Nem. De utcán nem bonthatod ki te a kis sajtburgeredet, és eszed meg, hanem ott helyszínen kell akkor elfogyasztani.
1: Miért annyira intim nekik ez, hogy ne étkezz az utcán?
0: Nem, ez nem feltétlenül intim, ez pont, hogy nem ez is nekik arra megy, hogy te az utcán melletted sétáló honfitársaidat ne zavard azzal, hogy ott mellettük csámcsogsz például. Vagy metrón.
1: Vagy leeszed.
0: Vagy leeszed.
1: Vagy leeszed őket.
0: Vagy mondok egy másik példát, és ez ilyen szempontból nem hülyeség. Utaztam valamelyik így délelőtt haza a rádióból, itt a déli pályaudvarnál felszállok szépen a kis kettes metróra, és valaki kibontott egy, imádom a hagymát gyerekek, de olyan gíroszt bontott ki, amiben volt vagy fél kiló hagyma. Aha. Az egész metró tiszta kandi hagymaszag volt.
1: Aha, terjengett.
0: Nagyon szívesen én is odaszóltam volna, hogy ember, nem várod meg, még hazaérsz, hogy bolonduljon meg a nyakad. Érted? Japánba ezt nem kell kimondani, mert ilyen nincs. Uh-huh. Te nem eszel, nem iszol metrón, nem zavarod a csámcsogásoddal másokat, nem kandizol oda, hogy aha, ott mit olyan valami tonhalas konzervet bontott ki, azt ott halózol. Nem. Vagy szépen otthon eszel, vagy ott, ahol megvetted.
1: Igen, van benne igazság.
0: Hát mekkora igazság? Nem van benne, óriási igazság van benne. Nincs vendégeskedés. Barátokat szinte soha nem hívják meg az otthonukba a japánok. A magánszféra szent, ezért inkább éttermekben vagy parkokban találkoznak.
1: Azt vettem észre, hogy ma már a fiatalok sem házi buliznak szívesen, nem csak Japánban, hanem más ország, vagy hát itt nálunk sem, mert úgy vannak vele, hogy azért, hogy ne takarítsunk a barátaink után, meg ne itt cigizzétek össze, meg ne itt borozzátok össze, meg ne fröccsenjen a vörösboros kóla a falra, vörösboros kóla.
0: 90-es években vagyunk már buliba, persze. Házi buli, akkor rögtön 90-es évek, és VBK, bencigarettázás a lakásba, szigorúan a panelbe,
1: nekem
0: persze.
1: Ezek az emlékeim
0: nekem,
1: maradtak.
0: Nekem is csak is kizárólag VBK, cigarettaszag, csak is kizárólag. És közben szól a Bangó Margit CD,
1: meg a Horváth Pista,
0: így van.
1: Igen, és közben
0: ott van minden rokon.
1: Tekercses fényképezővel fotózunk, persze, amit majd aztán utána jól leszégyenítenek a barátaid.
0: És előkerül a GVC kamera.
1: Csinálnak olyan képeket is, amiket te nem tudsz, vagy igen, amikről te nem tudsz, és mész előhivatni, igen.
0: Igen.
1: De jó.
0: És hidegtálak, rántott húsok vannak kirakva.
1: Ma már szerintem ez a házi bulizás, ezt úgy kiszorították az emberek.
0: Talán ugye azért is például hála jó Istennek, hogy ugye azért ma már nagyon sok házba olyan szigorú csendtilalom van, uh-huh, hogy ugye nem is lehetne. Uh-huh. Egyből hívják a rendőrséget, mint például én is ráhívtam egy szomszédra már a rendőröket, szóval egyből hívják.
1: Miért?
0: A rendőrséget. Mert 10 óra
1: még
0: után
1: a
0: hangoskodás volt. Igen. Uh-huh. 10 óra után hangoskodás volt, és én hívtam is rögtön hétvégén a rendőröket. Igen.
1: És zavart?
0: Zavart.
1: Mert nem írták ki, és aki írják, akkor nem lehet.
0: Igen, hát akkor sajnos nem. Uh-huh. Igen, de nem volt kiírva, úgyhogy há-há. Szóval igen, én rögtön rendőrt hívok, engem nem érdekel senki, és semmi. Csönd legyen, és béke, és nyugalom. Ez a
1: nem lennék a szomszédod.
0: Én lélekben japán vagyok, tehát hogy engem nincsen. Tartsuk be szépen a fúrás szabályokat is, este 6-ig lehet, kész. Ha 6 után 10 perce megszól, már kiabálok.
1: De szigorú, nem látjátok az arcát, föl van kapva a szemöldöke, tiszta, szigorú, be van ráncolódva a homlok.
0: Ahol én ott lakom, ott rend és fegyelem kell, hogy
1: lehet,
0: legyen,
1: hogy
0: különben közös
1: hívnád.
0: És rendőrhívás. Kész,
1: hát rám lehet párszor rám hívnád a rendőrt, amikor hangosan nevetek egyszer csak a semmiből, azt tudod, milyen decibellel nevetek.
0: Tudom, de azt dehogy is ilyenek.
1: Már mondanád, nézd meg, ez már megint nevet.
0: Dehogy is. Nem. Nem. Fúrás, faragás és zenebuli. Ez, de nevetés, meg beszél.
1: Múltkor nevetés, is, meg titulus.
0: Nevetés, titulus. Múlt hétvégén is a mi erkélyünk úgy van itt, hogy a mellettünk ilyen sarokban lévő erkélyeket is lehet látni, mindegy is, de hát tehát, hogy átlátunk így a másik erkélyre. És egy tök cuki, ilyen 50-es, 60-as társaság ült ki, boroztak, ők is fölkacaráztak. Ez nem zavar. Hát ez miért zavar?
1: Mondjad, már
0: hát...
1: öntötted le rájuk a vödörvizet.
0: Nem, már rájuk is tudod, a rendőrön bilincsbe vitettem. Nem, tényleg egy 50-60-as társaság. Kiültek, láttam, hogy voltak innen sajtálak, boroztak, nevetkéltek, beszélgettek. Ez nem zavar, természetes, miért ne lehetne uriasan szórakozni normálisan. De az, hogyha már őrjöngés, zene van, az már akkor már egyből már call the police.
1: Mi van még Japániában? Na,
0: dudálási tilalom is van. Vezetés közbeni dudálás rendkívül durva rendkívül durva illetlenségnek számít. Csak közvetlen baleset veszély esetén lehet dudálni.
1: Hát valójában a magyar keresztben is így van ez. Tehát nem dudálhatod le csak azért.
0: Ja, és mi betartjuk.
1: Nem, te na, persze, hogy mondom. Nem. De egyébként nálunk is a keresztben így van. Tehát a vészhelyzet esetén nyomjuk a dudát. Na. Nem minden hülyeségre,
0: nálunk meg
1: minden
0: bolondságra.
1: Mi nálunk mindenki dudál.
0: Azért
1: de
0: mondom.
1: Azt szeretem, hogy a minden más kultúrában, minden kultúrában más ez a dudálás, mert azért például Törökországban, amikor ment a buszsofőr, mindenre dudált, imádta, mindenre nyomta a dudát, bátyja.
0: Hát,
1: szóval, hogy mennyire más mindenhol még a vezetési kultúra, a kressz, a ottani életérzés, igen. Hát
0: persze,
1: Japániában minden olyan rendszerezett, olyan rendezett.
0: Nagyon, nagyon. A következő az viszont egy picit inkább undi, szerintem legalábbis. Ezzel már én se értek egyet, eddig mindennel is tudtam azonosulni és egyetérteni. Ezzel egy picit már én sem. Ugyanis nyilvános helyen nagy tiszteletlenség orrot fújni, ehelyett szipognak, ameddig zárt térben nem érnek.
1: Aj,
0: tehát,
1: már.
0: Hogyha te valahol egy nyilvános helyen vagy...
1: Ezt addig szívod vissza.
0: Ez már kezd
1: átlépni egyébként a túlzás határán, már kezd, tudod, átestek a ló túlsó felé.
0: Erre már én is azt mondom, hogy ez meg ez. A tetovált embereket a mai napig kitilthatják a nyilvános fürdőkből, mert a mintákat a jakuza bűnszervezettel azonosítják.
1: Azt a mindenét, az milyen kemény. Tehát te már végül is, hogyha kimész Japániába, akkor már lehet, hogy téged a wellnessbe nem engednek be a tetovációid miatt.
0: Lehet, hogy igaz, azt gondolnák, hogy jaj, oda, kavacó cigány!
1: De jakuza. Ez is érdekes, tehát, hogy náluk ez nem jött divatba.
0: De milyen érdekes ez a jakuza bűnszervezet dolog is, nem? Tehát, hogy mennyire biztonságos, és mennyire tiszta és szép hely Japán.
1: De mindenhol van maffia.
0: De még azt hiszem, azok is fainok. Nekem az van a fejembe, hogy még a jakuzák is.
1: Persze, éles késsel, éles macsétával.
0: Nem macsétával, ők szamurájkarddal nyomulnak.
1: Ja, éles szamurájkarddal.
0: Látod,
1: mindenhol megvan a
0: de ez egy szervezett lánc, persze, de
1: mindenhol
0: most
1: van ilyen a világban.
0: Képzeljük már el, hogy Japán utcáin Tokióba sétál a jakuza, és egyszer csak előveszik a szamurájkard, és levágják a kezedet.
1: Már ennél sokkal, már fegyverekkel járnak.
0: Szerintem szamurájkarddal nyomják még mindig, mert tradicionálisak. Egy, kettő, azokat, tehát a másik bűnszervezet, aki bűnkövetel ő ellenük, vagy esetleg a közjog ellen vét, azokat büntetik meg kézlevágással, elrablással, stb. De
1: annyira durva egyébként, hogy tényleg minden világ, a világon minden egyes népcsoportnak megvan a saját maffia hálózata. Lánya, igen, klánya,
0: hogyne,
1: érdekes.
0: Hogyne, hogyne.
1: Olaszoknak is, mindenkinek.
0: Hát az olaszoknak ugye Szicíliában van, ugye javarészt, ugye onnan ered, ugye?
1: Keresztapáik, onnan
0: meg
1: jöttek.
0: A Nápoly nagyon nem biztonságos állítólag, például ezt olvastam legalábbis, nem voltam ott, nem tudom, de azt mondják, hogy Nápoly azért az egyes
1: hát
0: utcákban
1: inkább a dél.
0: Se.
1: Inkább
0: hát
1: a dél-olaszország, dél igen.
0: Azt mondják, igen, hogy egyes utcák olyanok, hogy ott még fényes nappal se biztos, hogy jó, hogyha te ott elsétálgatsz. Úgyhogy, ja.
1: Minden, látjátok, minden országnak megvan a saját maga.
0: Igen, nálunk a Lujza.
1: Veszélyes.
0: Nálunk a Lujza utca ilyen, hogy nappal se sétálja erre, ha nem muszáj, vagy Leonardo da Vinci utca, tudod?
1: Óriási.
0: Igen.
1: Szóval addig kell szipogni.
0: Addig
1: Japániában,
0: kell
1: szipogni. Amíg zárt térben nem jutsz, és ott aztán elfordulva szégyenkezve, de kifújhatod az orrodat.
0: Igen, igen.
1: Az kemény.
0: Ez hülyeség, és nem mindenhova mehetsz be, hogyha tetovált vagy, mert hogyha esetleg ők a Yakuza bűnszervezettel azonosítják ezt, akkor simán mondhatják, hogy ne haragudjon, de maga ide nem jöhet be.
1: Kanyarászásról van valami?
0: Az nem, az már volt egyszer, tudod, az volt, de volt, nem, itt most igen. Nincs. Azt mondja, hogy törvény tiltja, hogy a munkahelyi ivópartikon bárkit alkoholfogyasztásra kényszerítsenek a felettesei.
1: Persze, lefogják, kifeszítik a száját.
0: Mondja, így áll, meg köbben kirúglak.
1: Ja, de hogy hát ez mondjuk annyira alap, de látod, náluk ez törvényben van.
0: Igen. Viszont, ezt te magad is mondtad, már záróakkordként, te magad is mondtad, hogy te ezt itt kicsiny kis balkáni otthonunkba is megteszed, hogy ha nincs az utcán kuka, akkor hazaviszed a szemetet, és a gyerekedet is erre biztatod. Japánban elvileg nagyon-nagyon-nagyon kevés kuka van az utcán, sőt, valahol egyáltalán nincsen.
1: Hazaviszik.
0: És mégis patyolattiszta minden, azért, mert hazaviszik a szemetet.
1: Uh-huh.
0: Így van szó szerint
1: hát
0: leírva.
1: Így kéne mindenhol. Nálunk meg még kuka is van, aztán
0: hogy néz ki?
1: Mellé dobják.
0: Aztán hogy néz ki? Igen.
1: Simán mellé dobják.
0: Hát, igen, ez sajnos, igen, ez sajnos mi már, de nem csak mi, sajnos bármilyen európai országot veszünk alapul, mi már inkább lefele haladunk a lejtőn sem, mint fölfele sajnos, tehát, hogy egyre jobban azt látni, akár külföldi híreket nézel, akár magyar híreket, hogy például mondom, ez a mai híradós hír is, nem akarok ilyen szomorú hírrel zárni, de
1: ne,
0: tényleg.
1: Igen,
0: tényleg
1: ne.
0: Ez van sajnos.
1: Jön a hétvége.
0: Jó, igaz, nem is fejezem be a gondolatomat.
1: Milyen időnk lesz hétvégén?
0: Hát, na, az idő az érdekes, macsoda szép lesz, viszont holnap érkezik egy pici hideg front, nem fog lehűlni a levegő, viszont a frontérzékenyek, mint szerény személyen megérezhetjük, és erős szél lesz, és vasárnap itt-ott tamott záporok, zivatarok is előfordulhatnak. És jövő héten jön egy lehűlés, jövő héten már csak ilyen 25 és 28 fok között lesz a hőmérséklet.
1: Az se rossz, úgyhogy...
0: Az se rossz, de a mai 34 az azért egészen parádé.
1: Na, hát, azért ez már strandidő, vigyázzatok, mert ezen a szórt napsütésben, bár itt nincsen szórt napsütés, de Egerszalókon az volt, és én meg is égtem, úgyhogy ti is vigyázzatok a kis bőrötökre, kenjétek magatokat napvédővel, mert meg lehet égni, úgyhogy mindenkinek csodálatos hétvégét kívánunk, égésmentest.
0: Égésmentes, ne égjetek le, se így, se úgy, se anyagilag, se a napon, és csodaszép hétvégét, ahogy Zsuzsi is mondta, és hétfőn várunk benneteket együtt, most már nem megy el semmelyikünk se,
1: nem
0: titkos küldetése. Sehová. Ha mégis, akkor úgyis megtudjátok, mert benne lesz a híradóba, a kékfénybe, mindenbe. Na, csodaszép napot,
1: nagy szeretettel ölelünk benneteket, sziasztok!

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Mit tanítasz ma nekem?
2: Hát még mindig a fennlévő testrészeknél, a szájon belüli dolgoknál maradunk, hiszen most jön az, hogy nyelv. És ugye a cigány nyelv is úgy van, hogy románi sib, tehát a nyelv az az, hogy sib.
3: Sib.
2: Igen.
3: B-vel? B-vel a végén?
2: B-vel, igen. Sib. B, mint Béla. Uh-huh. Sib. Ez a nyelv. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dik Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma holokausztra emlékezik az önkormányzat július 31-én. A roma holokauszt emléknapján a II. Világháború idején a koncentrációs táborokban elpusztított roma áldozatokra emlékezik a világ. Közösen tart megemlékezést a roma holokauszt emléknapján a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. Az esemény szabadtéri része a Teleki László téren, a másik része pedig a Józsefvárosi roma önkormányzat színház terében lesz 17 órától. A faji alapú népirtásba torkolló üldözés a Németországban az 1930-as években indult meg. 1935-ben a Nürnbergi törvényeket a romákra is alkalmazták, és megfosztották őket több joguktól. 1938-tól Németországban megkezdődtek a tömeges letartóztatások, kényszersterilizálások és deportálások. Heinrich Himmler 1938-ban rendelte el a cigánykérdés faji alapon történő rendezését. A II. Világháború idején a romákat az Auschwitz-Birkenaui táborban tartották fogva, amelyet 1944. május 16-án terveztek felszámolni, de a romák ellenálltak, azóta május 16-a a roma ellenállás napja. Ezek után végül augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka számolták fel az SS katonák a tábort, amelynek során 3-4 ezer romát gyilkoltak meg. Ehhez a dátumhoz kapcsolódik a roma holokauszt emléknapja. Magyarországról 5-8 ezer cigány származású embert hurcoltak el. Július 31-én Józsefváros is tiszteleg az áldozatok emléke előtt. A program a következő. Helyszín: Teleki László tér. Az emlékezés virágainak elhelyezése a Teleki téren a növényekből ültetett roma zászlónál. 15 órától 15 óra 15-ig beszédet mond Olá József, Józsefváros esélyegyenlőségi tanácsnoka, és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 15-15-től 15-30-ig közreműködik Horváth Gyula és cigány zenekara. 15-30-tól 15-45-ig az emlékezés virágait helyezi el a polgármester, a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. A Józsefvárosi roma önkormányzat színház termében a programok a következők. 17 órától 19 óráig megemlékezés a roma holokauszt áldozatairól. 17 órától 17 óra 10-ig köszöntőt mond Józsefváros polgármestere és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 17 óra 10-től 17 óra 30-ig közreműködik Kati Horváth Lajos és cigány zenekara. 17 óra 30-tól 17 óra 40-ig Kantó Abigél, emberi hang, életműdíjas roma írónő és emberjog aktivista megemlékezése. 17.40-től 18 óráig Horváth Gyula és cigány zenekara muzsikál, 18 órától 19 óráig pedig kötetlen beszélgetés lesz majd a közönséggel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. Közlekedési hírek.
7: nem működnek a jelzőlámpák, délután 3 óráig a 11. kerületben a Kosztolányi Dezső téren és a környékén átépítés miatt a csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. A 6. kerületben a Király utcában, a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt, várhatóan vasárnap reggelig a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. A 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé, a Temesvári utca előtt pedig befelé szintén lezárták a belső sávot. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál. A Fekete-Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot.
8: Időjárás. Pénteken a napos, gomoly felhős időben zápor, zivatar helyenként a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén alakulhat ki. A déli szél nyugaton megélénkülhet. Hajnalban 15-21 fok várható, a csúcshőmérséklet 31 és 35 fok között valószínű.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
10: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
11: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
9: Romákról, nem csak romáknak.
10: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Vója tu menge!
2: Szép péntek délután kívánok a Rádiódik valamennyi hallgatójának, Baranyi Tamás vagyok. Július 17-e van, és sok szeretettel köszöntöm az Endréket, a Bandikat és az Elek nevű urakat, valamint mindenkit, aki ezen a napon ünnepel valamit. Legyen nagy boldogságban része. Az Endre név görög eredetű, jelentése férfias, bátor és erős. És milyen érdekes, hogy az Elek név, ami szintén görög gyökerű, jelentése egy picit kimondja nekünk a férfiasság tartalmát, mert ennek a névnek a jelentése pedig oltalmazó, védelmező és segítő. Ez elég jó passzol nekem a férfias, bátor és erős jelzőkre. A mai gondolataink majd ezekből a jelentésekből indulnak el, elsőként beszéljünk a bátorságról. Egy jó kis mondás jön, amit nagyon szeretek, mert azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb és az életemet leginkább megváltoztató igazság vagy tartalom volt. Ez nem más, mint Nelson Mandela dél-afrikai államférfi bölcsessége. A bátorság nem az, hogy nincs bennünk félelem, hanem az, hogy a félelem ellenére is cselekszünk. Ez a mondat talán azt szeretné mondani, hogy a bátor ember is félhet. A bátorság nem azt jelenti, hogy mindig-mindig nagyon biztosak vagyunk magunkban, nem, inkább azt, hogy a bizonytalanság ellenére is megteszünk egy fontos lépést. Aztán meg néha ahhoz kell nagy bátorság, hogy újra próbálkozzunk. Máskor meg azt számít bátor dolognak, ha őszintén kimondjuk, amit érzünk. Persze úgy, hogy ezért ne tiporjunk le senkit a sárga földbe, érdemes valahogy úgy csinálni. A bátorság tehát nem a félelem hiánya, hanem az a döntés, hogy a félelem nem állíthat meg engem a cselekvésben. Legyünk bátrak, legyünk cselekvők, ami lehet, hogy pont azt fogja jelenteni, hogy éppen most pár percre csendben maradok. És kibírom, hogy nem az én igazságom érvényesül feltétlenül. Ahhoz is kell egy erő, egy bevállalóság. Igyekezzünk bátrak és bölcsek lenni, és közben a háttérben hadd szóljon a Rádiódik.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fensíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén, egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fensíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegléthez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést. Legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tészta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban megrendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a szalmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Közlekedési hírek.
2: Nem működnek a jelzőlámpák, délután 3 óráig a 11. kerületben a Kosztolányi Dezső téren és a környékén átépítés miatt. A csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. A 6. kerületben a Király utcában, a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt, várhatóan vasárnap reggelig a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. A 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé, a Temesvári utca előtt pedig befelé szintén lezárták a belső sávot. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, a Salgó-Tarjáni utcánál. A Fekete-Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot.
0: Időjárás.
2: Sok napsütés vár ránk a nap folytatásában is, számottevő csapadék nélkül. A forró napsütésé lesz a főszerep továbbra is, később az esti és éjszakai órákban többfelé várható majd zápor, zivatar. Napközben már többfelé élénk lesz majd a szél, de az éjjel érkező hidegfronttal egyre többfelé majd feltámad a szél. Ma délután 34-35 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, ami este 8 órakor kezd majd enyhülni, előre láthatóan 32 fokra. Ezt követően este 10-kor 29, éjfélkor 27, holnap hajnalban pedig 22 fok lesz Budapesten és környékén.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
4: Csavale, mi egyes csipammol?
5: De, lakirabamorez!
6: Rumapáj, piacsá!

0: 100.3 Rádiódik.
1: Tu menge penas?
0: Rólunk, neked.
2: Szeretettel köszöntöm a Rádiódik hallgatóit, Baranyi Tamás vagyok. A július 17-e 2026-ban péntekre esett. Ezen a délutánon az Endréket és az Elekeket köszöntöm, legyen szép a névnapjuk. Az Elek név jelentései oltalmazó és védelmező. A védelmezőről sokszor pedig a nagy tettek jutnak eszünkbe, pedig a hétköznapokban egészen egyszerű formában is jelen lehet az oltalom és a védelem. Bizonyára hallottatok már Edith Steinről, erről a 20. századi zsidó származású német filozófusnőről, aki egy ideig ateista volt, majd azt követően keresztény lett, sőt, apácának állt. Majd a II. Világháború idején sajnos ő is Auschwitzba, a koncentrációs táborba került, és ott is halt meg. Ennek a ragyogóan szép és rendkívül okos filozófusnőnek az egyik gondolata így hangzik: a szeretet ott kezdődik, ahol felelősséget vállalunk a másik emberért. Na hát azért egy ilyen mondattal szerintem lehet dolgunk, egyrészt azért, mert hogy nem valami negédes dolgot határozott meg a szeretet kezdeteként, hanem a felelősségvállalást, és milyen érdekes, hogy nem is magunkért, hanem már a másikért. Ennek gondolom, hogy az előzménye mindenképp az kell, hogy legyen, hogy saját magunkért is, a cselekedeteinkért felelősséget vállalunk, és nem másokat hibáztatunk azért, hogy így vagy úgy alakult az életünk, hanem egy idő után már valahogy azt érezzük, hogy azért ebben nekünk kell, hogy a legnagyobb részünk legyen. És nem árt, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy valakit védeni, megóvni valamitől, az nem azt jelenti, hogy minden problémáját átveszük, és főként mi oldjuk meg. Néha elég, ha meghallgatjuk. Ha nem hagyjuk egyedül egy nehéz pillanatban, egy kedves szó, egy telefonhívás, vagy egy őszinte kérdés, ez mind-mind biztonságot adhat, mert azt tudja az ember, hogy nem egyedül áll a világban, és ez sokkal fontosabb, mint hogy meg tudjam oldani a problémáimat. Mert a megoldott problémák után még mindig kapcsolódni szeretnék. És annyi mindent adhatunk egymásnak, és sokszor ezek az apró figyelmességek jelzik, hogy valaki fontos számunkra, vagy mi magunk fontosak vagyunk valakinek. A védelem tehát néha nem más, mint jelen lenni akkor, amikor a másiknak szüksége van ránk. Mint ahogyan ilyen nagy melegben a szervezetünknek folyadékpótlásra, és ha már nyár és rádió, akkor egy igazi vérpesdítő dalra.

0: Sunenvo jasza.
1: 103 rádiódik. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 103 rádiódiken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Mit tanítasz ma nekem?
3: Hát még mindig a fennlévő testrészeknél, a szájon belüli dolgoknál maradunk, hiszen most jön az, hogy nyelv. És ugye a cigány nyelv is úgy van, hogy románi sib, tehát a nyelv az az, hogy sib.
4: Sib.
3: Igen.
4: B-vel? B-vel a végén?
3: B-vel, igen. Sib. B, mint Béla. Uh-huh. Sib. Ez a nyelv. Szityúvász losasza?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Speciális helyek, valódi esélyek, roma és sajátos nevelési igényű, diákok a középiskolai felvételin. A napokban zajlik a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára fenntartott helyekre történő középiskolai jelentkezés is. Kérdés, hogy mekkora az igény ezekre a helyekre, és bírják-e a tanulási tempót az adott iskolában a diákok. A 30 fős létszámhatáron belül külön helyeket különítenek el. Egy vagy két helyet minden osztályban a sajátos nevelésű diákok, illetve a roma tanulók számára a pozitív diszkrimináció elvére alapozva. Kivételt képeznek azok az osztályok, amelyek korábban félosztályok voltak, és ahol emiatt kettős szakosítású osztályokat hoztak létre. Az előző évek igényeihez igazodva szabják meg, hogy egy vagy két speciális helyet hagynak jóvá az adott iskolában. Magyarázta az újságnak a roma tanulókért felelős Maros megyei szaktanfelügyelő. Származásukat igazoló dokumentumra van szükség. A roma gyermekek jelentkezéséhez szükség van egy ajánlásra egy törvényesen bejegyzett civil szervezettől, olyantól, amelynek az alapszabályában szerepel a jogosultság, vagyis hivatalosan igazolhatja, hogy a gyermek roma etnikumú. A szaktanfelügyelő felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerek nem kell a szervezetnek a tagja legyen, csak egy igazolás kell az adott szervezettől, hogy roma származású gyermekről van szó. Minden évben jutnak be speciális helyekre Maros megye népszerűbb és a kevésbé népszerű iskoláiba egyaránt. Vannak roma diákok a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, az Unirea Főgimnáziumban, az Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumban, vagy a Szászrége Lucian Blaga iskolában is. Tavaly több mint 100 roma gyermeket soroltak be, ezen a módon a Maros megyében avatott be a szakfelügyelő. A helyek száma elegendő, még marad is szabad hely minden évben, de ha egyre többen jelentkeznek, ugyanúgy versenyeztetéssel, jelentkezés alapján töltik be őket, mint a többi gyerek esetében, és ez is számítógépes elosztással történik, tették hozzá. Az iskola hozzáadott értékét adják. A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban idén 24 helyet hagytak jóvá minden osztályban. Ezen felül osztályonként van még két hely sajátos nevelési igényű diákoknak, és két hely roma diákoknak. Érdekesség például, hogy a román tannyelvű Unirea Főgimnázium osztályainak csak egy-egy speciális hely jár, mert ott a tavalyi törvény szerint eleve magasabb, 28 fős az osztály létszámhatár.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió DIK roma hírei. Közlekedési hírek.
7: Nem működnek a jelzőlámpák. Délután 3 óráig a 11. kerületben a Kosztolányi Dezső téren és a környékén átépítés miatt a csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. A hatodik kerületben a Király utcában, a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra kell készülni burkolatjavítás miatt, várhatóan vasárnap reggelig a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. A 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot is felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé, a Temesvári utca előtt pedig befelé szintén lezárták a belső sávot. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, a Salgótarjáni utcánál. A Fekete-Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgótarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az az Asztalos Sándor út felől Zsák utca lett. A Róbert Károly körúton, az Árpád híd felé, az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot.
1: Időjárás.
7: Sok napsütés vár ránk a nap folytatásában is, számottevő csapadék nélkül. A forró napsütésé lesz a főszerep továbbra is, később az esti és éjszakai órákban többfelé várható majd zápor, zivatar. Napközben már többfelé élénk lesz majd a szél, de az éjjel érkező hideg fronttal egyre többfelé majd feltámad a szél. Ma délután 34-35 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, ami este 8 órakor kezd majd enyhülni, előre láthatóan 32 fokra. Ezt követően este 10-kor 29, éjfélkor 27, holnap hajnalban pedig 22 fok lesz Budapesten és környékén.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Egy ragyogó szép péntek délután kívánok mindenkinek. Július 17-én Baranyi Tamás vagyok. Endre, vagyis Bandi és Elek névnaposokat köszönthetjük, Isten éltesse őket sokáig. Az Endre név férfiasságot, bátorságot és erőt jelent, és ezekre a tulajdonságokra azért különösen akkor van szükségünk, amikor helyt kell állnunk egy nehéz helyzetben. De nem feltétlenül hőstettekről van szó. Sokszor a legkeményebb és a legnehezebb elvárás, aminek meg kell, hogy feleljünk, a hétköznapi egyszerű kitartás. Van, hogy egy héten keresztül ez az egyik legnagyobb teljesítményünk, és valóban tiszteletre méltó tud lenni. Az amerikai író Maya Angelou szerint lehet, hogy sok vereséget elszenvedünk, de nem szabad hagynunk, hogy legyőzzenek bennünket. Ez a mondat már is megfogalmaz számomra egy másik állítást, vagyis az egy vagy sok vereség az nem azonos a legyőzöttséggel. A kudarc nem mindig a történet vége. Valami nem sikerült elsőre, másodszorra, sőt, talán sokadszorra sem. Na és akkor mi van? Ettől még nem váltunk kevesebbé. A helytállás sokszor annyit jelent, ami az embernek az egyik legfantasztikusabb tulajdonsága, hogy egy nehéz nap után, másnap újra felkelünk. Vannak olyan időszakok, amikor az egyik legnagyobb hőstett, ha ezt meg tudjuk tenni. Nem tökéletesen, csak annyi erővel, ami éppen van bennünk. A helytállás nem hibátlanságot jelent, hanem azt, hogy a nehézségek után is folytatjuk, és nem adjuk fel a reményt, hogy ki fogunk még jutni egy tágasabb térre. Kívánom, hogy ez egyre tágasabb és egyre örömtelibb tér mindannyiunk életébe érkezzen el, és legyen ennek az egyik állomása az előttünk álló hétvége. További jó rádiózást, kellemes délután kívánok mindenkinek, üdvözlettel Baranyi Tamás!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárván András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottság meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecsetájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Indoklásuk szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Az Előd utcában a Török Flóris utca és a Fészekrakó utca között le van zárva a félútpálya. A Reiter Ferenc utcában a szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között is időszakos, valamint szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, és hogyha már 5. kerület, akkor az Akadémia utcában, a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, illetve egyirányosították a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördög Árok utcáig, sőt, a Tábornok utcánál időszakos korlátozásra kell számítani. A Szépföldi úton, a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, jelzőlámpás irányítás mellett. A Robert Károly körúton pedig az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot. Amúgy még tart a felújítás a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították a Pacsirta utcától egészen a Székely híd utcáig. Vezessen mindenki türelmesen, de azért egy kicsit vagányabban, tehát nem muszáj beragadni a belső sávba, nyugodtan tarthatunk egy egy kicsit jobbra szabályosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630303030-as telefonszámra, értelemszerűen nem vezetés közben, kézben tartott mobilkészülékkel.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön összességében sok napsütésre van kilátás országszerte, és számottevő csapadék nem fordulhat elvileg elő, viszont az esti, éjszakai órákban azért többfelé lehet majd zápor is, illetve zivatar, viszont napközben többfelé lesz élénk a délies szél, majd éjjel a hidegfront érkeztével többfelé sajna-bajna északnyugatira fog fordulni ez a feltámadó szél. A mai délután 34 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, viszont a holnapi nap folyamán azért több tájegységünkön is előfordulhat esőzés. Én ezt lerövidítem, igazából most zápor vagy zivatar, a lényeg, hogy szombaton esős időre számíthatunk, és hát azért erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is, bár mindezek ellenére 27 és 36 fok között lesz várható szombaton a csúcs hőmérséklet, vasárnap pedig szintén marad ez a napos, gomoly felhős idő így váltakozva, és azért országszerte előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, és majd vasárnap kora estétől egy hidegfront hatására egyre több felé lesz majd esőzés, amúgy meg 28 és 34 fok között lesz a maximum hőmérséklet vasárnap.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani teljes mértékben nyugodtan, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, amennyit ténylegesen bele tud férni a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe, és mivel én több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így szerintem nem logikus, hogy mindenki kívánságát tudnám teljesíteni, ezúton is megértést szeretnék kérni a kedves hallgatóktól. Nagyon sok mindenki úgy áll ehhez az egész szituációhoz, hogy végre létrejött a rádiódik, és biztos azt várják már, hogy én mikor írok nekik SMS-t, hogy direkt ne olvassák be, és már évtizedek óta erre a pillanatra készültek. Sajnos ki kell ábrándítsam az ilyen embereket, hogy ez nem így van, csak szimplán túl sok a kívánság, és kevés az idő, úgyhogy nem is rabolom tovább azt a szűk kis maradék időnket, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, Tamástól, így szól. Tamásnak hívnak, egy szerelmes zenét szeretnék kérni az életemnek, Eugéniának. Na hát akkor Eugéniának fog szólni nagyon sok szeretettel Tamás kérésére egy jó kis szerelmes zene, legyen ez most Zsülitől.

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dikben.

Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, ami annyit jelent számotokra, hogy elő kéne venni a telefonotokat, tárcsázni a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és akkor vagy megírjátok nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és hát úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek kérni, hiszen az előbb említett időpontban a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, pontosan ezt bebizonyítva, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, méghozzá sajnos nem tudtam meg pontosan, hogy kitől, mert nem mutatkozott be. Így szól szó szerint az üzenet. Szeretnék kérni egy Bódi Guszti dalt Jocinak, Martinnak, Lacinak, Maleo Bau csapatnak. Na hát akkor sok szeretettel fog szólni a felsoroltaknak egy jó kis Bódi Guszti dal. Kitalálhattátok már az intróból. Májusi, májusi.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dickben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Közlekedési hírek.
1: Az Előd utcában a Török Flóris utca és a Fészekrakó utca között le van zárva a fél útpálya. A Rejter Ferenc utcában a szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között is időszakos, valamint szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, és hogyha már 5. kerület, akkor az Akadémia utcában, a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, illetve egyirányosították a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördög Árok utcáig, sőt, a Tábornok utcánál időszakos korlátozásra kell számítani. A Szépvölgyi úton, a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, jelzőlámpás irányítás mellett. A Robert Károly körúton pedig az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot. Amúgy még tart a felújítás a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították a Pacsirta utcától egészen a Székely híd utcáig. Vezessen mindenki türelmesen, de azért egy kicsit vagányabban, tehát nem muszáj beragadni a belső sávba, nyugodtan tarthatunk egy kicsit jobbra szabályosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630303030-100-as telefonszámra, értelemszerűen nem vezetés közben, kézben tartott mobilkészülékkel.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön összességében sok napsütésre van kilátás országszerte, és számottevő csapadék nem fordulhat elvileg elő, viszont az esti, éjszakai órákban azért többfelé lehet majd zápor is, illetve zivatar, viszont napközben többfelé lesz élénk a délies szél, majd éjjel a hidegfront érkeztével többfelé sajna-bajna északnyugatira fog fordulni ez a feltámadó szél. A mai délután 34 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, viszont a holnapi nap folyamán azért több tájegységünkön is előfordulhat esőzés. Én ezt lerövidítem igazából, hogy most zápor vagy zivatar, a lényeg, hogy szombaton esős időre számíthatunk, és hát azért erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés is, bár mindezek ellenére 27 és 36 fok között lesz várható szombaton a csúcs hőmérséklet, vasárnap pedig szintén marad ez a napos, gomoly felhős idő így váltakozva, és azért országszerte előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, és majd vasárnap kora estétől egy hidegfront hatására egyre többfelé lesz majd esőzés, amúgy meg 28 és 34 fok között lesz a maximum hőmérséklet vasárnap.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A klímák kültéri egységei használat közben felforrósodhatnak, és akár tüzet is okozhatnak, figyelmeztetett bennünket a katasztrófa védelem. Összegezték a tanácsokat, amelyek segíthetnek elkerülni a tűzveszélyt. A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közösségi oldalán összegezte, milyen sok balesetet okoznak a kigyulladó légkondik. Mint írják, tavaly 29 helyen gyulladt ki légkondicionáló, 8 alkalommal pedig a berendezés környezetében keletkezett elektromos tűz, amit ugyebár mindenki tud, hogy sokkal nehezebb megállítani. Idén július elejéig 14 alkalommal történt hasonló, melyek fele elektromos tűz volt. A legtöbb helyen a klíma kültéri egységét érintette a tűz, és általában 1-2 négyzetméteren okozott kárt. Egy alkalommal viszont az egész társasházi erkély és a szomszédé is leégett sajnos. Megbízható forrásból kell vásárolni készüléket, bár nem tudom, hogy honnan lehet még, tehát kimegyünk a helyi piacra a zsebhárusokhoz, és akkor onnan a telepítést ugye, és a karbantartást is szakemberre kell bízni. Hát igen, én meg tudom én csinálni, nem kell ide hívni a szakembert, ez a stílus, ez nem jó. Sajnos a klíma túl komoly dolog ehhez, mivel nagy melegben az áramigény eléggé magas, ügyelni kell arra, hogy a hálózat elbírja az eszköz. ezt. Szerintem azért ez is értelemszerű, hogyha a háznak az elektromos hálózata gyenguszka, akkor ugye nem érdemes 5-6 klímát, vagy 6-7 klímát beszereltetni. Ügyelni kell arra is, hogy kis megszakító védje az áramkört, tartsd távol a kültéri résztől az éghető anyagokat. Na most ezek mind olyan tanácsok, amik nagyon jól le lettek írva, de hogyha normális profi szakemberrel csináltatjuk meg a klímát, aki be is szerzi normális helyről a klímát, ugye már nyilván ő kedvezménnyel, de ő teli árva adja nekünk, stb. A lényeg, hogy mondjuk 250 ezer helyett inkább fizessünk 350 ezeret, csak mondtam egy számot most, és akkor biztos, hogy lesz benne kis megszakító, ami védi az áramkört, biztos, hogy oda fog figyelni, hogy a telepítés után a kültéri részről az éghető anyagokat eltávolítsa, viszont, hogyha társasházban élsz, és több klíma is van a homlokzaton, lehetőség szerint úgy helyezkedjenek el, hogy egy esetleges tűz ne tudjon az egyikről a másikra átterjedni. Na most azért ezt, azért ez is most egy nagyon szép dolog, és tényleg le a kalappal, hogy leírták, de most, hogyha mondjuk éppen nem északi a szél, hanem mondjuk délnyugati irányzatú sajnos, és mondjuk úgy fújja a szél a tüzet, hogy akkor mondjuk nem jobbra, hanem balra raktuk a másik kültéri egységet, akkor azért fog kigyulladni. De azért ez a 365 napból 14 alkalommal lett ilyen, azért az eléggé ritka eset, hogy egy kültéri egység ugye ki tud csak úgy gyulladni, viszont nem elég csak kitisztítani, érdemes a szakemberrel átnézetni rendszeresen igazából a légkondit, mert a klímák kültéri egysége sok esetben a tűző napot kénytelen elviselni, akár hosszabb időn keresztül is. Na hát most ezt is olyan jó, hogy leírták, én azt hittem, hogy árnyékba hűsöl, a kezébe egy koktéllal a kültéri egység, hát egyértelmű, hogy kint van a tűző napon, igazából ha 15 órát süt a nap, akkor 15 órát ott szegény kültéri egység ott forrósodik kint, ezért mondom, hogy tartósan nagy a hőterhelés, így tényleg nem érdemes ilyen 10 000-es nagyságrendbe igazából spórolni a klíma beltéri, illetve kültéri egységén is. Igazából csak magunknak könnyítjük meg az életünket, mert egyrészt profibb a klíma, másrészt jobban bírja a terhelést.

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dibben.
1: Drágon ezt mondta, ne dél leszel a kávtumé. Rolád szoppa ungra. Kadi gyili visáblasz, moro cignokál. O Giorgio, tajmuri szigni pej.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió

mindenféleképpen vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti ténylegesen legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy hát nem is húznám tovább az időt így szépen megfogalmazva, hanem olvasnám is inkább gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, szó szerint fogom idézni, amit én kaptam írományt. Szia, zenét kérnék a testceremnek, Fekinek, a Kristófnak, a zene címe Máriótól egy jó zene, a Kaszinó. Na hát akkor én teljesítem a kívánságot, mindent hallottunk, amit hallani kellett, mindent olvastunk, amit olvasni kellett, úgyhogy sok szeretettel elindítom Kunu Máriótól a Kaszinó című

0: Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Mit tanítasz ma nekem?
2: Hát még mindig a fellévő testrészeknél, a szájon belüli dolgoknál maradunk, hiszen most jön az, hogy nyelv. És ugye a cigány nyelv is úgy van, hogy románi sib, tehát a nyelv az az, hogy sib.
3: Sib.
2: Igen.
3: B-vel? B-vel a végén?
2: B-vel, igen. Sib. B, mint Béla. Uh-huh. Sib. Ez a nyelv. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dík Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma holokausztra emlékezik az önkormányzat július 31-én. A roma holokauszt emléknapján a II. Világháború idején a koncentrációs táborokban elpusztított roma áldozatokra emlékezik a világ. Közösen tart megemlékezést a roma holokauszt emléknapján a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. Az esemény szabadtéri része a Teleki László téren, a másik része pedig a Józsefvárosi roma önkormányzat színház terében lesz 17 órától. A faji alapú népirtásba torkolló üldözés a Németországban az 1930-as években indult meg. 1935-ben a nürnbergi törvényeket a romákra is alkalmazták, és megfosztották őket több joguktól. 1938-tól Németországban megkezdődtek a tömeges letartóztatások, kényszersterilizálások és deportálások. Heinrich Himmler 1938-ban rendelte el a cigánykérdés faji alapon történő rendezését. A II. Világháború idején a romákat az Auschwitz-Birkenaui táborban tartották fogva, amelyet 1944. május 16-án terveztek felszámolni, de a romák ellenálltak, azóta május 16-a a roma ellenállás napja. Ezek után végül augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka számolták fel az SS katonák a tábort, amelynek során 3-4 ezer romát gyilkoltak meg. Ehhez a dátumhoz kapcsolódik a roma holokauszt emléknapja. Magyarországról 5-8 ezer cigány származású embert hurcoltak el. Július 31-én Józsefváros is tiszteleg az áldozatok emléke előtt. A program a következő. Helyszín: Teleki László tér. Az emlékezés virágainak elhelyezése a Teleki téren a növényekből ültetett roma zászlónál. 15 órától 15 óra 15-ig beszédet mond Olá József, Józsefváros esélyegyenlőségi tanácsnoka, és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 15-15-től 15-30-ig közreműködik Horváth Gyula és cigány zenekara. 15-30-tól 15-45-ig az emlékezés virágait helyezi el a polgármester, a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. A Józsefvárosi roma önkormányzat színház termében a programok a következők. 17 órától 19 óráig megemlékezés a roma holokauszt áldozatairól. 17 órától 17 óra 10-ig köszöntőt mond Józsefváros polgármestere és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 17 óra 10-től 17 óra 30-ig közreműködik Kati Horváth Lajos és Cigány zenekara. 17 óra 30-tól 17 óra 40-ig Kantó Abigail emberi hang életműdíjas roma írónő és emberjogi aktivista megemlékezése. 17.40-től 18 óráig Horváth Gyula és Cigány zenekara muzsikál, 18 órától 19 óráig pedig kötetlen beszélgetés lesz majd a közönséggel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: Az Előd utcában a Török Flóris utca és a Fészekrakó utca között le van zárva a fél útpálya. A Reiter Ferenc utcában a szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között is időszakos, valamint szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, és hogyha már 5. kerület, akkor az Akadémia utcában, a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, illetve egyirányosították a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördög Árok utcáig, sőt, a Tábornok utcánál időszakos korlátozásra kell számítani. A Szépvölgyi úton, a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, jelzőlámpás irányítás mellett. A Robert Károly körúton pedig az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot. Amúgy még tart a felújítás a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították a Pacsirta utcától egészen a Székely híd utcáig. Vezessen mindenki türelmesen, de azért egy kicsit vagányabban, tehát nem muszáj beragadni a belső sávba, nyugodtan tarthatunk egy kicsit jobbra szabályosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630303030-100-as telefonszámra, értelemszerűen nem vezetés közben, kézben tartott mobilkészülékkel.
0: Időjárás.
7: A mai péntekünkön összességében sok napsütésre van kilátás országszerte, és számottevő csapadék nem fordulhat elvileg elő, viszont az esti, éjszakai órákban azért többfelé lehet majd zápor is, illetve zivatar, viszont napközben többfelé lesz élénk a délies szél, majd éjjel a hidegfront érkeztével többfelé sajna-bajna északnyugatira fog fordulni ez a feltámadó szél. A mai délután 34 fok körül várható a csúcs mérséklet, viszont a holnapi nap folyamán azért több tájegységünkön is előfordulhat esőzés. Én ezt lerövidítem igazából, hogy most zápor vagy zivatar, a lényeg, hogy szombaton esős időre számíthatunk, és hát azért erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés is, bár mindezek ellenére 27 és 36 fok között lesz várható szombaton a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig szintén marad ez a napos, gomoly felhős idő így váltakozva, és azért országszerte előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, és majd vasárnap kora estétől egy hidegfront hatására egyre többfelé lesz majd esőzés, amúgy meg 28 és 34 fok között lesz a maximum hőmérséklet vasárnap.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
7: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-100-as telefonszámot, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyit ténylegesen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, úgyhogy tárcsázzátok a telefonszámunkat, és megírhatjátok nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, és milyen zenét szeret kérni, tehát igazából most húzhatnám még tovább az időt itt a rizsával. A lényeg, kövessétek ma mondjuk a Kristófnak a példáját, akitől kaptam egy SMS-t nemrég, így szól. Szia Csabika, Kristóf vagyok Nyíregyházáról, és a legjobb barátomnak szeretnék kérni egy zenét Dominiknak, Fehér Krisztiántól, Testvér himnusz. Köszönöm szépen, hogyha beolvasod az üzenetet. Hát ne köszönt, kedves Kristóf, sok szeretettel a legjobb spanodnak, haverodnak, barátodnak, mondhatni már tesódnak fog szólni, akkor a Testvér himnusz Fehér Krisztiántól. Sok szeretettel

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Nagyon sok szeretettel várom, és teljesítem is a további zenei kívánságokat, szóval kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és vagy megírhatjátok nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét és miért szeretnétek kérni, hiszen minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan Cynthia SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam. Őszinte leszek, hogy C betűvel van írva, és nem tudom, hogy most Cynthiát mondjak, vagy Cynthiát, én Cynthiával fogom most olvasni. Szia, Cynthia vagyok, és életem szerelmének Csabinak szeretnék kérni egy zenét, és ezzel a dallal szeretném megköszönni neki, hogy már 9 éve ismerem őt, és boldogítja az életemet. Nagyon szeretem. Köszönöm, hogyha beolvasod az SMS-emet. Utóirat a kedvenc zenéje LL Junior, Azaria, Farkas Pisti, Jamai Dur. Hát akkor Jamai Dur sok szeretettel fog szólni, akkor Cynthia kérésére élete szerelmének Csabának.
1: Mámoros éj, Diablo van. Még az

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: Az Előd utcában a Török Flóris utca és a Fészekrakó utca között le van zárva a fél útpálya. A Rejter Ferenc utcában a szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között is időszakos, valamint szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, és hogyha már 5. kerület, akkor az Akadémia utcában, a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, illetve egyirányosították a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördög Árok utcáig, sőt, a Tábornok utcánál időszakos korlátozásra kell számítani. A Szépvölgyi úton, a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, jelzőlámpás irányítás mellett. A Robert Károly körúton pedig az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot. Amúgy még tart a felújítás a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították a Pacsirta utcától egészen a Székely híd utcáig. Vezessen mindenki türelmesen, de azért egy kicsit vagányabban, tehát nem muszáj beragadni a belső sávba, nyugodtan tarthatunk egy kicsit jobbra szabályosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630303030-100-as telefonszámra, értelemszerűen nem vezetés közben, kézben tartott mobilkészülékkel.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön összességében sok napsütésre van kilátás országszerte, és számottevő csapadék nem fordulhat elvileg elő, viszont az esti, éjszakai órákban azért többfelé lehet majd zápor is, illetve zivatar, viszont napközben többfelé lesz élénk a délies szél, majd éjjel a hidegfront érkeztével többfelé sajna-bajna északnyugatira fog fordulni ez a feltámadó szél. A mai délután 34 fok körül várható a csúcshő mérséklet, viszont a holnapi nap folyamán azért több tájegységünkön is előfordulhat esőzés. Én ezt lerövidítem igazából, hogy most zápor vagy zivatar, a lényeg, hogy szombaton esős időre számíthatunk, és hát azért erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is, bár mindezek ellenére 27 és 36 fok között lesz várható szombaton a csúcshőmérséklet, vasárnap pedig szintén marad ez a napos, gomoly felhős idő így váltakozva, és azért országszerte előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, és majd vasárnap kora estétől egy hidegfront hatására egyre több felé lesz majd esőzés, amúgy meg 28 és 34 fok között lesz a maximum hőmérséklet vasárnap.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: Az extrém meleg nem csak kellemetlen, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent. A fokozott izzadással folyadékot és ásványi anyagokat veszítünk, miközben a szív terhelése fokozódik. 37 Celsius fok feletti melegben és magas páratartalom mellett a test hűtése egyre nehezebb, ami létfontosságú a szerveinkre, például a májra, a vesékre, az agyra és hát természetesen a szívre is. 2026 nyarán Európa ismét egymást követő rendkívül intenzív hőhullámokat él át. Ezek a kialakulásában több esetben úgynevezett hőkupolák is szerepet játszanak. Ilyenkor egy tartós, magas légnyomású rendszer csapdába ejti a forró levegőt, amely napokon vagy akár heteken át egy adott térség felett marad, és a fullasztó forróságot okoz. Nem tudom, hogy ezt észrevettétek-e, ha nem, akkor most felhoztam rá a figyelmeteket amúgy. Bár sokan szeretik a nyári meleget, van egy pont, amikor már nem a nyaralás és a napozás jut az ember eszébe, és az egyetlen, amit tenni tud, hogy árnyékba, jobb esetben egy hűtött szobába menekül, hiszen a testünk nem ilyen forróságra lett úgymond tervezve. Amúgy soha nem fogom megérteni az embereket nyáron. Tehát most csak mondok egy példát, mondjuk Budapesten nyáron van, mit tudom én, 32 fok, és akkor az emberek lemennek nyaralni Adriára meg Balatonra, ahol mondjuk nem 32 fok van, hanem 35 fok. Tehát, hogy nem értelmesebb mondjuk októberben, amikor itt van 3 fok, szakadó eső, akkor kimenni mondjuk egy trópusi helyre, mert igazából most akárkinek tetszik vagy nem tetszik, ugyanannyiba kerül. Tehát, hogyha a család lemegy Balatonra vagy Adriára, akkor lényegében igazából ilyen pár százezer forint a különbség, mint hogyha mondjuk elment volna Dubajba, a Maldív-szigetekre, és tudnék mondani még 100 meg 100 helyet. Bali, Malajzia, Bora Bora, Miami, Kuba, mit tudom én, Punta Cana, Dominikai Köztársaság, tehát mondjuk nem 1,5 millió, hanem mondjuk 2 millió forint lenne mondjuk a nyaralás, amikor mondjuk októberben mennek egy trópusi helyre. Szerintem lényegében ugyanannyi, mert akinek már van 1,5 millió forintja utazni, akkor ő nem úgy rendelkezik a bankszámláján, hogy 1,510,000 forintja van, és abból megy 1,5 millióért nyaralni. Van ott bőven lőszer, és szerintem sokkal érdemesebb amúgy olyankor elmenni. Igaz, hogy ez nem tartozik a témához, csak gondoltam, felhozom az emberek figyelmét, hogy igazából hosszú távon úgyis ugyanannyiba kerül, csak mondjuk nem a 32 fokból megyünk a 34 fokba, hanem a 3 fokból megyünk a 35 fokba, igazából 100-szor komolyabb helyre, mint mondjuk egy Balaton. Illetve aki szereti a nyarat, őtőle is megkérdezném, hogy amúgy mi a jó abban, hogyha bárhogy felöltözöl, igazából homloktól talpig leizzadsz. Szerintem a legjobb, legideálisabb hőmérséklet az évben az, amikor mondjuk fölveszi az ember a kedvenc szettjét, tehát amit mondjuk éppen úgy gondol, hogy neki most az a szimpatikus ruhaszett, na hogyha azt fölveszed és sétálgatsz az utcán, vagy beülsz a kocsiba klíma nélkül, vagy fűtés nélkül, és úgy komfortos, szerintem az a létező legjobb hőmérséklet. Tehát milyen jó érzés már mondjuk kora tavasszal, hogy az ember felöltözik ilyen vagányan, finoman, egy kis lazabb bőrcsekibe, és melege sincs, és nem is fázik. Szerintem az a legideálisabb, meg ősszel, amikor az ember ilyen jó franciásan, divatosan felvesz egy jó hosszú kis szövetkabátot, és akkor, hogyha leveszi, akkor kicsit már fázna, de rajta van, és úgy meg nincs melege, szerintem az a legjobb hőmérséklet. De hogyha valaki szereti a nyarat, írja már meg, hogy miért.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Díjban.
2: Csillagos az

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.

mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-as telefonszámot, és írjatok nekem SMS-t, vagy pedig fel is hívhattok, ha és amennyiben nem vagytok szégyelősök, és nem fogtok itt nekem hebegni, habogni élőadásba. Amúgy én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb kívánságot teljesítem, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen egy ünnepnapra esik, rám mindig lehet számítani, mindig itt vagyok veletek, nektek, értetek, akármilyen ragozásban, mondjuk a lényeg, hogy a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, Zolikától így mutatkozott be. Szia, Zolika vagyok, és szeretnék kérni a testvéremnek Martinnak és apámnak Zolinak egy nagyon jó kis zenét, elég jól fog alakulni a hétvége üzleti szempontból, ha érted, hogy mire gondolok. Na hát akkor én ennek nagyon örülök, sok szeretettel fog szólni akkor Zolinak, Zolikának és Martinnak egy jó kis dal, hogyha már ennyire jó lett a matek így hétvégére, adunk, veszünk, cserélünk, Gabi slágere fog szólni akkor speciálisan.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Dibben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
1: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési tervel készítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balatonátúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balatonátúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a déli pályaudvar környékén. A Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcső feljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterület felügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban 2 hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Várhatóan most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai Öregtó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 centiméternél tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvítorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is, Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a Tápió hajta vidékéről pedig 2 dolog hiányzik, a Tápió és a hajta.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
2: Az Előd utcában a Török Flóris utca és a Fészekrakó utca között le van zárva a félútpálya. A Rejter Ferenc utcában a szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között is időszakos, valamint szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, és hogyha már 5. kerület, akkor az Akadémia utcában a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak 1 sáv járható, illetve egyirányosították a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördög Árok utcáig, sőt, a Tábornok utcánál időszakos korlátozásra kell számítani. A Szépvölgyi úton, a Virág Benedek utcánál, a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett. A Robert Károly körúton pedig az Árpád híd felé, az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot. Amúgy még tart a felújítás a Virági Benedek utcában, ezért egyirányosították a Pacsirta utcától egészen a Székely híd utcáig. Vezessen mindenki türelmesen, de azért egy kicsit vagányabban, tehát nem muszáj beragadni a belső sávba, nyugodtan tarthatunk egy kicsit jobbra szabályosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra, értelemszerűen nem vezetés közben, kézben tartott mobilkészülékkel.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön összességében sok napsütésre van kilátás országszerte, és a számottevő csapadék nem fordulhat elvileg elő, viszont az esti, éjszakai órákban azért többfelé lehet majd zápor is, illetve zivatar, viszont napközben többfelé lesz élénk a délies szél, majd éjjel a hidegfront érkeztével többfelé sajna-bajna északnyugatira fog fordulni ez a feltámadó szél. A mai délután 34 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, viszont a holnapi nap folyamán azért több tájegységünkön is előfordulhat esőzés. Én ezt lerövidítem igazából, hogy most zápor vagy zivatar, a lényeg, hogy szombaton esős időre számíthatunk, és hát azért erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés is, bár mindezek ellenére 27 és 36 fok között lesz várható szombaton a csúcs hőmérséklet, vasárnap pedig szintén marad ez a napos, gomoly felhős idő így váltakozva, és azért országszerte előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, és majd vasárnap kora estétől egy hidegfront hatására egyre több felé lesz majd esőzés, amúgy meg 28 és 34 fok között lesz a maximum hőmérséklet vasárnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dickben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
2: Mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy röviden és tömören kövessétek Tomi példáját, akitől kaptam nem is olyan nagyon régen egy SMS-t, így szól. Szia testvérem, Tomi vagyok Bicskéről. Kollégáimnak szeretnék kérni egy pörgős dalt Budaörsre. Gabesznak pedig üzenném, hogy pörögjön fel, köszi szépen. Hát akkor Gabesz, pörögjél fel, a többieknek pedig további kellemes napot Budaörsön. Tomi kérésére Bicskéről fog szólni egy jó kis bobó.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió.

0: Zsabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is rabolom tovább a mi drága kis időnket, ugyanis csak napi bruttó 3 órányi műsoridő jut számunkra, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, légy szíves, ebbe a nagy melegben. Szeretnék kérni egy szerelmes számot, és küldöm mindenkinek, és kitartást ebbe a nagy melegben mindenkinek, és a gyureszomat imádom. Köszönöm nektek. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni, bár sajnos nem tudtuk meg, hogy pontosan kinek a kérésére, de gyuresznak és mindenkinek szól a zene, és mindenkinek kitartást kívánunk ebbe a nagy melegbe. Most pedig akkor el is indítom Aranyszemek és Hibrid duettjét. Szeretném, ha szeretnél.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow az

0: közlekedési hírek.
1: Az Előd utcában a Török Flóris utca és a Fészekrakó utca között le van zárva a félútpálya. A Rejter Ferenc utcában a szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, illetve az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között is időszakos, valamint szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést. A Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban haladhat, és hogyha már 5. kerület, akkor az Akadémia utcában, a Széchenyi István téren az Akadémia utca és a Széchenyi rakpart között csak a buszsáv járható, az Akadémia utcában pedig útszűkületen kell áthajtani a Széchenyi István tértől egészen az Arany János utcáig. A Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a közös csomópontnál csak egy sáv járható, illetve egyirányosították a Nagyrét utcát, a

0: Villám utcától az Ördög Árok utcáig, sőt a Tábornok utcánál időszakos korlátozásra kell számítani. A Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett. A Robert Károly körúton pedig az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot. Amúgy még tart a felújítás a Virág Benedek utcában, ezért egyirányosították a Pacsirta utcától egészen a Székely híd utcáig. Vezessen mindenki türelmesen, de azért egy kicsit vagányabban, tehát nem muszáj beragadni a belső sávba, nyugodtan tarthatunk egy kicsit jobbra szabályosan. Mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030-100-as telefonszámra, értelemszerűen nem vezetés közben, kézben tartott mobilkészülékkel.
1: Időjárás.
0: A mai péntekünkön összességében sok napsütésre van kilátás országszerte, és számottevő csapadék nem fordulhat elvileg elő, viszont az esti, éjszakai órákban azért többfelé lehet majd zápor is, illetve zivatar, viszont napközben többfelé lesz élénk a délies szél, majd éjjel a hidegfront érkeztével többfelé sajna-vajna északnyugatira fog fordulni ez a feltámadó szél. A mai délután 34 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, viszont a holnapi nap folyamán azért több tájegységünkön is előfordulhat esőzés. Én ezt lerövidítem igazából, hogy most zápor vagy zivatar, a lényeg, hogy szombaton esős időre számíthatunk, és hát azért erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés is, bár mindezek ellenére 27 és 36 fok között lesz várható szombaton a csúcs hőmérséklet, vasárnap pedig szintén marad ez a napos, gomoly felhős idő így váltakozva, és azért országszerte előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, és majd vasárnap kora estétől egy hidegfront hatására egyre többfelé lesz majd esőzés, amúgy meg 28 és 34 fok között lesz a maximum hőmérséklet vasárnap.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
0: Sok szülőt bántja, amikor a gyereke láthatóan az egyikükhöz ragaszkodik jobban, mint mondjuk a másikhoz, pedig ez nem szeretett kérdése, hanem igazából csak egy természetes védelmező mechanizmus, és ez egyáltalán nem verseny, meg nem konkurencia. Na most nyilván ez azért visszafele is játszik, tehát ugye rengeteg testvérem van országszerte, akik mondjuk 5-6-7-8 gyerekkel rendelkeznek. Tudom, mindenki egyszerre szereti az összes gyerekét, meg ugyanannyira szereti, de azért a valóság az tényleg nem az, hogyha mindenki magában néz, akkor nyilván azért rájön, hogyha tényleg őszinte még saját magához is, hogy azért az egyik gyereket lehet, hogy kicsit jobban szereti vagy kedveli, mint mondjuk a másikat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy kivételezik vele vagy ellene, hanem ez szimplán ez a természet. Tehát mondjuk ott van a Floyd Mayweather, a világhírű boxoló, az egyik leggazdagabb sportoló, körülbelül szerintem lehet vagy 300 autója. Tehát Rolls-Royce Phantom, Ghost, Cullinan, Bentley Flying Spur, Bentley Continental GT, Bentley Continental GT Cabrio, és még sorolhatnám, lényegében az összes jó autóból neki legalább egy van. Na most, ha őt megkérdeznénk, hogy őszintén tedd a szívedre a kezed, minden kocsidat ugyanannyira szereted, ő is azt mondaná, hogy nem. Mert ez az igazság sajnos, és hát nyilván, hogyha mondjuk a gyerek jobban szereti az apukát egy kicsit, mint az anyukát, annak is megvan az oka. Mert ez a természet. Tehát van egy jó zsarú, és van egy rossz zsarú. Nyilván az apuka kevesebbet foglalkozik a gyerekkel így a mindennapokban, tehát nem fogja leellenőrizni, hogy a piros ceruza ki van hegyezve, és a világos zöld ceruzán is ki van hegyezve. Jó, és a leckefüzetbe szépen írtad fel a leckét. Ezt nem fogja az apuka ellenőrizni a mindennapokban, hanem inkább az anyukára jellemző ez, és akkor a gyerek nyilván az anyukájára mindig azt mondja, hogy jó szigorú anyukám van, sosem hagy békén ezzel a hülye iskolával kapcsolatba. Míg mondjuk apukával elmennek hétvégén bobozni, elmennek hétvégén strandozni, játszóházban mozizni. Nyilván azért az apuka általában a jó zsaru, amikor a gyerek még kicsi. És amikor meg kezd felnőni a gyerek, igazából az anyuka fogja mindig bevédeni a gyereket az apukával szembe, amikor mondjuk az apuka kicsit túl szigorú, vagy túl komoly szankciókat hoz, mondjuk egy szobafogságot, vagy ilyeneket, és akkor az anyuka mondja, hogy tehát drágám, ne már, hát szegény nyár van, most tényleg megbánta, ne szivassuk már szobafogsággal. Tehát, hogy ez a szerep egyszer felcserélődik, és ez a természetes folyamat, ez az egyensúly. Tehát fiatal kisgyerekeknél általában az anyuka a szigorúbb, és az apuka a megengedőbb. És akkor nyilván az apukához kötődik kicsit jobban a gyerek, amikor még kicsi. És amikor nagy lesz, és már nagy kisgyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond, amikor már komolyabbak lesznek a problémák a gyerekkel kapcsolatban, akkor általában pedig az apuka a szigorúbb, független attól, hogy most roma, nem roma, fiú vagy lány, mindig az apuka a szigorúbb általában a legvégén, és akkor meg az anyukához kötődik kicsit jobban, amikor mondjuk az apuka nagyon súlyosan elbeszélget a gyerekkel akár órákon át, és utána meg becsapja az ajtót és elmegy lenyugodni, akkor az anyuka vigasztalja a gyereket, na akkor meg miért nem probléma, hogy az anyukát szereti jobban? De amikor kicsi a gyerek, akkor probléma, hogy az apukát szereti jobban? De amikor már fordítva van, akkor már természetesen az valamilyen oknál fogva nem probléma. Na most ez nem szép dolog, ez így természetes, ez az igazság.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

képzeljétek el, hogy ilyen hamar eltelt egy egész hét, szó szerint 168 óra, szinte tényleg pár napnak tűnt igazából, amikor múlt hét hétvége előtt elköszöntem tőletek pénteken, és már megint elérkeztünk ehhez a ponthoz, úgyhogy ehhez, hogy ilyen gyorsan teljen az idő, arra volt szükség, hogy rendkívül sok SMS, illetve betelefonálás érkezzen, ami hála Istennek meg is történt a héten, és nagyon szépen köszönöm nektek egyrésztről. Másrésztről pedig elnézést, és inkább megértést szeretnék kérni azoktól az emberektől, akiknek nem tudtam volna rögtön, azonnal, speciálba, mindent felülüberelve teljesíteni a kívánságát. Én nekem bruttó 3 óra a napi műsoridőm, és összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így tényleg törekednem kell arra, hogy a lehetőség szerinti legtöbb kívánság teljesüljön. Nyilván könnyebb lenne mondani, hogy hát halljak meg, mindenkit teljesít, de ez sajnos ez sosem fog létrejönni. Viszont most már nem is fog tudni még jobban, mert el kell köszönjek tőletek, és én legközelebb csak hétfőn délután 3-kor leszek elérhető itt a 100.3 Rádió Dikken. Addig is további kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és Isten segedelmes, hatalmas áldását küldöm az összes embernek a világon, és sajnos én nekem, amikor mondják a tesók, hogy hát legyél szerencsés 100 évig, sajnos nekem csak 100 évig mondják az áldást. Én egy örökké valóságon át az idő végezetéig kívánok hatalmas áldásokat mindenkinek. Most szám szerint mondom, hogy az univerzum kerekítsük mondjuk 13 milliárd, a Föld mondjuk 4,5 milliárd éves. Na én ehhez képest 100 000 milliárd évig kívánok mindenkinek hatalmas erőt, egészséget, szerencsét, áldást, és hát kellemes hétvégét. Viccet félretéve elbúcsúzom Leilával, Kisgrófóékkal, valamint egy Mamukó Berci Jászmin duettel. Sziasztok! Kérdésze!

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió DJ.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Mit tanítasz ma nekem?
3: Hát még mindig a fennlévő testrészeknél, a szájon belüli dolgoknál maradunk, hiszen most jön az, hogy nyelv. És ugye a cigány nyelv is úgy van, hogy románi sib, tehát a nyelv az az, hogy sib.
4: Sib.
3: Igen.
4: B-vel? B-vel a végén?
3: B-vel, igen. Sib. B, mint Béla. Uh-huh. Sib. Ez a nyelv. Szityuvász Losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Speciális helyek, valódi esélyek, roma és sajátos nevelési igényű, diákok a középiskolai felvételin. A napokban zajlik a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára fenntartott helyekre történő középiskolai jelentkezés is. Kérdés, hogy mekkora az igény ezekre a helyekre, és bírják-e a tanulási tempót az adott iskolában a diákok. A 30 fős létszámhatáron belül külön helyeket különítenek el. Egy vagy két helyet minden osztályban a sajátos nevelésű diákok, illetve a roma tanulók számára a pozitív diszkrimináció elvére alapozva. Kivételt képeznek azok az osztályok, amelyek korábban félosztályok voltak, és ahol emiatt kettős szakosítású osztályokat hoztak létre. Az előző évek igényeihez igazodva szabják meg, hogy egy vagy két speciális helyet hagynak jóvá az adott iskolában. Magyarázta az újságnak a roma tanulókért felelős Maros megyei szaktanfelügyelő. Származásukat igazoló dokumentumra van szükség. A roma gyermekek jelentkezéséhez szükség van egy ajánlásra egy törvényesen bejegyzett civil szervezettől, olyantól, amelynek az alapszabályában szerepel a jogosultság, vagyis hivatalosan igazolhatja, hogy a gyermek roma etnikumú. A szaktanfelügyelő felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerek nem kell a szervezetnek a tagja legyen, csak egy igazolás kell az adott szervezettől, hogy roma származású gyermekről van szó. Minden évben jutnak be speciális helyekre Maros megye népszerűbb és a kevésbé népszerű iskoláiba egyaránt. Vannak roma diákok a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, az Unirea Főgimnáziumban, az Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumban, vagy a Szászrégeni Lucian Blaga iskolában is. Tavaly több mint 100 roma gyermeket soroltak be, ezen a módon a Maros megyében avatott be a szakfelügyelő. A helyek száma elegendő, még marad is szabad hely minden évben, de ha egyre többen jelentkeznek, ugyanúgy versenyeztetéssel, jelentkezés alapján töltik be őket, mint a többi gyerek esetében, és ez is számítógépes elosztással történik, tették hozzá. Az iskola hozzáadott értékét adják. A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban idén 24 helyet hagytak jóvá minden osztályban. Ezen felül osztályonként van még két hely sajátos nevelési igényű diákoknak, és két hely roma diákoknak. Érdekesség például, hogy a román tannyelvű Unirea Főgimnázium osztályainak csak egy-egy speciális hely jár, mert ott a tavalyi törvény szerint eleve magasabb, 28 fős az osztály létszámhatár.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink.
2: Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dickben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: romákról, nem csak romáknak.

0: neked. Rádiódik.
1: Sziasztok! Csumi-csumi, csumi-daftume, puszi mindenkinek, Borog Szabina mikrofon mögött, és a következő dal lehet, kedves hallgató, hogy pont neked fog szólni. Tarts velem te is 6 órától este 8-ig, na meg mindazok, akik írtak nekem kommentet a TikTokon keresztül. Még most sem, utolsó pillanat, csatlakozni hozzánk, hogy írjatok ti is üzenetet, mert díjtalanul felolvasom mindenki számára a kéréseket, kívánságokat, üdvözlő üzeneteket, és akkor továbbítom nektek, hallgatók. Szóval mindenféleképp maradjatok itt, és húzzátok fel maxra hangerőt.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Sziasztok! Megyünk tovább a műsorral, kedves hallgatók. Itt van velem egy kedves üzenet. Szia Szabina, kérlek, játsz le egy dalt. Sok szeretettel szeretném felajánlani Lakatos Zoltánnak Miskolcra és a feleségének, Erikának. Nagyon szeretem őket, jó barátságot ápolunk, Lili és Petra. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem, és hát akkor hadd szóljon a következő zene, hiszen ez Magyarország kedvenc kívánságműsora. Ma is tartsatok velem.

0: Rádió Dick.
1: Szia Szabina, szeretnék kérni egy jó kis Roberto zenét, és Olá Vivian szeretnek kedveskedni Nyírbátorba a szerelmének Dávidnak, sok-sok szeretettel puszi neki. Hadd szóljon akkor a zene.

0: Papa, csiftu menge!
1: 100.3 Rádió Dik.
2: Szia Szabina, szeretnék kérni, hogyha lehet, akkor Rolandtól egy jó kis zenét, és Balogh Krisztiánnak Hajdú hatházára szeretnék ezzel kedveskedni, na meg az összes barátjának is, és minden hallgatónak csókolak benneteket, Krisz voltam. Köszönöm, hogy itt voltál, és akkor hadd szóljon a következő dal.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Közösségi gyűjtést indít Török Bálint városa a Tétényi fennsíkon pusztító tűz miatt kárenyhítésre, közölte Szőke Péter polgármester a Facebookon. Két bozót tűz is volt a Pest vármegyei város környékén. Egy kisebb az M0-ás pihenője környékén, ahol 2,5 hektár égett le, a fennsíkon pedig 44 hektárnyi száraz aljnövényzet pusztult el, részben Natura 2000-es területen. A polgármester szerint a gazdálkodók egyik napról a másikra veszítették el legelőiket és takarmánybázisukat, a természet pedig évekre szóló sebet kapott. Veresegyház is csatlakozott például Miskolchoz, Tatához, Cegléthez. Náluk sem lesz tűzijáték az államalapítás ünnepén. Az önkormányzat szavazásra bocsájtotta ugyanis a kérdést. Legyen-e tűzijáték, vagy inkább másra fordítsák az erre szánt 3 millió forintot. Az eredmény szerint a szavazók 87%-a nem szeretne tűzijátékot, így a pénzt a városi egészségügy fejlesztésére fordítják, írta az önkormányzat. Cserháti Ferenc, a város polgármestere közölte, idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-a ünnep Veresegyházon, de ettől még ugyanolyan szép lesz. Szalmonella fertőzés miatt lekerült a polcokról egy instant leves. A fogyasztók biztonsága érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal szorosan együttműködve azonnali hatállyal visszahívták a magyarországi piacról az összes Riva márkanév alatt forgalmazott instant leves és tiszta leves terméket. A visszahívás minden termékre kiterjed, függetlenül azok ízesítésétől, kiszerelésétől, gyártási azonosítójától vagy lejárati idejétől. Bár a külföldi gyártó által korábban rendelt független nemzetközi laboratóriumi tesztek nem mutatták ki szennyeződés jelenlétét. A legfrissebb hazai hatósági ellenőrzések során a magyarországi kiskereskedelmi forgalomból származó egyes mintákból azonosították a szalmonella baktériumot. Teltházra készülnek a Hungaroringen a Forma 1-es magyar nagydíjon. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport ZRT elnök vezérigazgatója egy interjúban elmondta, péntektől vasárnapig minden jegy elkelt. Gyulai Zsolt szerint a rendezés hatalmas felelősség, az időjárás pedig mindig komoly kihívást jelent, akár a szárazság, akár egy nagy eső miatt. Hozzátette, a Hungaroring árérték arányban továbbra is verhetetlen a Forma 1-es helyszínek között. Budapest közelsége pedig külön vonzerűt jelent a turisták számára. Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség. Majd labdarúgó mérkőzés és delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapest 5., 8. és 9. kerületében, írja a polisz.hu. Forgalmi rendváltozások lesznek a főváros területén a 8. és 9. kerületben 15 órától 24 óráig, az 5. kerületben este 9-ig várható korlátozás. A BRFK kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Szia Szabina, szeretnék kérni egy jó kis zenét, méghozzá Máriótól, és szeretném a következő dalt mindenféleképpen Mártának, az édesanyámnak küldeni. Kovács Nikolett vagyok Budapestről. Nagyon szeretem őt, ő az én életem, és jobbulást kívánok. A betegeknek jobbulást, és minden hallgatónak jó szórakozást kívánok. A következő zene nektek is megy.
3: Nehogy testvér, túl későn ébredjél,

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Sziasztok, én szeretnék kérni egy jó kis zenét. Nagyon szeretem a műsort, és Szabó Feresznek szeretnék Kecskemétre küldeni egy dalt. Tíme, ha voltam a felesége. Szia-szia! Köszönöm, hogy itt voltál velem, és akkor a következő dal nektek fog szólni.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia Szabina, szerelmemnek szeretnék Gábornak Hajdúhatházra egy zenét küldeni. Alexandra vagyok. Ő írta ezt az üzenetet, úgyhogy sok boldogságot kívánok nektek, és remélem, hogy hallgatja a rádiót is. Tudom, hogy a tévében is nagyon sokan jelen vagytok, de bízom benne, hogy a rádió üzenete is tovább fog menni.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, lejárt a műsoridő. Szívből köszönöm azt, hogy rengeteg embernek tudtatok üzenni ma. Itt voltatok velem. Nagyon sok embernek szerintem szebbé tettük az estéjét. Szóval legközelebb is tartsatok velem, hiszen minden hétköznap 6-8-ig itt vagyok. Addig is csumi daftumá, tehát puszi mindenkinek.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Mit tanítasz ma nekem?
2: Hát még mindig a fejlévő testrészeknél, a szájon belüli dolgoknál maradunk, hiszen most jön az, hogy nyelv. És ugye a cigány nyelv is úgy van, hogy románi sib, tehát a nyelv az az, hogy sib.
3: Sib.
2: Igen.
3: B-vel? B-vel a végén?
2: B-vel, igen. Sib. B, mint Béla. Uh-huh. Sib. Ez a nyelv. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A roma holokausztra emlékezik az önkormányzat július 31-én. A roma holokauszt emléknapján a II. Világháború idején a koncentrációs táborokban elpusztított roma áldozatokra emlékezik a világ. Közösen tart megemlékezést a roma holokauszt emléknapján a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. Az esemény szabadtéri része a Teleki László téren, a másik része pedig a Józsefvárosi roma önkormányzat színház terében lesz 17 órától. A faji alapú népirtásba torkolló üldözés a Németországban az 1930-as években indult meg. 1935-ben a Nürnbergi törvényeket a romákra is alkalmazták, és megfosztották őket több joguktól. 1938-tól Németországban megkezdődtek a tömeges letartóztatások, kényszersterilizálások és deportálások. Heinrich Himmler 1938-ban rendelte el a cigánykérdés faji alapon történő rendezését. A II. Világháború idején a romákat az Auschwitz-Birkenaui táborban tartották fogva, amelyet 1944. május 16-án terveztek felszámolni, de a romák ellenálltak, azóta május 16-a a roma ellenállás napja. Ezek után végül augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka számolták fel az SS katonák a tábort, amelynek során 3-4 ezer romát gyilkoltak meg. Ehhez a dátumhoz kapcsolódik a roma holokauszt emléknapja. Magyarországról 5-8 ezer cigány származású embert hurcoltak el. Július 31-én Józsefváros is tiszteleg az áldozatok emléke előtt. A program a következő. Helyszín: Teleki László tér. Az emlékezés virágainak elhelyezése a Teleki téren a növényekből ültetett roma zászlónál. 15 órától 15 óra 15-ig beszédet mond Olá József, Józsefváros esélyegyenlőségi tanácsnoka, és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 15-15-től 15-30-ig közreműködik Horváth Gyula és cigány zenekara. 15-30-tól 15-45-ig az emlékezés virágait helyezi el a polgármester, a Józsefvárosi önkormányzat és a roma önkormányzat. A Józsefvárosi roma önkormányzat színház termében a programok a következők. 17 órától 19 óráig megemlékezés a roma holokauszt áldozatairól. 17 órától 17 óra 10-ig köszöntőt mond Józsefváros polgármestere és Olá Tibor, a roma önkormányzat elnöke. 17 óra 10-től 17 óra 30-ig közreműködik Kati Horváth Lajos és cigány zenekara. 17 óra 30-tól 17 óra 40-ig Kantó Abigail, emberi hang, életműdíjas roma írónő és emberjogi aktivista megemlékezése. 17.40-től 18 óráig Horváth Gyula és cigány zenekara muzsikál. 18 órától 19 óráig pedig kötetlen beszélgetés lesz majd a közönséggel.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Rádió Dik FM 100.3 Romákról nem csak romáknak. Szép estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Dik Buli velem, Völgyi Zsuzsival. Ha eddig nem volt meg a hangulat, most garantáltan beindul. Dobjatok félre minden hétköznapi gondot, és engedjétek, hogy a zene vezesse az estéteket. A Dik Buliban a zene soha nem áll meg, és a buli őrületesen jó szokott lenni, mert olyan előadókat hozok nektek, akik garantálják a jó hangulatot.

játszódik. 100.3 Rádiódik. GBM Music Production. Na,

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Finyú, baby! Finyú, baby!

Telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkélek, ne játsz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

szerelem. A Rádió Dikken folytatódik, a Dikbuli, kapcsoljatok nagyobb fokozatra, mert most jönnek az igazi parti himnuszok. Itt lesz Mr. Andreas, szól tőle az éjjel-nappal, Burai is itt lesz, Bittel és Márióval, Ki a nagyobb kanyhaló című daluk szól majd, Emiliótól az Egyetlen pillantás, most pedig következzen Bárótól az Édesem.

0: Folytatódik. Rólunk le. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: A tagországok pénzügyminiszterei egyhangú szavazással fogadták el Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, amely megnyitja az utat a több mint 3600 milliárd forintos forrás lehívásához, de a feltételek teljesítésével további 6,5 milliárd euró befagyasztott kohéziós forráshoz is hozzáférhet Magyarország, mondta Kárbán András pénzügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A tárcavezető a bizottság meghallgatáson azt mondta, a Tisza kormány elkötelezett a jogállamiság helyreállítása mellett, és a források kifizetéséhez feltételként meghatározott szupermérföldkövek jelentős részét már teljesítette az augusztus végi határidő előtt. Elmondta, hogy az idei évben 1,6-1,7%-os, jövőre 2% feletti gazdasági növekedéssel számol a kormány, ami érdemi előrelépés az elmúlt évek közel 0%-os teljesítménye után. Útfelújítások kezdődtek az országban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a közúthálózat állapota miatt mielőbbi beavatkozásra van szükség. Ezen sürgősen változtatnunk kell. 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, mondta. A politikus arról is beszámolt, hogy már zajlanak útfelújítási munkálatok országszerte. A magyar közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett most felújításba. Az egyik ilyen helyszínen járt is, a gyönyörű Gerecse tájvédelmi körzetben Komárom-Esztergom megyében, ahol Tardos és Vértes Tolna között 3000 tonna aszfaltot terítenek le a közutas kollégák. A Budapesti Operettszínház legismertebb művészei, köztük Jan Zakata, Gubik Petra, Peller Anna és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban fejezték ki megdöbbenésüket a kifizetések mértéke miatt. A botrány középpontjában az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Áll, amely a nyilvánosságra került adatok szerint 423 millió forintért vásárolta meg a szerző 9 drámájának felhasználási jogát. Emellett a Budapesti Operettszínház is elismerte, hogy 2023 óta több mint 90 millió forintot fizetett ki Orbán János Dénesnek munka- és jogdíjként. Változhat az autósok bírságolása a fővárosban. Budapest kerületi polgármesterei azt szeretnék, hogy a térfigyelő kamerák alapján is felelősségre lehessen vonni a szabálytalan autósokat. A 6., 7., 8. és 9. kerület polgármesterek közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz. A kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki a felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak, olvasható a 24.hu összefoglalójában. Szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamera felvételen is jól látszik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Már itt is vagyok, és folytatódik a Digbuli a Rádió Dikken. Érdemes lesz velem tartani, mert fantasztikus előadók dalait pörgetem. Tombol az éjszaka, és nálunk még mindig folytatódik a táncparketten az őrület. Csak a legdögösebb ütemek, hogy a lábaid ne maradjanak nyugton. Mondom is a kínálatot. Gitano, Pierre Style, Soul, a Jó Estét Álmok remix hamarosan, azután GVM-től a Karma, Berki Artur és Dave Marics Peti kiegészülve egy kicsit más Úristenről fognak énekelni, ezt az órát pedig Tibosszal és a Beskart trióval indítom. Induljon a Megőrjé című dal.

Megyünk is tovább, és digbulizunk. Szól hamarosan Pixa és Grófótól a bulibáról, mert ha ma este bulizni támad kedved, akkor itt nagyon jó helyen jársz. Ez a dal például garantáltan mozgásba hoz, akár otthon vagy akár úton, megalapozza a hangulatunkat ez a nóta. De a tarsolyom még tele van érzelmes és érzéki dalokkal, például Csanya Tibinek a legszebb ajándék az valami fantasztikusan szép dal. Nekem egy jó buliból elmaradhatatlan a következő nóta, szóljon Mr. Andrásztól és LL Juniortól a Velem a sok csibész.

21 óra 54 perc van, hamarosan következnek a legfrissebb hírek, minden, amiről tudnod kell, röviden és tömören itt a Rádió Dik hírműsorában.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Mit tanítasz ma nekem?
2: Hát még mindig a fennlévő testrészeknél, a szájon belüli dolgoknál maradunk, hiszen most jön az, hogy nyelv. És ugye a cigány nyelv is úgy van, hogy románi sib, tehát a nyelv az az, hogy sib.
3: Sib.
2: Igen.
3: B-vel? B-vel a végén?
2: B-vel, igen. Sib. B, mint Béla. Uh-huh. Sib. Ez a nyelv. Szityúvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Speciális helyek, valódi esélyek, roma és sajátos nevelési igényű, diákok a középiskolai felvételin. A napokban zajlik a roma tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű diákok számára fenntartott helyekre történő középiskolai jelentkezés is. Kérdés, hogy mekkora az igény ezekre a helyekre, és bírják-e a tanulási tempót az adott iskolában a diákok. A 30 fős létszámhatáron belül külön helyeket különítenek el. Egy vagy két helyet minden osztályban a sajátos nevelésű diákok, illetve a roma tanulók számára a pozitív diszkrimináció elvére alapozva. Kivételt képeznek azok az osztályok, amelyek korábban félosztályok voltak, és ahol emiatt kettős szakosítású osztályokat hoztak létre. Az előző évek igényeihez igazodva szabják meg, hogy egy vagy két speciális helyet hagynak jóvá az adott iskolában. Magyarázta az újságnak a roma tanulókért felelős Maros megyei szaktanfelügyelő. Származásukat igazoló dokumentumra van szükség. A roma gyermekek jelentkezéséhez szükség van egy ajánlásra egy törvényesen bejegyzett civil szervezettől, olyantól, amelynek az alapszabályában szerepel a jogosultság, vagyis hivatalosan igazolhatja, hogy a gyermek roma etnikumú. A szaktanfelügyelő felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerek nem kell a szervezet a tagja legyen, csak egy igazolás kell az adott szervezettől, hogy roma származású gyermekről van szó. Minden évben jutnak be speciális helyekre Maros megye népszerűbb és a kevésbé népszerű iskoláiba egyaránt. Vannak roma diákok a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban, az Unirea Főgimnáziumban, az Alexandru Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumban, vagy a Szászrégeni Lucian Blaga iskolában is. Tavaly több mint 100 roma gyermeket sorolt be, ezen a módon a Maros megyében, avatott be a szakfelügyelő. A helyek száma elegendő, még marad is szabad hely minden évben, de ha egyre többen jelentkeznek, ugyanúgy versenyeztetéssel, jelentkezés alapján töltik be őket, mint a többi gyerek esetében, és ez is számítógépes elosztással történik, tették hozzá. Az iskola hozzáadott értékét adják. A Marosvásárhelyi Református Kollégiumban idén 24 helyet hagytak jóvá minden osztályban. Ezen felül osztály van még két hely sajátos nevelési igényű diákoknak, és két hely roma diákoknak. Érdekesség például, hogy a román tannyelvű Unirea Főgimnázium osztályainak csak egy-egy speciális hely jár, mert ott a tavalyi törvény szerint eleve magasabb, 28 fős az osztály létszámhatár.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Rádió Dik FM 100.3, romákról nem csak romáknak, aki most kapcsolt ide, az jó helyen jár, mert itt van a legőrültebb buli, ez itt a Dik buli. Ma este senkit nem hagyok zene nélkül, sőt, itt szólnak a legjobb és legütősebb dalok. Például LL Junior, K. Kevin és Rhythmus Feat Érdi Babával kiegészülve egy olyan dalt hozott létre, ami pörgős, ütős és vad egyszerre, a szövegre pedig érdemes odafigyelni, mert komoly mondani valója van. Hamarosan itt lesz Csanya Tibi Gitánóval, szól egy vadonatúj dal, Csókolj még címmel. Ennek az órának a hangulatát pedig indíts el Oliver Wolf, szóljon tőle a Baby.

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

fények hunyorognak a város felett, a basszus dübörög, és az éjszaka olyan végtelennek tűnik, hogyha a rádió dikken vagy, és a dikbulit hallgatod. Jöjjenek olyan dalok, ami tökéletes az éjjeli ritmushoz, például Horváth Tamás, GVM, Igni, Herceg, Hírflow, Szól majd a rossz a véred, Csík Lacitól pedig egy hosszabb hangvételű diszkó egyveleget is pörgetek, most pedig egy héttagú fiú csapattól szóljon a Seventől egy fantasztikus.

mára a Rádió Dikken, a Dik Buli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is, este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. A javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával. Célként jelölte meg, hogy minél több forrást tudjanak a vasútfejlesztésére fordítani. Ennek jegyében dolgoznak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv elkészítésén is, amely 10 évnél is hosszabb kitekintésű programba foglalja a vasútfejlesztési terveket. Ezen a héten elmarad, új időpontban rendezik meg a 44. Balaton átúszást, írták közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Balaton átúszást nem tartja meg július 18-19-én a hétvégén. Helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt. Az új időpontról július 23-án döntenek a szervezők. A döntést azzal indokolt, hogy szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járat ellenőrzéssel zajlott összehangolt akció ma a Déli pályaudvar környékén, a Budapesti Közlekedési Központ kezdeményezésére több partner együttműködésével, közölte a társaság. Az akció során megtisztították a pályaudvar aluljáró szintjét, a kerengő területét, a lépcső feljárót és a villamos megállókat, a rendőrök és a közterületfelügyelők a MÁV csoport támogatásával ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat. Újra nőttek a budapesti albérletárak az egyetemisták rohama előtt. Bár júniusban 2 hónap csökkenés után ismét nőttek az árak a fővárosban, az éves 4,7%-os drágulás így is majdnem 5 éves negatív rekord. A felsőoktatási ponthatárok július 23-ai kihirdetése hagyományosan felélénkíti az albérletpiacot is, hiszen a leendő egyetemisták nagy tömegben vadásznak a legjobb lakásokra. Budapesten eddig is nehéz volt jó állapotú kiadó lakást találni megfelelő áron. Várhatóan most a kereslet növekedése csak tovább fokozza ezt, írja elemzésében egy nagy hazai bank. A legkönnyebben Budapesten a 30-55 négyzetméteres egy-két szobás bútorozott vagy legalább gépesített, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező lakásokat lehet kiadni. Elkeserítő látványt nyújtanak a magyarországi folyók és tavak. Az aszály miatt veszélybe került a tatai öregtó 23 éves mélyponton a vízszintje. Egymás után dönti a negatív rekordokat a Velencei tó. Napi 1 centiméternyi tapad a Balaton, módosítani kellett a kék szalagvitorlás verseny útvonalát, írja Kubit. Látványosan csökken a Duna vízszintje is. Baján bezárták a szabad strandokat. Rekord alacsony a Dráva vízszintje, a Tápió hajta vidékéről pedig 2 dolog hiányzik, a Tápió és a hajta.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dik kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 30-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem a Liszt-díjas Kálai Ernő hegedűművész, aki az Operaház első koncertmestere többek között. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk magáról, gyökereiről és tanulmányairól. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Ernő, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.
4: Először is hadd gratuláljak a Liszt-díjhoz, amelyet március 15-e alkalmával tulajdonképpen a napokban vehettél át. Ez a legmagasabb szakmai díj, amit kaphat egy művész. Természetesen azért a Kossuth díj azért e fölött van, de az egy állami kitüntetés. Ezt viszont egy szakmai zsűri ítéli meg. De hogy élted meg ennek az átvételét? Milyen érzés volt?
5: Köszönöm a gratulációt, hát természetesen nagyon örültem neki, és hát nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvettem ezt a díjat. És hát az időzítés is nagyon jól sikerült, hiszen két héttel a 40. születésnapom után történt a díjátadás, úgyhogy még emlékezetesebbé tette ezt a kerek évfordulót. Minden díjnak örülök, nagyon szép díjakat kaptam már eddig is, de természetesen ez egy nagyon különleges díj számomra is, és tulajdonképpen egy nem csak a múlt munkájának elismerése, de egyben egy felelősség is a jövő felé, hogy ezt a legmagasabb színvonalban tudjam szolgálni a magyar zenei kultúrát, és hogy egyfajta zenei örökséget tovább vigyem.
4: Milyen ennek a procedúrája, milyen ennek a folyamata? Téged értesítettek például előre erről, hogy ezt meg fogod kapni?
5: Igen, de csak egy héttel előtte tudtam meg én is, tehát nagyon rövid az idő, mielőtt megkapom a díjat, és zajlik az értesítés. Kaptam egy hivatalos e-mailt, és tulajdonképpen ennyi volt. Tehát nagyon nagy meglepetés volt számomra is, hiszen nem számítottam rá, meg nem is nagyon gondoltam rá az utóbbi egy-két évben. Meglepetés volt, és nagyon, így még jobban tudtam neki örülni, azt hiszem.
4: És hogy látod, azóta azért megváltozott az életed? Tudom, rövid idő telt el, de azért érzem már valamit ebből?
5: Hát az, hogy megváltozott, azt talán nem tudom elmondani, de mindenféleképpen azért sok helyen azért ez segítségemre lesz ez a díj is, hiszen esetleg olyan ajtókat, amik eddig nehezebben nyíltak, talán most ezzel így könnyebben tudom, akár fesztiválok, vagy tanítás, stb. Úgyhogy mindenféleképpen ez azért a szakmai térben is egy nagy segítség és előrejutás.
4: Alapvetően azért most elsősorban az opera zenekarnak vagy az első koncertmestere, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen te vagy a zenekarnak az egyik vezér alakja, hiszen a karmester után a koncertmester a legfontosabb poszt, illetve beosztás a zenekarban. És ezek közül is, mert hiszen több koncertmester is van egy zenekarban, ezek közül is te a kiemelt, vagyis az első helyen szerepelsz, ha azt jól értelmezem.
5: Igen, az operaházban most már 10 éve vagyok koncertmester, és az első koncertmester pontosan ezt jelenti, amit te is mondtál nálunk. Tulajdonképpen 6 koncertmester van az operaházban, hiszen egy hatalmas zenekarról beszélünk. Több mint 200 ember csak a zenekar tagja, tehát azt hiszem, hogy 3 zenekarnyi ember van nálunk, hiszen mi úgy dolgozunk, hogy egyszerre több produkciót csinálunk, tehát amíg mondjuk az egyik fele próbál, a másik tud játszani előadást, sőt, vannak, akik esetleg még turnén is tudnak lenni, hiszen olyan nagy az előadás mennyiség és a próba mennyiség, hogy szükség is van ennyi ember foglalkoztatására.
4: Tehát az operaházban majdnem minden este valamilyen előadás van. És akkor ezek szerint nem minden este ti játszotok, illetve a te zenekarod, ha lehet ezt így mondani, hanem akkor ezt rotációban váltakozva vállaljátok.
5: Igen, rotáció van, de nincsenek külön zenekarok, tehát hogy egy zenekar, második, harmadik zenekar, hanem mindenki forog, és mindenki játszik mindenkivel. Ez csak beosztás függvénye, hogy épp melyik darabban, melyik produkcióban szerepelek.
4: Tehát akkor mondjuk nincs az, hogy mondjuk egy második hegedűs csak Wagnereket játszik?
5: Nem, hanem
4: egyszerűen a teljes repertoárban valahol azért mindig feltűnik.
5: Igen, ez biztos.
4: Ez mondjuk az előnye is, hiszen akkor így nem válik unalmassá egy pozíció, egy beosztás, viszont ez adja a nehézségét is, hiszen akkor hihetetlen mennyiségű repertoárt kell kézben tartani. Mert ezek a darabok azért persze le vannak írva kottába, tehát nyilván azért egy ilyen zenekari zenésznek van blattolási tapasztalata, tehát elsőre le tudja olvasni a kottát, de azért mégis vannak olyan állások, amiket ki kell gyakorolni. Tehát azért ezekre készülni kell, még otthon is.
5: Hát hogy ne. És hát főleg mondjuk nekem, mivel én vagyok a koncertmester, a zenekarnak még inkább fel kell készülni a próbákra. Úgyhogy hát talán a legtöbb idő a felkészülés, és a legfontosabb része egyébként a munkámnak a felkészülés. Úgyhogy rengeteg új darab van. Ugye az utóbbi 10 évben azért nagyon sok operán túl vagyok, úgyhogy a nagy klasszikusokat már nagyjából játszottam, de azért mindig van még olyan, ami előjön, amit még nem játszottam természetesen, úgyhogy azokat mindig meg kell tanulni. És hát nem elég csak a saját szólamomat megtanulni, de azért kell ugye egyrészt megnézni a partitúrát, hogy a többiek mit csinálnak, ahhoz képest az én szerepem micsoda, az, hogy a különböző ritmikai belépések hogy vannak, tehát ezeket azért nagyon kell tudni. Attól függetlenül, hogy ott van előtted a karmester, és természetesen ő mindent mutat, meg int, és nagyszerű karmesterekkel dolgozunk, de az operában mindig vannak meglepetések. Tehát ez egy olyan műfaj, ahol ugye színpad van, énekesek vannak, és ott esténként változhat akár a tempó, akár az időzítések, úgyhogy mindig nagyon résen kell lenni. Tulajdonképpen nincsen két egyforma előadás, így abszolút nem unalmas a mi munkánk. Tehát még hogyha egymás után 10-szer is játsszuk azt az operát, valószínűleg nem ugyanúgy fogjuk eljátszani 10-szer.
4: Hogy néz ki egy napod? Azért ezt meséld el, hiszen a rengeteg próba az nálatok alap. Mikor van időd még gyakorolni is?
5: Az én beosztásom nagyon változó. Tehát nincs két ugyanolyan hét, amikor ugyanazokon a napokon, vagy ugyanazokon az időkben kellene mondjuk próbálnom, vagy előadást játszani. Tulajdonképpen a próba az lehet reggel, délután, de este is, sőt akár néha a hétvégén is. Előadás az vagy délelőtt, vagy este szokott lenni az operában. De hát nem minden nap vagyok beosztva, úgyhogy, és nem minden nap van próba. Vannak olyan időszakok, amikor sokkal jobban összesűrűsödik, és aztán vannak olyan hetek, ami pedig sokkal szellősebb, és ezeket tudom akkor kihasználni a gyakorlásra, vagy mondjuk a elkövetkezendő szólókoncertekre való felkészülést, hiszen azért fontosnak tartom az opera mellett, a zenekari muzsika mellett, hogy a szólójátékot sem, azt se hanyagoljam el. Egyrészt nagyon szeretem csinálni, és nem tudnék talán meglenni anélkül sem. Másrészt pedig hát technikailag is karban tart, és így abszolút nem laposodok el. Úgyhogy nagyon fontos ezt a kettőt összeegyeztetnem, a zenekari játékot is, a szólójátékot, vagy a kamarazenét.
4: Milyen különbségeket érzel e között? Más felkészülést igényel, más koncentrációt, más befektetett mennyiségű energiát esetleg?
5: Ez attól is függ, hogy mit játszom. Tehát ez nagyon függ szerintem a darabtól, hogy mennyire ismerem az adott művet, hányszor játszottam, nekem mennyire könnyen jön. De természetesen más. Amikor szólista vagy, akkor sokkal inkább a te akaratod tud érvényesülni zeneileg. Zenekarban pedig a karmestert kell kiszolgálni, meg akit kísérsz, például az énekeseket, vagy a hangszeres szólistákat. Tehát így ez egy sokkal rugalmasabb játékmódot kíván, de én nagyon sokat tanultam mind a kettőből, és mind a kettő hozzáad a másikhoz. Tehát amióta a zenekarban játszom, azóta sokkal, sokkal jobban rálátok arra is, hogy egy hegedű versenyben milyen fontosak a kísérő szólamok, vagy mennyire meghatározzák például a karaktert, ami az én szólamom alatt szólal meg. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, hogy egy kicsit így még mélyebben tudok belelátni a zenébe, így, hogy ezt a többfajta stílust megismerem.
4: Uh-huh. És akkor emellett még van tulajdonképpen a kamarazene, hiszen a Kálai Vonós 4-es, ha jól emlékszem, az már 2012 óta működik.
5: Igen, a kamarazene valahol a kettő között van, uh-huh. És tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy mindennek az alapja, hiszen kicsiben ugyanaz, mint egy nagy zenekari játékmód, hiszen ott is megvan például a négy hangszer, egy két hegedű, brácsa, cselló, ugye a zenekarban csak ott mindenkiből több van. De ugyanazok a dolgok fontosak. Ugyanazok az egymásnak való intések, azok a apró rezgések levétele, ami fontos. És tulajdonképpen ez a szóló hangszerhez is egy a szóló játékhoz is egy híd a kamarazene, hiszen ott egyedül játszod el a saját szólamodat. Úgyhogy ez valóban a kettő között helyezkedik el. Így ezt is már nagyon, nagyon régóta szeretem, és már tulajdonképpen a tanuló éveim alatt is nagyon sok kamarazenét játszottam, és ebből is rengeteget tudtam fejlődni.
4: Gondolom nem is tudnál választani a három közül, hiszen ez teszi teljessé egy művésznek az életét.
5: Pontosan, azért is szerettem volna tudatosan így alakítani a karrieremet, hogy ne kelljen választani, hiszen mindegyiket nagyon élvezem, és szeretném kivenni a részem a zenének ebből a több rétegűségéből. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt így meg tudom oldani.
4: Azért valljuk be, hogy szólistaként megélni a legnehezebb, hiszen Magyarországon azért korlátozott lehetőségben áll rendelkezésre a szólistáknak olyan koncert, ahol igazán meg tudják mutatni magukat, és akár bevétel szempontjából is jelentőséget tudhat be a művész ezeknek. Hogyan tudod mégiscsak úgy egyensúlyban tartani ezt a dolgot?
5: Tulajdonképpen a szóló játékot csinálom már a legrégebb óta. Tehát ugye ez, amit elkezdesz tanulni zeneakadémiai éveid alatt már, ugye az a repertoár, amivel foglalkozol egész végig, és azért már a tanuló évek során is vannak koncert lehetőségek, kisebb, nagyobb, és aztán ezt próbálod továbbvinni, amikor már nyilván lediplomáztál, és tulajdonképpen én is azóta játszok szóló koncerteket is, úgyhogy megtalálnak a felkérések, még hogyha nyilván nem is minden héten van egy koncert, de azért vannak szép száma koncertek, de azért mégis fontosnak tartom, hogy legyen egy biztos alap, az pedig az operaház és a zenekari játék, és akkor ez a kettő egy elég jó egyensúlyba tud kerülni szerintem.
4: Kicsit mélyebb szakmai kérdés, mert hiszen azért az ember mondjuk 6 éves korától beiratkozik a zeneiskolába, azt elvégzi szépen mondjuk 8 év alatt, tehát 2 év előkészítő, azt a 6 év zeneiskola. Optimális esetben valaki tovább megy mondjuk konziba, veled ellentétben, de ezzel erről majd még beszélgetünk. Tovább megy konziba, az 4-5 év, ezek után megint csak 5-6 év mondjuk a zeneakadémia, és miután ezeket elvégezte, hát mondjuk legkorábban 24-25 éves korában, utána kikerül az iskolapadból, és utána tulajdonképpen egy ilyen önképzőkör indul be. Te ezt hogy érzed? Hogyan tud már egy végzett művész fejlődni, amikor már nem iskolai keretek között dolgozik? Hogyan tud szakmailag magasabb szintre emelkedni a szólista karrierben elsősorban?
5: Több része van szerintem ennek a kérdésnek. Zeneileg szerintem ami meghatározó az, hogy milyen tanárod volt. Tehát az, hogy megtanít téged gondolkodni. Tehát nem csak a darabokat tanítja meg neked, meg nem csak hegedülni, de az, hogy te magad is később rá tud jönni dolgokra, és hogy tud, hogy mit fogsz csinálni. Úgyhogy nekem ebből nagyon nagy szerencsém volt, hiszen mindig nagyszerű tanáraim voltak, és hát amikor kikerültem Amerikába, ott pedig hát a legnagyobbtól volt szerencsém tanulni, Itzhak Perlmantól, aki nekem mindig is egy hatalmas példaképben volt, már gyerekkorom óta tulajdonképpen az ő felvételein nőttem fel.
4: Mondjuk el, hogy most a 20. század és hát a 21. század egyik legkiválóbb hegedűséről beszélünk. Ez egy világsztár.
5: Igen, tehát igen. Azt mondhatjuk, hogy a világ első számú hegedűse.
4: Így van.
5: Most már olyan 80 év körül van a mester, de még mindig aktív és még mindig játszik. Tehát ez az első dolog. A másik az, hogy akár miután már végeztél, hogy milyen zenészekkel veszed körül magad. Tehát ezért is fontos például a kamarazenélés. Nagyon fontos például az, hogy olyan emberekkel találkoznak, akik inspirálnak, és így tudsz még utána is tovább fejlődni. Szóval nagyon fontos, sőt, nem hogy megáll, hanem talán inkább akkor kezdődik el igazából a zenei fejlődésed, szerintem a szakmai fejlődésed, miután már lediplomáztál, amikor megtanultál, úgymond megtanultad a repertoárt, tudod kezelni a hangszert, és utána tényleg a zenével tudsz foglalkozni. Tehát, de ahhoz kellenek a külső behatások. Kellenek azok a fontos emberek, akik inspirálnak, vagy akár csak kollégák, akikkel nagyon jól érzed magad együtt, és nagyon jól tudtok játszani egymással. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Az pedig, hogy a karriert hogy lehet építeni, az már inkább a menedzselés kérdése. Tehát az egy külön szakma, az a zenének az üzleti része.
4: Erre a témára még visszatérünk. Most térjük vissza azonban egy picit a gyökerekhez, a kezdetekhez. Édesapád Prímás, és hát természetesen nagypapádat sem kell bemutatni, aki Kossuth Díjas klarnétművész. Milyen volt ebben a zenei közegben felnőni?
5: Tulajdonképpen nekem mondhatni, hogy teljesen természetes dolog volt, hogy a hegedűt választom. Így nem is nagyon kellett választanom, hanem valahogy csak úgy ott volt. Hiszen láttam édesapámat, otthon gyakorol, este megy muzsikálni, és én is kisgyerekkoromban ezt azonnal elkezdtem utánozni. Tehát voltam egy ilyen, azt hiszem, hogy 2 éves koromban már volt egy pici hegedűn, és azt mindenhova vittem magammal. Még akkor is, hogy az nem szólt, akkor is játszottam rajta. Imitáltam a mozgásokat. Tehát tulajdonképpen ez nagyon természetesen jött nekem a hegedű választása. Aztán természetesen később zeneiskola, gyakorlás. Nyilván akkor már nem mindig olyan öröm, főleg egy kisgyereknek, amikor órákat ott kell állni, vagy ülni egy hangszer mellett, mert akkor még nem nagyon jövünk rá, hogy ez miért jó, miért kell ezt csinálni, de a hangszernek a szeretete az mindig ott volt bennem.
4: Mikor vált a gyerekjáték hegedű valódi hangszeres elköteleződésé?
5: Igen, hát szerintem ez olyan, amikor ilyen iskolás koromban lehetett, körülbelül 7 éves koromban, amikor nyilván, amikor komolyabban kezdesz el gyakorolni, meg tanulni, és nem csak mint játék. Úgyhogy azt mondanám, hogy ebben az időszakban, és utána viszont már elég gyorsan történtek a dolgok, és azt hiszem, hogy elég gyorsan is tudtam fejlődni, hiszen 12 éves koromban már felvételiztem a Zeneakadémiára, ott a különleges gyermekek képzőjében, ami egy ilyen egyfajta előkészítő osztály, ami tulajdonképpen a Konzi helyett van, és hát ami nagyszerű benne, hogy ugyanazoktól a tanároktól tudunk tanulni, akik az egyetemen tanítanak. Tehát ilyen kiskorban is már komolyabb tanároktól tudunk órákat venni, és természetesen a többi órát, szolfés, zeneelmélet, zenetörténet, azokat is mind a Zeneakadémián végeztük.
4: Ennek azért több az előnye, mint a hátránya, habár nem mindenkinek való, én legalábbis ezt tapasztaltam.
5: Biztosan egyén függő, de nekem nagyon jó volt, és én nagyon élveztem. És ott úgy éreztem, hogy még jobban tudok fejlődni, és még jobban inspirált tulajdonképpen a gyakorlásra. És azt hiszem, hogy akkor kezdtem úgy igazán komolyan elkezdeni magát a zenélést is, és a hegedülést. Hát azért kell ahhoz egy érettség, hogy egy más szinten tud csinálni akár csak a gyakorlást.
4: Most térjünk vissza megint egy picit a kezdetekhez. Gondolom, mielőtt zeneiskolába kerültél, előtte édesapád azért foglalkozott veled.
5: Igen, természetesen.
4: Tehát akkor te már úgy mentél zeneiskolába, hogy mondjuk tudták ott át olvasni?
5: Szerintem igen. bár olyan nagyon élénk emlékeim nincsenek erről, de természetesen édesapám már tanított engem nagyon kis korom óta hegedülni.
4: Talán nem is tanulás volt, hanem játék.
5: Először
4: volt.
5: Mindenféleképpen játék volt, aztán utána az folyamatosan alakul át a tanulásra.
4: Igen, nagyon érdekel ez a téma, hiszen Andriskám most 21 hónapos, de ott tartunk, hogy nyitogatja a kis tokját, van neki ugyebár egy 8-os hegedűje, nyitogatja a tokját, csukogatja, kiveszi a hegedűvonót, és nézi természetesen a hegedűsöket a tévében, és megpróbálja leutánozni.
5: Nagyszerű, szerintem ennél jobb módja nincs is annak, hogy elkezd.
4: És képzeld, találtam az interneten egy oktató videót egyébként, ahol egy hölgy, egy szőke hölgy, angolul természetesen mutatja, hogy miből van a hegedű, megkocogtatja, hogyan kell rajta játszani, és teljesen lenyűgözi, és csodálattal nézi, hogy játszik a hegedűs néni. Úgyhogy ez engem nagyon érdekel, hogy hogyan indulnak el a nagy hegedűseink.
5: Mindenféleképpen így, tehát szerintem ez az első lépés. És aztán utána kialakul.
4: Persze.
5: Magától kialakul.
4: Kinél kezdtél a zeneiskolában?
5: Először
4: hiszen a meghatározó személyek azok nagyon fontosak az életünkben, és minden kezdet így tulajdonképpen meghatározó édesapád után.
5: Hogyne, nekem mindig nagyon jó tanáraim voltak, úgyhogy nagyon szerencsésnek érzem magam e téren. Először nagyné Szirom Aranka volt az első tanárom a Szent István gimnáziumban, utána a Tóth Aladár zenéskolába folytattam a tanulmányaimat Ácsné Szili Évánál, és ezután a Zeneakadémián pedig Csonta András, majd később Perényi Eszter növendéke lettem, és ez vezetett az amerikai évekre, ahol, ahogy már említettem, Itzhak Perlman volt a mesterem.
4: Tehát elvégezted akkor a Zeneakadémia különleges tehetségeinek a képzőjét, ahol 18 éves korodig voltál,
5: igen.
4: Majd ha jól sejtem, akkor még egy évet tanultál a Zeneakadémián.
5: Igen, itt még felvételiztem, és még első évre itthon jártam, és utána adódott ez a lehetőség, hogy ki tudtam menni Amerikába tanulni.
4: Fontosnak tartottad, hogy külföldön is elkezdj valamiféle tanulmányokat? Vagy csak úgy jött a lehetőség?
5: Először tulajdonképpen, tehát ez úgy kezdődött, hogy egy kurzusra mentem.

0: egy ilyen téli verzió is, az csak egy kéthetes kurzus volt, az Floridában, és akkor ez a nyár 6 hét, télen 2 hét, tehát tulajdonképpen 2 hónapot már tőle tanultam 2 évig, mielőtt kimentem volna végleg hozzá tanulni, és aztán ő mondta, hogy nem lenne kedvem folytatni a közös munkát, és így felvételiztem a Juilliard iskolába. Hogy nyilván fontosnak tartottam azt, hogy külföldön tanulni, de leginkább az ő személyisége volt, és az ő személye volt, ami engem vonzott. Tehát az a lehetőség, hogy egy ilyen nagy hegedűstől tudok tanulni, ez volt a döntő.
1: Ha úgy veszük, akkor ez minden hegedűsnek az álma, hogy legalább a közelébe kerülhessen, nem hogy még tőle tanuljon.
0: Igen, tehát akár még, hogy csak egyszer halljuk az életbe koncerte, már az is nagy dolog.
1: Így van.
0: Főleg annak, akinek tényleg gyerekkor volt a példaképe, volt, mint nekem, és tényleg mai napig is az a hegedűs, aki a leginkább közel áll hozzám.
1: Lisztdíjas Kálai Ernő hegedűművész volt a mai vendégem, aki többek között az Operaház első koncertmestere. Beszélgetésünk első részében mesélt nekünk többek között magáról, a gyökereiről és tanulmányairól. A műsor második felében pedig szeretnék önöknek bemutatni néhány fővárosi zenekar vezetőt még a 19. századból. Méghozzá Markó Miklós cigányzenészek albuma segítségével fogom ezt megtenni. Elsőként ismerjük meg egy picit Radics Bélát. Radics Béla, Vilmos fia, a nagyhírű Boka Károly unokája, a tánc és klasszikus zene mestere. 1867-ben született Miskolcon, hol már 6 éves korában ügyesen forgatta a vonót. Majd 4 elemi osztály elvégzése után 1878-ban Kassára került. Ott Béla, mint 11 éves gyermek, tiszteletbeli prímás lett. Játékát be akarván mutatni Schuster, akkori kassai püspök előtt, Béla gyerek audienciára jelentkezett. A takarékos egyházfő el is fogadta. Béla gyerek egy nagy köpönyekben oly ügyesen helyezte el a hegedűjét, hogy azt az agg püspök a belépésnél nem vette észre. A kis Béla nagy szerényen előadta, hogy egy pár jó nótát szeretne játszani, mire Schuster püspök mosolyogva jegyezte meg, hogy mi egyház nagyok, nem muzsikáltatjuk magunkat. De ha itt vagy, fiam, gyere velem, megáldalak. És erre bevezette a házi kápolnába, hol megáldotta Radics Bélát, kit ezen felül még néhány arannyal is megajándékozott. 1880-ban Debrecenben, és később Pesten látogatta a zenedét, és 1882-ben, 15 éves korában atya mellett Berlinben a német császár előtt játszott. 1885-ben átvette atyától a banda vezetését, és megnősült. Feleségül vette Erdély Náci a híres szegedi cigányprímás unokahúgát, Rózát. Radics Béla fokozatosan szép sikert ért el bandájával, s a fővárosi ifjúság számos báján muzsikált évek óta. Az ezredéves kiállítás idejére a Dreher féle sörgyár pavilonjában van szerződtetve. Következő fővárosi zenekar vezetőnk Kuti Vince. Kocsandli Kuti Vince fővárosi zenekarvezető 1864-ben született Dunaföldváron, nemesi családból. Már 10 éves korában Pestre jött fel a kis Vince, hogy itt zenei kiképzést nyerjen. Néhány évi tanulás után, 16 éves korában Péter Gyurka zenekarához került Paksra, hol a hangjegyekkel megismerkedett. Majd Pestre jött fel, hogy mint segédprímás működött. Kuti néhány év múlva Pécsre kapott meghívást, hol zenekarvezető lett, s mint ilyen bejárta Zágrábot, Szarajevót, Mostárt, míg végre Siklóson telepedett le. Majd egy 4-es társulatot alakított testvéreivel, kik szintén jeles zenészek voltak. Velük beutazta az egész Dél-Magyarországot. Mindenütt

0: köztetszésben részesült játékuk. 1885-ben az országos kiállításra jöttek fel, és itt a kiállítás egyik kisebb vendéglő helyiségében hangversenyeztek. 1888-ban a lugosi első zenekar vezetője lett, és mint ilyen a Buziási fürdőben játszott. Majd 1889-ben Budapestre jött fel, és itt Balázs Kálmán segédprímása lett. Balázzsal nem sokára kiment Angliába, hol akkoriban a Walesi herceg udvarában volt szerződtetve. 1892-ben bandát alakított a fővárosban, és itt nagyobb éttermekben játszott. Két évvel később ismét Londonba ment ki, hol díszes magyar csikós ruhában többször játszott Viktória királynő előtt. Majd néhány előkelő lord házánál hangversenyezett, és egy fél évi ott tartózkodás után újra visszatért a magyar fővárosba. Zenekarát kiegészítve Odesszába ment, hol egy elsőrangú szállodába szerződtették. Itt nagyon jól ment a dolga Kuti bandájának, mindaddig, míg harmadik Sándor orosz cár meghalt. Ekkor az országos gyász miatt hónapokig vesztegeltek, míg végre szerencsére megjött az engedély, hogy ismét játhatnak. Kuti oly szépen keresett, hogy dacára a 4 hónapi pihenésnek adóság nélkül került haza. Azóta folyton Budapesten tartózkodik, s a Nemzeti és a Metropol szálloda állandó zenésze. Jelenleg az ezredéves kiállítás tartama alatt pedig a Frischauf-féle étteremben játszik állandóan. Befejezésül pedig ismerkedjünk meg Bogdán Bertalannal. Bogdán Bertalan fővárosi zenekarvezető 1850-ben született Füleken, ahol már 12 éves korában oly tökéllyel kezelte a hegedűt, hogy zenekarvezetővé, s így családjuk fenntartójává lett. Csak hamar a legjobb hírnévre tett szert, olyannyira, hogy az akkor megyeszerte hírneves és csak nemrégiben itt a fővárosban elhalt Radics Vilmos zenekarvezető szerződtette az 1885-ös országos kiállításra a fővárosba készülő zenekarát. Később, mint önálló zenekarvezető hódította meg úgy a fővárosi és vidéki, mint a külföldi közönséget és zeneművészeket mesterkélten, sima és elegáns előadásával. Mindenütt ovációk tárgya volt, ahol csak megfordult, úgy itthon, mint a külföldön. 1891-ben a Walesi herceg egyenes meghívására Londonba ment hangversenyezni, ahol a királyi hercegeket és fejedelmi vendégeket bűvölt el játékával, s hol folyton ünnepelték. 1895-ben az angliai kiállításon a zenezsűri által neki ítélték a dicső oklevelet. 5 év óta a londoni szeszönök alatt ő mindig szerepel társaival, magyar csikós öltözetben, mert ezt a Walesi herceg nagyon szereti. Ez idő szerint az Emke kávéházban játszik a jeles zenész. Az imént Markó Miklós Cigányzenészek albumából idéztem, mely 1896-ban jelent meg Budapesten a szerző saját kiadásában. A mai műsorunk első részében a Liszt díjas Kálai Ernő hegedűbűvész volt a vendégem, aki az Operaház első koncertmestere. Beszélgetésünk első részében pedig mesélt nekünk magáról, gyökereiről és tanulmányairól. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is 22 órától. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: 5 adófajta eltörléséről döntött a Tisza kormány, de a miniszterelnök videójában azt is ígérte, hogy duplájára emelik a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat. Eltörlik az ebrendészeti hozzájárulást, amit eddig 16 településen vetettek ki, a bevándorlási különadót, a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Magyar Péter szerint ezek ellentétesek az uniós joggal, és ezt az előző kormány pontosan tudta. Szerinte ezt az adót az előző kormány szándékosan vetette be néhány konkrét vállalat büntetésére. Magyar Péter azt is ígérte, rendet tesznek a globális nagyvállalatok társasági adófizetése kapcsán, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével. Életpálya modellel, a bírek rendezésével és visszaszereléssel oldaná meg a belügyminisztérium az országos rendőrhiányt. Erről Pósfai Gábor belügyminiszter beszélt az RTL híradónak. A budapesti rendőrfőkapitányság és a belügyminisztérium szerint Magyarországon 9000 rendőr hiányzik, ebből több mint 2000 Budapestről. A belügyminisztérium 750 millió forintot fordít arra, hogy több rendőr legyen a frekventált területeken Budapesten. Pósfai Gábor átcsoportosítást is ígért a rendőrhiány rendezésére. A belügyminisztérium szerint 1000 korábban leszerelt rendőr jelezte, hogy visszatérne a rendőrséghez. A héten a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítására 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek azok a diákok és fiatalok, akik idén-nyáron keresnek kiadó lakást a fővárosban. Bár a felsőoktatási ponthatárokat csak július 23-án teszik közzé, az albérletpiac már júniusban komoly árszintemelkedést produkált. A budapesti átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt több mint 6%-kal emelkedett, elérve a 286 ezer forintot. Az éves 4,7%-os emelkedés még így is elmarad az elmúlt években látott ennél jóval meredekebb drágulási ütem. Től.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. március 31-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. A Liszt díjas Kálai Ernő hegedű művész a mai vendégem ismét, aki az Operaház első koncertmestere. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a New York-i éveiről, Itzhak Perlman irányítás alatt folytatott tanulmányairól és hangszeréről is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Milyen volt Itzhak Perlman osztályába járni? Hogy tapasztaltad? Mit adott ő, amit máshol nem lehetett megtanulni?
5: Nagyon sok mindent tanultam tőle nyilvánvalóan, de a legfontosabb dolgot mindig a zenére tette. Tehát a technika az talán így az első egy-két évben volt róla szó, de utána már csak a zenéről, csak a hangképzésről, és hát az ő tudása annyira kimeríthetetlen, hogy amikor már ugye a hatodik évben, az utolsó évenbe vittem neki az utolsó órákon olyan dolgokat, amiket már nagyon sokat játszottam, akkor is mindig úgy megálltam, hogy még mennyi mindent tud nekem mondani ez az ember, és hogy még mennyi mindent tudnék tőle tanulni. Tehát ez tényleg felfoghatatlan. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon-nagyon részletesen tanít, természetesen nagyon inspiráló, már csak maga a személye. És egy nagyon-nagyon jó humorú ember, tehát nem, ő nem egy ilyen szigorú tanár egyébként, de valahogy mégis megvan a komolysága, amivel tudjuk, hogy mekkora a hegedűs, így nyilván mi is máshogy vesszük, és nem is kell neki szigorúnak lennie, hanem nagyon normális keretek között működik minden vele.
3: Tehát nyilván, aki már az ő osztályába jár, az nem csak, hogy kellőképpen felkészült, mint ahogy nem véletlenül nem tanított már az első két év után neked már technikát, hiszen már aki ott van, bekerül az ő osztályába, az szinte már egy kiforrott művész. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy az ő osztálya tulajdonképpen nem arról szól, hogy szigorral kell a növendékekhez állni, hanem maguktól próbálják elszívni azt a fajta tudást, amivel ő rendelkezik.
5: Igen, és a másik nagyszerű dolog szerintem az ő tanításában az, hogy minden növendékhez egyénileg állt hozzá. Uh-huh. Tehát nem az volt, mint vannak sok nagy tanár, akik tényleg nagyon elismert tanárok és nagy tudású tanárok, de inkább azt a koncepciót válasszák, hogy sablonokat húznak a növendékekre, és mondjuk van egyfajta előadásmód, amit mindenkinek ugyanazt megtanítják. De, és akkor így azt eredményezi ez, hogy általában nagyon hasonlóan játszanak ezeknek a tanároknak a növendékei. Na most a Pörman osztályában az volt a jó, hogy nagyon különböző stílusú hegedűsök voltak nála, és mindenkit a saját maga értékeivel tudott formálni, és úgy tudott minket inspirálni, hogy megmaradt mindenkinek az egyénisége. És ez nagyon fontos szerintem, és ez az ő tanításában is egy fontos koncepció, hogy ne csak egy ilyen vak utánzásá alakuljon ki, főleg amikor egy olyan nagy művész van, akinek olyan erős egyénisége van, mint neki. Így még inkább fontos szerintem olyankor, hogy nekünk is meglegyen, vagy megpróbáljuk tapasztalni azt, hogy milyen, amikor nekünk is van valami véleményünk a zenében, vannak gondolataink, van egyéniségünk, és hogy erre ráérezzünk, hogy ő ebbe segített minket.
3: Mi volt a legnagyobb kulturális különbség, vagy zenei különbség Budapest és New York között, hiszen egészen más az élet ott?
5: Igen, ez egy jó kérdés, ezen én is gondolkodtam már. Nagyon nehéz összehasonlítani. Talán ami az első nagy különbség volt az, hogy itt, tehát főleg ebbe a Juilliard iskolában, tehát rengeteg ember tanul, hiszen itt nem csak zene van, hanem volt, ugye van egy balett, egy modern tánc tagozat, és van színi tagozat. És ez mind ugyanabban az iskolában működik, ugyanabban a kollégiumban lakunk, tehát tulajdonképpen a művészetek között is van átjárás, látjuk, hogy mit csinálnak a többiek, onnan is vehetünk inspirációt, sokkal többfajta emberrel tudtam találkozni, úgyhogy sokkal színesebb az egyetemi légkör.
3: Miben változott a játékod az amerikai évek alatt?
5: Talán ami a legfontosabb dolog, amit megtanultam, az, hogy kell ránézni a zenére, hogy látok rá egy darabra, hogy mi az, amit meglátok, amit meghallok benne, és az, hogy rájönni, hogy mit szeretnék. Tehát ez a fajta, mondjuk a belső hallásomnak a kifejlesztése, és az, hogy ezt, ami bennem van, azt hogy tudom átültetni a hangszerre. Hiszen ez a legfontosabb, mert sokan úgy vannak vele, hogy igazából nincs kapcsolat a belső és a hangszer között. És úgy nagyon nehéz zenélni, hogyha nincs meg ez a kapcsolat, ez olyan, mint hogyha nincsen wifi-jel, tudod. Úgyhogy szerintem ez. És a másik pedig az, hogy maga a zeneiségnek a stílus érzékek megtanulása.
3: Ha egy kicsit visszatérünk New Yorkhoz, és ezen belül a Carnegie Hallhoz, ahol te tulajdonképpen debütáltál 2008 környékén, ez mit jelentett számodra? Miben változtatta meg a karrieredet, hiszen Itzhak Perlman, akinél tanultál, ő egy legenda, tulajdonképpen egy olyan álma minden hegedű művésznek, hogy tőle szeretne tanulni. A Carnegie Hall pedig egy olyan hely, egy olyan szentély, hova minden művész szeretne eljutni és ott játszani. Neked ez akkor megadatott, és a
4: Juilliard School of Musicnak a zenekarával játszhattál.
5: Igen, ez egy verseny után volt ez a lehetőség. Az iskolán belül van egy verseny, aminek az neve, hogy Concerto Competition, és én ezt megnyertem a Prokofjev G-moll hegedű versenyével, és így ennek az egyik díja az volt, hogy akkor ezt a darabot eljátszhatom az iskola zenekarával, a Carnegie Hall nagy termében. Úgyhogy ez egy álom vált valóra, hiszen tényleg, tehát amióta ott voltam, mindig ez volt az egyik álmom, hogy ott játszak ebbe a terembe, ahol tényleg a legnagyobb hegedűsöktől kezdve a legnagyobb karmesterek, énekesek, mindenki fellépett, tehát egy nagyon fontos kulturális helyszín. Aztán később volt alkalmam visszatérni és többször is játszani. Ugye van annak egy középső terme, egy kis terme, úgyhogy hát nagyon-nagyon nagy érzés volt.
4: A New York-i filharmonikusokkal való fellépésed milyen tapasztalatot szült számodra?
5: Igen, ez is az iskola évek alatt volt ez a felkérés. Kiválasztottak az iskolából erre a koncertre. Ez egy nagyon-nagyon nagy, hát hatalmas élmény volt ez is, egy ilyen top zenekarra játszani.
4: Hát ez a világ első számú zenekara, mondjuk.
5: Igen, mindenféleképpen. És velük a Brahms hegedű versenyt játszottam el az Every Fisher Hall-ban. Uh-huh. Úgyhogy ez is egy fantasztikus élmény volt. Tehát azért azt látni kell, hogy azért lehetőségek azok nagyon nagyok Amerikában. Tehát és az, hogy nagyon pozitívan álltak hozzám, és nagyon-nagyon segítettek, és ilyen lehetőségeket kaptam. De természetesen ehhez tenni is kell, tehát ehhez nagyon sok munkát kell belefektetni, és nagyon komolyan kell venni a karriert ahhoz, hogy ezek a lehetőségek elém jöjjenek.
4: Én, mint zongorista, azért hadd mondjam el, hogy nekem az egyik kedvenc CD-m az Itzhak Perlman előadásában a Brahms D-moll hegedű verseny. Tehát ebben benne van minden, ami benned is koncentrálódott, amiről eddig beszéltünk. Milyen különbséget érzel a nagy nemzetközi és a hazai közönség között? Tehát nyilván más egy ilyen nagy teremben, mint a Carnegie Hall-ban játszani, mint mondjuk itthon a Zeneakadémián, hiszen a Zeneakadémia az viszont az itthoni közönségnek, az itthoni kulturális életnek a szentélye.
5: A közönségben én igazából nem nagyon érzek úgymond különbséget, hiszen embereknek játszunk, és bárhol is jársz a világon, az embereknek hasonló érzelmeik, hasonló gondolataik, hasonló gondjaik vannak, úgyhogy megértjük egymást, akkor is, hogyha a világ legtávolabbik pontján élünk egymástól. Úgyhogy ebből a szempontból minden közönség hálás, és minden közönség nagyon szeretek játszani. Itt tulajdonképpen ami változó, az maga a terem, vagy a teremnek az akusztikája, a teremnek a légköre, ami vagy könnyíti a dolgomat, vagy nehezíti. De általában az emberek mindig könnyítik, hiszen azt meg kell értenünk nekünk is, hogy azért jönnek a koncertre az emberek, hogy élvezzék a koncertet, hogy valami jót halljanak, és nem azért jönnek, hogy minket kritizáljanak, vagy azért, hogy valami elcsípjenek egy rossz hangot. Hát ez szerintem...
4: Általában legalábbis.
5: Általában, legalábbis a 99%-a szerintem. Úgyhogy ez fontos megértenünk, hiszen ugye amikor ennyi ember előtt játszunk, nyilván mindenkiben van egy kis izgulás. Uh-huh. És ez teljesen természetes, de hogyha belegondolunk ebbe, hogy mi nekünk az a feladatunk, hogy jót adjunk. Hogy olyan érzelmeket, érzéseket tolmácsoljunk a zenénk által, amik megérintik a hallgatót. És ez a legfontosabb.
4: Térjünk rá egy picit a versenyekre, elismerésekre. Mit adott neked például a Carl Flash versenynek a megnyerése? Hiszen azt hiszem, hogy ez volt az egyik rangos verseny a listádon, hiszen te azért több versenyen is részt vettél.
5: Igen, a tanuló éveim alatt részt vettem egy pár versenyen, bár nem mentem el olyan nagyon sok versenyre. Tulajdonképpen én főleg most, de mindig is a versenyhez ilyen kettős érzéssel álltam hozzá. Azt hiszem, hogy talán a legegyszerűbb azt mondom, hogy egy szükséges rossz. Hiszen a verseny a zenétől nagyon idegen dolog. Mert ez nem olyan, mint a sport. Tehát ez nem olyan egyértelmű. És nem nehéz összehasonlítani két teljesen különböző művészt. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket könnyebb összehasonlítani, akár például technika, intonáció, ritmika, hangképzés, nyilván lehet osztályozni ezek alapján, és nyilván a versenyeken ilyen dolgokba is kapaszkodnak inkább bele, de tehát ebből a szempontból kicsit életidegen a zenészeknek a verseny, viszont nagyon fontos, mert ez főleg a növendékeknek ez egy olyan hely, ahol meg tudod magad mutatni, ahol egy olyan nemzetközi közönségnek vagy zsűrinek tudsz játszani, akik máskülönben nem hallanának téged játszani. És egy-egy versenygyőzelem hozhat olyan koncertfelkéréseket, amiket szintén nem lehet megkapni anélkül, hogyha nem mész el egy versenyre. Úgyhogy ez a kettősség van a versenyekben. Úgyhogy ezért én mindig inkább kevesebb versenyre mentem, és talán ami nekem is a legemlékezetesebb, az a Carflash verseny volt, ahol első díjat nyertem.
4: Én rendszeresen viszem egyébként a növendékeimet versenyekre, főleg a piciket, hiszen ez valahol motiválja őket. Hogyha van egy célunk, hogy milyen irányba szeretnénk haladni, mire gyakorolunk például, akkor azért mégiscsak egy rendszeresebb munkát végez, mert ez arra ösztönzi őt, hogy akkor minden nap leüljön a hangszer mellé, és felkészüljön valamire. Ez általában óriási tapasztalatot szokott jelenteni. Aztán persze gyakran előfordul, hogy a versenyek az időnként csalódást jelentenek. Tehát ezt nem nyerheti meg mindenki, hiszen pont ez a versenynek a lényege. De valahogy ezen kell túllendülni utána a növendékekkel, hogy akkor a következő motivációt meg kell találni, akár egy koncert, akár egy másik verseny formájában. Mennyire tartott fontosnak a fiatal hegedűsök életében a versenyeket? Illetve hogyan látod a versenyek szerepét ma? Hiszen azért sokkal több lehetőség van mondjuk manapság, mint régebben volt. Hiszen nem csak a Covid óta, de a Covid idejétől kezdve nagyon erősen megnövekedett például az online versenyeknek a száma, illetve a lehetősége.
5: Igen, főleg, hogyha összehasonlítjuk, hogy 50 évvel ezelőtt volt mondjuk 2-3 nagy verseny, ma pedig 10-20 nagy verseny van, és van 80 kisebb verseny. Uh-huh. Tehát tényleg sokkal több lehetőség van, és ahogy említetted, online versenyek is vannak már, vagy ahol csak elküldesz egy CD-t, egy felvételt, vagy egy YouTube linket, uh-huh. Tehát rengeteg lehetőség van. Ami szerintem pozitívum egy ilyen versenyen való játékban az, hogy megszokja a növendék azt, hogy milyen egy ilyen extrém stressz helyzet alatt játszani, hiszen azért a verseny, meg a vizsga, meg a próbajáték az mindig feszültebb hangulat általában, mint mondjuk egy koncert. Hiszen ott direktbe tudod, hogy téged zsűriznek, összehasonlítanak a többiekkel. És nyilván ezzel a tudattal nagyon nehéz produkálni és jól teljesíteni. Tehát ez is egy külön eleme az előadásnak, az előadó művészetnek megtanulni ennek a pszichológiáját, hogy ezt hogy tudod kezelni a színpadon, hogy tudod a stresszt kezelni, hogy tudod kiiktatni ezeket a gondolatokat, hogy esetleg most ezen múlik az állásod, vagy ezen múlik a karriered. Mert hogyha erre rágölcsölsz, akkor biztos, hogy nem tudsz olyan nagyon jót teljesíteni. Úgyhogy, de viszont ez egy olyan dolog, amit szerintem csinálni kell, és egy idő után megszokod, megtanulod, ha nem is tudod teljesen kiiktatni, de legalább az érzés ismerős lesz.
4: Vegyünk most egy nem online versenyt, tehát egy jelenléti versenyt, ahol számos versenyző van. Van mondjuk 5-10 percet, hogy megmutasd azt a tudást, amit éveken keresztül magadra szedtél. Tehát mondjuk készülsz egy anyaggal, hónapokat, mert hiszen azért ezeknek hónapos felkészülései vannak, és abban az 5-10 percben kell megmutatnod. És ez őrülten nehéz. És tényleg, hogyha mondjuk egy felvételiről van szó, mondjuk egy zeneakadémiai felvételiről, akkor ezen múlhat a jövőd.
5: Igen, nagyon-nagyon nehéz dolog.
4: De egy őrült szakma egyébként.
5: De nincs más. Nem találtak még ki jobb utat ezekhez, úgyhogy addig viszont marad. De azért nyilván azért van egy olyan szakmai zsűri, aki tisztában van mindezzel, amiről beszélünk, és azt is érzik, hogyha valaki egy kicsit jobban izgul, de viszont több van benne. Úgyhogy, és az is igaz, hogy tulajdonképpen pár perc után, vagy pár hang után is már lehet érezni egy zenésznek a kvalitásait. Uh-huh. Azt, hogy nyúl a hangszerhez. Az, hogy milyen a zenésége. Hát akkor is, hogy egy kicsit jobb napja van, kicsit rosszabb napja van, de azért ez már lehet. És azért fontos a felkészülés ilyenkor, hiszen nem elég 100%-ra felkészülni, hanem inkább 110%-ra kell ilyenkor felkészülni, mert úgy is tudjuk, hogy egy olyan 20-30% le fog menni a stressz miatt, de akkor még mindig elég ahhoz, hogy esetleg megnyerd, vagy hogy felvegyenek.
4: Egy hegedűsnek egészen más a kapcsolata még a hangszerével is, hiszen az a sajátja. Egy zongorista azért otthon gyakorol a saját hangszerén, de aztán amikor egy koncerten játszik, akkor az már természetesen nem a sajátján van. Tehát szokták mondani egyébként a hegedűsöknél, hogy már abból is látszik, hogy milyen egy kvalitás egy hegedű művésznek, hogy hogyan nyitja ki a tokot. Igaz ez?
5: Biztos, hogy van benne valami igazság. Mondjuk ezen nem szoktam gondolkodni, de nyilván az, hogy tiszteled a hangszeredet, aha, szeretettel nyúlsz hozzá, gondosan rendbe tartod, karban tartod, uh-huh, igényes vagy rá. Ez mind nagyon fontos, hiszen ez a te hangod.
4: Neked milyen hangszered van? És te milyen kapcsolatban vagy a saját hangszereddel?
5: Én most abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy két nagyon jó hangszerem is van. Uh-huh. Az egyik az egy alapítványtól, a Schumartium alapítványtól, az egy Testore hegedű, és az Operaháztól pedig egy Nemesányi, egy nagy magyar mester hegedű. Ugye ezt a két hegedűt használom felváltva tulajdonképpen. Nagyon, nagyon más a két hangszer, tulajdonképpen nem is lehetnének különbözőek egymástól, mind akár a méretezés, vagy a hangszín tekintetében is, de mind a kettőt nagyon szeretem. Nekünk az is nehéz, hogy azért ilyen kvalitású hangszereket nehéz megvásárolni, főleg ma. Tehát mondjuk még a 70-es, 80-as években tudtak venni a művészek maguknak Stradivárit is, amikor már nagyon sokat koncerteztek. Ma már a legnagyobb művészeknek is mondjuk egy bank adja a hangszert, vagy valamilyen alapítvány, hiszen annyira felmentek ezeknek a hangszereknek az árai, hogy több millió dollárokba számolnak. Tehát egészen asztronomikus árak vannak már főleg ezekben a régi olasz hangszereknél. Úgyhogy nagyon nehéz kérdés. Viszont amikor meg kapunk hangszert, mint ahogy én is kaptam, akkor az meg általában egy időkorláthoz van tűzve. Tehát akkor még attól kell félni, hogy lejár, lehet utána nem hosszabbítják meg, akkor utána keresni kell egy másik hangszert, de természetesen ez még mindig egy sokkal személyesebb kapcsolat, mint ahogy említetted a zongora, ahol esetleg minden koncerten egy más hangszeren játszol. Nekünk azért hosszú évekre adott egy hangszer, de nekem is nagyon sok szép hangszerem volt az utóbbi 20 évben. Tehát amióta kimentem Amerikába tanulni, azóta nagyon jó hangszerekkel játszottam. Főleg amikor kint tanultam, az iskolának hatalmas gyűjteménye van. tehát ott igazából játszottam Guarneri hegedűn, Stradivari hegedűn is, tehát az ottani évek alatt mindig el voltam kényeztetve nagyon jó hangszerekbe, ami utána azért probléma, mert megszokod ezt a fajta minőséget, és utána pedig ezt keresed, és ezt nagyon nehéz megtalálni. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés, hogy egyelőre ezeken a hangszereken van lehetőségem játszani, és ennek nagyon örülök.
3: Zongoristáknál mondjuk tudom, hogy én például sokkal jobban szeretek Chopint egy Bösendorfer zongorán játszani, meg mondjuk Bartókot inkább egy Yamaha zongorán játszok. Nálad, vagy a hegedűsöknél általában ez hogyan működik? Tehát, hogy van ilyen fajta különbség, hogy más hangszeren játszod a Bach darabokat, illetve a, mondjuk a Wagner operákat?
5: Nem. Én mondjuk így nem bontanám le zeneszerzőkre, de még így stílusokra sem. Viszont inkább úgy mondanám, hogy van olyan hangszer, ami inkább mondjuk inkább egy kamara hangszer, és van, ami pedig szolisztikusabb hangszer. Tehát, és ez inkább nem is egy kis szobába derül ki, és nem is fül mellett derül ki, hanem az, hogy visz egy nagyobb terembe. Hiszen ott azért már nagyon-nagyon fontos az, hogy az utolsó sorokba is eljusson az a hang. Tehát van olyan hegedű, ami nagyon szépen szól, nagyon-nagyon nagy minősége van, de lehet, hogy nem visz annyira hangja, nincs benne az a vívő erő. És akkor azt inkább mondjuk zenekari használatban vagy kamara koncerteken lehet használni.
3: A Liszt-díjas Skálai Ernő hegedű művész volt a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere jelenleg. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a New York-i éveiről, Itzhak Perlman irányítása alatt folytatott tanulmányairól és hangszeréről is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A műsor vége felé szintén folytatom budapesti kávéházi prímások bemutatását, melyben Markó Miklós cigányzenészek albuma lesz a segítségemre. A következő prímás Csóka József. Csóka József, budapesti zenekarvezető, az ifjú generáció egyik jeles tagja. 1871-ben született Komárom városában, hol atya akkoriban nagybőgős volt. 1872-ben felköltöztek a fővárosba, és a kis Jóska itt nevelkedett. Atya korán észrevette nála a zene iránti hajlamost, és 13 éves korában Bunkóékhoz adta tanulni, kikkel 3 évig játszott a nagyobb fogadókban. 1887-ben Banda Marci szerződtette, mint helyettes prímást. 4 éven keresztül játszotta nála a Budapest kávéházban. Azután Radics Vilmoshoz ment át, mint segédprímás, kinél 1894-ig játszott közmegelégedésre. Ekkor önálló bandát alakított, mellyel Párizsba ment ki, és itt a Musik Revue-ben játszott. Itt egy alkalommal meghallotta

Pista. Balázs Pista Balassagyarmaton született 1852-ben. 8 éves korában kezdett hegedülni tanulni édesatyjától, és egész 14 éves koráig játszott vele. 1876-ban jött fel a fővárosba, és itt Patikárus Ferkó bandájába állt be. Azután pedig felváltva, majd Rácz Palival, majd Kecskemétivel játszott. Később zenekart állított össze, és a külföldre ment ki. Bejárta Poroszországot, Szászországot, Hollandiát, Svédországot és Oroszországot, és többnyire fejedelmeknek és hercegeknek játszott. Játékáért mindenütt szép elismerést aratott. Paderbornban Metternich herceg több más hercegekkel együtt mulatott, és nem engedték Balázsnak a programot tovább játszani, hanem Metternich herceg így szólt magyarul Balázshoz. Húzd el nekem, Pista, azt a nótát, hogy rágyújtottam a pipámra. Koncert után elvitte Metternich Balázst a saját lakására, és ott egész reggelig mulatott, húzatva a hercegné kedvenc nótáit. A hercegnek annyira megtetszett Balázs játéka, hogy egy 500 márkás bankjegyet adott neki, míg a többi vendégek arannyal fizettek, nevüket pedig beírták Balázs könyvébe emlékül. Ezután több külföldi fürdőhelyen játszott, mint Karlsbadban, Marienbadban, de felkereste a magyar fürdőket is. Jelenleg a Hunnia kávéházban játszik. Most következzék Dombi Rudi életrajza. Dombi Rudi zenekarvezető 1862-ben született Szolnokon, hol atya népzenész volt. Zenei tehetsége folytonosan emelkedett, és több bandába, mint segédprímás működött. Majd 1882-ben Pásztón bandát alakított. Kisvárosi zenekarát oly jól vezette, hogy az arra utazó gróf Károlyi Gyula halván játékát azonnal 10 évi szerződéssel kínálta meg. A Parádi fürdőnek a nyári szezon alatt állandó zenésze lett. 1884-ben történt, hogy a dúsgazdag főúr táviratilag rendelte fel Dombi Rudit, hogy őt, mint udvari zenekarának prímását a főúraknak bemutassa. Megérkezése után gróf Károlyi azonnal Berkeshez küldte, hogy gyakorolja be magát és úgy jelenjen meg a Nemzeti Kaszinóban, de ez a bemutatkozás elmaradt, mert a grófot családi gyász érte. Dombi a szerződés letelte után feljött a fővárosba, és itt a Nemzeti Szálloda és Metropolban játszott zenekarával, jelenleg pedig a Nádor Szálloda állandó zenésze. Következzék Pege Károly. Pege Károly szabadkai zenekarvezető 1861-ben Jászberényben született, hol atya szinte népzenész volt. Mint fiatal fiú feltűnést keltett, mert rendkívüli érzéssel játszott. 1878-ban már mint segédprímás működött a zentai Bindiget féle zenekarban, melyet egy fél év múlva átvett és önállóvá lett. Csak hamar Óbecsére költözött át, hol 1881-ig működött. Pár hónap múlva a 86. ezredhez sorozták be. A katonaságtól kiszabadulva újra bandát alakított, és Szabadkán telepedett le. Néhány évi ott működés után azonban a fővárosba jött fel, s itt pompás játékával nagy tetszést aratt az Andrássy úti Andrássy kávéházban. Jelenleg az ezredéves kiállítás alatt a Bellevue nyári helyiségében mulattatja a nagy közönséget. Befejezésül pedig hallgassuk meg Babári Jóska életét. Dombovári Babári Jóska a siófoki Balatonfürdő zenekar vezetője. 1869-ben született a Tolna megyei Tamásiban. Már 9 éves korában úgy kezelte a hekedűt, mint egy felnőtt. Ügyes cigány, és egész fiatalon, 17 éves korában egy 12 tagú bandát alakított. Ő a legfiatalabb prímás a fővárosban, és kitűnő tehetség. Ki sokra viheti még, ha ügyel magára és játékára, és vigyáz, hogy fővárosi divat cigány.

0: ne legyen. 17 éves korában Midőn bandáját megalakította, kiment Abbásziába a téli szezon alatt, hol hercegek előtt játszott. Itt a mostani német császár abban a kitüntetésben részesítette, hogy eljátszotta vele a Kék Duna című valcert, mely annyira megtetszett neki és az asztalánál ülő hercegeknek és hercegnőknek, hogy zajosan megtapsolták. Babári 7 éven keresztül a téli szezon alatt folytonosan Abbáziába játszott, a nyári idényt pedig Siófokon tölti, 8 év óta, hova a főigazgatóság által állandóan van szerződtetve. 1892-ben megnősült, elvéve feleségül egy vagyonos pécsi kereskedő lányát. Babári 2 év óta Budapesten tölti az őszi és téli évadot, állandó zenésze a Hazám kávéháznak. A fővárosi mulató közönség teljesen meg van elégedve játékával, és ezen a farsangon már ő játszotta végig a kisebb polgári bálokat. Az imént Markó Miklós cigányzenészek albumából idéztem, budapesti kávéházi prímások életéből. A könyv 1896-ban jelent meg Budapesten a szerző saját kiadásában. Akit pedig érdekel egy picit részletesebben, 2006-ban megjelent ennek a kötetnek a hasonmás kiadása. A műsor első felében a Liszt-díjas Kállai Ernő hegedűművész volt a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere jelenleg. A beszélgetésünk második részében mesélt nekünk többek között a New York-i éveiről, Itzhak Perlman irányítása alatt folytatott tanulmányairól és hangszeréről is. A beszélgetésünk folytatásának érdekében pedig tartsanak velünk holnap este is, 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon.
1: Rádió Dick. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.

telefon, nem veszem fel. Hallom, hogy összejöttél újra az exeddel, de már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod a telefon, nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel, mert már milliókat keresek a zenémmel. Úgyhogy szépen

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik elő. Legalább 250 új elektromos buszt szeretnének forgalomba állítani, írta a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely hozzátette, ez tisztább levegőt, csendesebb utcákat, korszerűbb közösségi közlekedést és zöldebb Budapestet is jelent. Tudatta azt is, a projekt előkészítése már zajlik a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV együttműködésében. Céljuk az, hogy Európai Uniós forrásból valósuljon meg a beruházás, amely a buszokat, a garázsokat és a teljes töltőinfrastruktúrát is megújítja, tette hozzá a főpolgármester. Összesen 1 milliárd 250 millió forintból korszerűsítenek 20 mentőállomást az Országos Mentőszolgálat programjában. A beruházások során megújítják az épületek hőszigetelését és nyílászáróit, korszerűsítik a fűtési és hűtési rendszereket, valamint energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki. Több helyszínen napelemeket is telepítenek. A cél az energiafelhasználás és a környezeti terhelés csökkentése, valamint a gazdaságosabb működés. Bérházzá alakíthatnak egy negyedik kerületi 19 éve használaton kívüli iskolaépületet. A beruházás telepítési tanulmánytervének véleményezése már elkezdődött, közölte a főpolgármesteri hivatal. Mint írták, a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló Megyeri út 45 szám alatti egykori iskola magas energiahatékonyságú, közel zéró kibocsátású többlakásos lakóépületté válhat. Átalakításával 48 bérlakás jönne létre, jellemzően a kerületben munkát vállaló családok számára. Megmenteni a kotorékozást a vadászkamara. Gajdos László miniszterrel egyeztettek a Magyar Vadászkamara képviselői, miután a tárcavezető bejelentette, hogy kezdeményezi a kotorék vadászat betiltását. Az élő környezetért felelős miniszter szerint ez a legkegyetlenebb vadászati forma, amelynek nincs helye a 21. századi Magyarországon.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. A Liszt díjas Kálai Ernő hegedű művész lesz ismét a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere. A beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk többek között a zenéről, élményeiről és gondolatairól, és majd hegedű játékát is élvezhetjük még a műsor folyamán. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Hogyan emlékszel vissza az első hegedődre, amit még egészen fiatalon használtál? És milyen hangszer volt ez?
5: Hát az első hegedűn valószínűleg egy játékhegedű volt, aztán utána pedig egy ilyen nagyon pici, ilyen negyedes, feles, háromnegyedes hegedű.
4: Amik azért nem szólnak úgy, mint egy Stradivari.
5: Nem, abszolút nem szólnak. És hát a másik dolog, ami nagyon nehéz a hegedű tanulásban, az, hogy az első 3-4-5 évben talán nem is tudsz olyan hangot kicsalni a hangszerből, ami tényleg hegedű hangnak nevezhető. Mert azért a zongorával összehasonlítva, ott mondjuk, hogyha eljátszod a hullapelyhest egy ujjal akár, azért az mégis meg tud szólalni.
4: Igen, így van.
5: Nyilván nem tudsz több szólamot játszani, meg, és nyilván az is egy teljesen más nehézségek vannak a zongora játékban, mint a hegedű játékban. Csak hogy a hegedűn ez még nem is szól jól, amikor eljátszod a hullapelyhest gyerekként. Úgyhogy tehát ezt tanuljuk éveken át tulajdonképpen, hogy kell megszólaltatni ezt a hangszert, hogy kellemes hangja legyen, vagy az, hogy az intonáció rendben legyen, ami nagyon nehéz a hegedűn.
3: Visszatérve egy kicsit New Yorkra, 2006-tól 2012-ig tanultál akkor Itzhak Perlman osztályában New Yorkban, és utána hazajöttél. Mi motivált arra, hogy végül is itthon kezd el a művészi életednek a kiteljesítését?
5: Abban az időben még nem tudtam, hogy végleg hazajövök-e, vagy csak egy kis időre jövök haza. Tehát én így magamnak is így nyitva hagytam ezt a gondolatot. Úgy éreztem, hogy akkor kell egy kis változás ismét, és így hazajöttem. Volt egy kis honvágy is benne természetesen, így hazajöttem. Aztán valahogy úgy alakultak a dolgok, hogy aztán pedig itt maradtam. És aztán már nem vágytam arra, hogy megint külföldön éljek. De egy zenésznek, tehát az, hogy itthon vagy külföld, az azért mindig ott van szerintem az agyának valahol a leghátsó részében. Mert a mi szakmánk azért az egy nemzetközi szakma. Tehát mi utazunk, turnézunk, járunk koncertekre, külföldön is. Úgyhogy nem mondom azt, hogy nem jöhet az életbe még olyan lehetőség, hogy esetleg ne döntenék úgy, hogy most akár visszamegyek Amerikába, vagy máshova, de jelenleg nem tartom ezt fontosnak, és nem dolgozom ezen, hogy máshol éljem az életem.
3: 2015-ben életre hívtad a Kálai Vonós négyest. Mi motivált arra, hogy elkezdj egy ilyen kamarazenei formációt alakítani?
5: A Vonós négyes tulajdonképpen nem az én ötletem volt, hanem a kamara partnereim ötlete volt.
3: Mondjuk el a nevüket mindenféleképpen.
5: Szajko Géza, hegedű, Dráfi Kálmán brácsa, és Balázs István cselló. Ugye tulajdonképpen ők kerestek meg engem, a kamaratanárunk, közös kamaratanárunk Devics János, legyen áldott emléke, ő ajánlott engem nekik, és így aztán csináltunk egy ilyen rögtönzött próbát, és ez annyira jól működött, annyira jól működött a kémia, hogy aztán rögtön kitűztünk egy koncertet, körülbelül 2-3 hónapra erre az időpontra, és akkor az első kvártett, amit megtanultunk, rögtön talán a legnehezebbel kezdtünk, Bartók.
3: Aha.
5: Tehát nem az volt, mint a legtöbben, akkor most egy Mozart, vagy valami Haydn, akkor legyen egy Bartók, és akkor ez volt tulajdonképpen az ismerkedés, ez a Bartók első kvartett, ezt játszottuk az első koncertünkön, de hát ez azért nagyon jól összehozott minket, hiszen egy nagyon intenzív munkafolyamatnak kellett, hogy legyen, hogy megtanuljuk ezt a komplex művet. És aztán nagyon sok szép koncertet játszottunk, versenyeredményeink is voltak, Olaszországban is második helyen végeztünk egy zenei versenyen, itthon a Weiner versenyen első díjat kaptunk, úgyhogy nagyon szerettem a Vonós négyest, mint műfajt, mint repertoárt, hiszen gyönyörű zenék vannak benne, egészen a korai klasszikustól a késő romantikus, vagy akár kortárs zenékig. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy a Vonós négyes koncertek az utóbbi években egy picit úgy alul maradtak, főleg az opera és a szóló koncertek mögött. De egyébként nemrég volt ismét egy ilyen újra összejövés koncertünk, ahol a Cifra Fesztiválon játszottunk Balázs Jánossal egy Doknányi zongora ötöst, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó közös élmény volt.
3: Ez egy fantasztikus élmény volt számomra is, hiszen én is jelen lehettem ezen a koncerten. Ez egy hihetetlen élmény volt számomra, hogy játszottátok ezt a Doknyáni darabot, és én azt gondolom, hogy ez egy történelmi jelentőségű koncert volt mindenféle szempontból.
5: Én is nagyon örültem a felkérésnek és a koncertnek is. Nagyon jó volt a koncert, hiszen Dráfi Kálmán vezette be a közönséget. egyrészt a zongora, a zene rejtelmeibe, és hát Doknányiról is rengeteg szó esett, hiszen ő volt a koncertnek a középpontja. És tulajdonképpen ez, ami fontos volt, hogy ez a hagyomány, ami Liszt Ferenctől egészen a mai zongoraiskoláig megvan, ez tényleg a világon egyedülálló, és hát csak belegondolni is hatalmas dolog, hogy egy ilyen kulturális örökségünk van, hogy ez egy olyan lánc, ami folyamatosan a növendék, tanár, növendék egymásnak adott át. Úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit irigylem is a zongoristákat, hogy egy ilyen fantasztikus múlttal rendelkeznek itt Magyarországon.
4: És azért említsük meg itt Cifra Györgyöt is, hiszen Doknányinak az egyik növendéke volt Cifra György is, akiről a fesztivál is kapta tulajdonképpen a nevét.
3: A Liszt díjas Kálai Ernő hegedűművész a mai vendégem, aki a következő percekben Sarasate Cigány Nervajzen című művének egy részletét fogja nekünk előadni.

0: Alice díjas Kálai Ernő hegedű művész előadásában hallgathattuk meg Sarasate Zigeuner Weisen című művének egy részletét. Most pedig hallgassuk tovább a beszélgetésünket.
1: Térjünk vissza egy picit az operaház zenekarához, illetve hogy miben különbözik tulajdonképpen az opera zenekari munka egy szimfonikus zenekarnak a munkájától.
2: Tulajdonképpen a legnagyobb különbség, amit talán már egy picit említettem korábban is, hogy amíg egy szimfonikus zenekar sokkal kiszámíthatóbban dolgozik, tehát maga akár a próba folyamatok is, a koncertek időzítése is sokkal inkább követ egy sablont, és addig az operaházban pedig egy sokkal érdekesebb és változatosabb ütemterv van. És tulajdonképpen a szimfonikus játékmódban, ami az a jó, hogy nekem abban is van részem. Nem csak azért, mert az operával is néha játszunk szimfonikus koncerteket, bár ezek elég kevés számmal vannak, de most már egy olyan 3-4 éve vendégkoncertmester vagyok Gran Canárián, ahol az ottani szimfonikusokkal szoktam játszani. Ez egy évben egy olyan körülbelül 2 hónapot szoktam kint tölteni, de nem egyben, hanem valamikor csak 1 hetet, valamikor 1 hónapot, 2 hetet, tehát attól függ, hogy tudom összeigazítani az operaházi feladataimmal, és ott pedig szimfonikus repertoárt játszunk. Tehát ez is nagyon, nagyon nagy élmény nekem, hogy ezt a repertoárt is meg tudom tanulni, nem csak az operai zenekari játékot. Talán az még a különbség, hogy amíg a szimfóniát tulajdonképpen egy előre meghatározott módon játsszuk el, addig az operát nem. Mert ott, ahogy említettem, ott több tényező van. Tehát van színpad, színészi munka, énekes, változó zenészek, akár változó karmester. Tehát olyan is van, hogy egy operát játszunk két különböző karmesterrel. Hát az is nyilván nagyon megváltoztatja az interpretációt. Tehát az operai zenekari játék az természetesen szintén bepróbált, de mindig van egy kis improvizatív tényezője az előadásnak.
0: Mely szerzők állnak hozzád a legközelebb?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés.
0: Igen.
2: Hiszen rengeteg olyan zeneszerző van, akit szeretek. Talán ez így változik is az évekkel. Meg attól is függ, hogy milyen fajta repertoárról beszélünk. De
0: mondjuk, akárha mondjuk az opera repertoárt nézzük, akkor inkább Wagner, vagy inkább Puccini?
2: Nekem Puccini az operákban szerintem, aki a legközelebb áll hozzám, az nekem a zenének az egyik csúcspontja. Az annyira érzelemdús zene, annyira kifejező, és olyan gyönyörű színeket írt le. Nekem mindenféleképpen az egyik kedvenc zeneszerzőm. A másik talán Richard Strauss-t mondanám, tehát a nagy zenekari darabok, az viszont szintén óriási érzelmek, hatalmas romantika, nagyon-nagyon szeretem, de ugyanúgy a klasszikusokat, Mozart, Beethoven, Brahms, Bartók szintén nagy kedvencem, hát talán így ezeket, így első körre ezeket mondanám.
0: Ha egy operával most ismerkedő hallgatónak kellene ajánlani egy előadást, akkor inkább a Varázsfuvolára, vagy a Pillangó kisasszonyra küldenéd, illetve valami más operát nézzen
2: meg. Szerintem mindegy. Az a lényeg, hogy menjen el, és vágjon bele, vagy ne féljen tőle, vagy ne féljen az operától, vagy ne féljen a komoly zenétől, ne féljen a színpadi műfajtól, hanem hogy menjen, és élje át a darabot. Nyilván egy operára jó, hogyha úgy megy az ember, hogy egy kicsit azért előre felkészül, csak hogy átfutja esetleg a történetet, hogy nagyjából miről van szó, hogy könnyebb legyen mondjuk a cselekvésre, a zenére fókuszálnia, vagy még jobban tudja élvezni akár a darabnak a részleteit, vagy a rendezésnek a részleteit, de szerintem nincs nagy különbség ebből a szempontból, főleg, hogyha ilyen nagyszerű darabokról beszélünk.
0: Valóban az a legfontosabb, hogy az ember menjen el az operába, menjen el a művészetek palotájába, menjen el a zeneakadémiára, de azért bennem mindig ott motoszkál időnként az a kis kérdés, illetve az a kis ördög, hogy jó, elmegyünk, de hogyan? Farmerben? Vagy hát akkor most smokingot kell húznia annak is, aki kíváncsi egy varázsfúvolára?
2: Ez egy megosztó kérdés, főleg most, hogy rengeteg ilyen hírt lehetett olvasni. Vannak intézmények, akik előírják a dresszkódot, például külföldön, vannak, akik ezt lazábban kezelik. Nálunk az operázban nincs tulajdonképpen ilyen dresszkód, tehát van közönségben teljesen vegyesen. Van, aki estéibe és smokingba jön, valaki hétköznapi utcai ruhába jön. Melyik illik inkább, ez egy nehéz kérdés. Nyilván magának az épületnek is van egy olyan stílusa, egy olyan varázsa, amihez inkább közelebb áll az elegáns viselet. Viszont ha valakit mondjuk pont az attól nem tudna eljönni, mert épp nem olyan ruhában van, de viszont most van lehetősége megnézni egy operát, akkor meg lehet, hogy mégis jobb, hogyha farmerba és pólóba jön be, de ott van. Nem tudom erre, hogy melyik a pontosan a jó válasz, szerintem ezt mindenki el tudja dönteni magának, hogy ő hogy szeretne megjelenni egy ilyen eseményen.
0: Alice Díjas Kálai Ernő hegedű művész a vendégem, és most hallgassuk tovább Sarasate Cigányerweisen című művének befejező részét az előadásában.

0: A Lisztdíjas Kálai Ernő hegedű művész előadásában hallhattuk Szárazáte Cigányerweisen című művének egy részletét. Most pedig hallgassuk tovább a beszélgetést. Számos helyen jártál már életed során. Melyek voltak azok a kiemelkedő koncertek, illetve helyszínek, amiket kiemelnél mondjuk a Carnegie Hallon kívül, hiszen azért erről már beszéltünk.
1: Amerikában több ilyen terem is van, akár Floridába, Chicagóba, New Yorkba, esetleg más koncerttermek, de Franciaországban a Louvre koncerttelme, ami nagyon érdekes volt számomra ott játszani. Spanyolországban is több koncertteremben játszottam, például az Auditorio Nacionalban, Madridban, szintén egy nagyon szép hatalmas koncertterem. Talán így ezeket emelném ki, de játszottam a Berlinbe is a filharmonikusoknak a termében, úgyhogy az is egy hatalmas élmény volt.
0: Mi volt a legnagyobb kockázat, amit valaha vállaltál a színpadon?
1: Ez jó kérdés. Nem hiszem, hogy volt olyan kockázat, amit így előre vállaltam volna. Inkább olyan volt, ami kockázat, hogy ami meglepetésszerű volt, mint például, amikor elszakad egy húr előadás közben. Tehát ilyen előfordult velem is. Emlékszem, volt egy ilyen koncert, amikor a Beethoven hegedű versenyt játszottam, ha jól emlékszem, Pécset, a Kodály központban, és az első tétel közepén elszakadta az éhúr, hogy az éhúr az a legmagasabb és a legvékonyabb húr, általában ez szokott elszakadni, és hát de az a jó, hogy amikor zenekarra játszol, hogy akkor sok hegedűs van mögötted, és így azonnal tudsz cserélni hegedűt, viszont akkor itt egy teljesen idegen hegedűn kellett végigjátszanom az egész művet, de szerencsére jó hegedűje volt a koncertmesternek, úgyhogy annyira nem volt nehéz rajta játszani, úgyhogy ez mindenféleképpen egy érdekes élmény volt.
0: És melyik koncerted volt az, ahol úgy minden összeállt és fantasztikusan sikerült, és olyan igazán jó élményt adott számodra?
1: Sokszor akkor történik meg ez, hogy minden összeáll, amikor nem a legjobban alakulnak a körülmények. Tehát amikor mondjuk lehet, hogy nem aludtad ki magad, vagy valami más probléma összejött még, vagy lehet, hogy te nem érzed magad a legjobban, akár volt egy kis betegség, vagy valami, de és akkor olyankor

0: Tehát, hogyha magabiztos vagy abban, hogy tudod a darabot, akkor máshogy mész ki a színpadra. Tudod, hogy megtettél mindent, felkészültél, tanultál, gyakoroltál, akkor tulajdonképpen nem lehet probléma. Az, hogy közben hogy érezzük magunkat, sokszor a közönség ezt meg se érzi. Tehát ezek olyan nyuansznyi dolgok, amiket csak mi veszünk észre legtöbbször. És ez nem befolyásolja a koncert hangulatát.
1: Hol látod magad 5-10 év múlva? Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
0: Egyelőre szeretném folytatni, amit eddig csinálok. Nekünk ugye ez azért, ugye a zene az azért jó, mert annak sosincs vége. Tehát az nem egy olyan dolog, hogy ezt már megtanultam, ezen hangszeren tudok játszani, tehát ez sosem jön el tulajdonképpen, mert még akkor is, hogyha megtanultad az összes darabot, amit a világon írtak, ami természetesen lehetetlen, akkor is lehet még mélyebb értelmezéseket megtalálni ugyanazokban a darabokban, vagy akár a hangszer használatában. De ami a mi pályánknál, ami fontos, hogy minél jobb zenekarokkal játszunk együtt, minél jobb karmesterekkel dolgozzunk együtt, tehát hogy ebben tudunk így előre menni a ranglétrán, hogy a karrierbe tudjunk fejlődni, tehát ez egy nagyon fontos dolog, minél jobb és nagyobb koncertmeghívásokat kapjunk, tehát ez egy fontos dolog. Természetesen ez inkább a szóló játékra értendő.
1: Mit tanácsolnál a mai fiatal hegedűs generációnak?
0: Minél több helyről szerezzenek inspirációt, és több járják a világot. Azért ez fontos, hogy többféle látásmódot tanuljanak meg a zenéről, akár a hangszerről, hiszen ugye ez annyira kis közösség a mi zenei közegünk, főleg itthon Magyarországon, ami természetesen nagyon-nagyon jó, de azt tudni kell, hogy a világ az élettől nagyobb, úgyhogy kell nyitni, és rengeteget lehet tanulni. Tehát minél több embert ismersz meg, annál többet tudsz tanulni, viszont ez a növendékeknek is nyitottnak kell lenniük, és olyanoknak kell lenni, mint egy szivacs, ami beszívja a tudást. És ez természetesen az elsődleges szempont, hogy érdekelje őket a zene, érdekelje őket, hogy fejlődjenek.
1: A legnehezebb kérdést mindig a végére tartogatom. Ha egy lakatlan szigetre kerülnél mondjuk holnap, akkor mi lenne az az 5 bakelit CD album, amit magaddal vinnél? Esetleg benne lenne a tanárod is, Itzhak Perlman?
0: Biztos, hogy benne lenne. Hát igen, ez egy hasonló kérdés, mint ki a kedvenc zeneszerződ. Ugye, olyan sok kedvenc felvételünk, meg művészünk van, hogy tényleg ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Hát hegedűsöket nézve, mondjuk az a 3 hegedűs, ami nekem mondjuk a hegedű hangban leginkább meghatározó, akit mindenféleképpen választanék, az egyik az a Jascha Heifetz, szerintem minden hegedűsnek az egyik nagy példaképe. A másik Michael Rabin, amerikai hegedűművész, aki szintén egy nagyon rövid életű, tragikusan fiatalon elhunyt hegedűs, de az egyik legzseniálisabb hegedűs volt, és hát nem utolsó sorban természetesen a volt mesterem, Itzhak Perlman. Hát talán van is közös a hármukban, ami főleg a hangképzésben ez a nagyon, nagyon kifejező hegedű hang, kifejező játékmód. Mit vinnék még? Biztos, hogy lenne közöttük valami zongorista is, biztos, hogy lenne akár olyan is, ami nem feltétlenül klasszikus zene. Én például szeretek jazzt is hallgatni, például Bill Evansnak a felvételét nagyon szeretem, úgyhogy valószínűleg őt beleraknám még ebbe, és szerintem valamelyik nagy Puccini opera is elférne, vagy a Bohém élet, vagy a Pillangó kisasszony, valamelyik.
1: Ez azért sokat elárult a személyiségedről, úgyhogy ez mindig nagyon izgalmas kérdés számomra, és szerintem

0: ezen keresztül is egy picit jobban bepillanthatunk a személyiségedbe. Hol hallhatunk téged szólóban legközelebb?
1: Most májusban és júniusban lesz 3 koncert, ahol játszok 3 különböző hegedű versenyt, 3 különböző helyszínen. Május 7-én Miskolcon játszom a helyi szimfonikusokkal Korn Gold hegedű versenyét. Aztán pedig május 12-én Debrecenben a debreceni filharmonikusokkal Mozart hegedű versenyét játszom, és aztán pedig június 4-én az Eiffel műhelyházban Csajkovszki hegedű versenyét az opera zenekarával. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes időszak, hiszen nagyon rövid időn belül 3 teljesen különböző hegedű versenyt játszom el. Nyilván erre a felkészülés is nehezebb, hiszen általában egy rövidebb időszakban ugyanazt a hegedű versenyt szokták játszani többször, de ez most valahogy így jött ki, hogy a repertoár változik, de így még inkább érdekes számomra, hogy ezeket a darabokat mind kézbe tartsam.
0: Akkor ezeket a dátumokat érdemes már most felírni, és aki teheti, az menjen el mindenféleképpen. Köszönöm szépen az interjút, a beszélgetést, számomra egy élmény volt, sokat megtudtunk rólad, és természetesen várunk téged vissza a jövőben is.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. A Liszt-díjas Kálai Ernő hegedűművész volt a mai vendégem, aki az Operaház első koncertmestere. Most pedig befejezésként hallgassuk meg Sarasate Carmen Fantázia című művének egy részletét a művész előadásában. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

0: Rádió Di.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Fontos mérföldkőhöz érkezett a Szolnok és Abony határába tervezett heves lakossági és politikai ellenállást kiváltó kínai elektrolitüzem ügye. Rost Andrea térség Tiszás országgyűlési képviselője bejelentette, hogy a beruházásnak nincs nemzetgazdasági szempontból kiemelt státusza. Így jelenleg nincs olyan érvényes engedélyezési folyamat, amely alapján megkezdődhetnének a munkálatok. Megerősítette, a tervezett üzem kapcsán eddig semmilyen környezetvédelmi engedély iránti kérelem nem érkezett be a hatóságokhoz. Nincs folyamatban környezethasználati eljárás, és a helyszínen semmiféle építkezés nem vette kezdetét. Matyasovci Zsolnai Bencét nevezi ki Tar Zoltán kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének. Az új vezető korábban a Piros Orbóc Doktorok Alapítvány ügyvezetője, a Pintér Béla és társulata produkciós vezetője, valamint a Katona József Színház munkatársa volt. Kinevezésével párhuzamosan folytatódik az NKA támogatásainak átvilágítása. A vizsgálat részeként 806 pályázót szólítottak fel arra, hogy 15 napon belül részletesen számoljanak be a korábban kapott támogatások felhasználásáról. Az ellenőrzést az új alelnök, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai végzik. Egyirányosítják Budapesten az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél-Kálmán tér felé közművezeték javítás miatt. Ezért július 20-ától augusztus 5-éig a Krisztina körúton a Vérmező út felé csak egy sáv járható, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Mint írták, július 20-ától hétfőtől augusztus 5-éig szerdáig az első kerületi Attila út, Krisztina körút, Vérmező út csomópontban közüzemi munkák miatt sávlezárásra kell számítani. A Szél-Kálmán tér felől nem lehet behajtani az Attila útra, a Krisztina körúton a Vérmező út felé pedig csak egy sáv lesz járható.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. november 5-e szerda van, a pontos idő pedig 22 óra 5 perc. Ifjú Rostás Farkas György újságíró, műfordító a mai vendégem, akivel a Románi Cigány Nyelv világnapja alkalmával beszélgetek. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Mai vendégem ifjú Rostás Farkas György, újságíró, műfordító, és még sorolhatnám tovább is. Köszönöm, Gyuszko, hogy itt vagy és beszélgetsz velem.
5: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Szaszté baktál itt a Vimurépral. Nagyon szép jó estét kívánok.
4: Ma van a Nemzetközi Románi, vagyis Cigány Nyelv világnapja. Ez alkalommal beszélgetek elsősorban veled, hiszen jelentős munkásságod van újságíróként is, és műfordítónként is. Többek között a Ketánodrom egyik szerkesztője vagy te is, hiszen ez egy, hogy úgy mondjam, jelentős újsága a cigányságnak, hiszen több mint 30 éve létezik a lap?
5: Így van.
4: Ugye?
5: Így van.
4: Először
5: így van.
4: Is beszélgessünk erről egy picit, ennek a történetéről.
5: Ez 1991-ben jött létre a Közös út Ketánodrom Roma magazin, aminek édesapám jelenleg is a főszerkesztője, és Antal József miniszterelnök úrral közösen hozták létre ezt a magazint, a Roma magazint, és miniszterelnök úr adta ezt a nevet a magazinnak, hogy legyen